valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
1: bízom benned.
6: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
7: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk!
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Mária Rádió,

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Isten gyógyító jelenléte nem mindig nyilvánvaló életünkben. Ezért kérnünk kell a figyelmesség, a nyitottság lelkét, hogy nyitottak legyünk arra, hogy észrevegyük Isten gyógyító jelenlétét életünkben. Egy különös találkozás, amely által rádöbbenhetünk azokra a hasonlóságokra, amelyeket felfedezhetünk a mi életünk és az evangéliumban szereplő személyek között. Hallgassuk meg János evangéliumát.
0: Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy fürdő, amelynek héberül Betesda volt a neve. 5 oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük. Vakok, sánták, bénák, várva, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. De volt ott egy ember, aki már 38 esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: meg akarsz gyógyulni? Uram, válaszolta a beteg, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem. Erre Jézus azt mondja neki: kelj föl, fogd az ágyadat, és menj. Az ember azonnyomban meggyógyult, fölvette az ágyát, és elindult. Aznap épp szombat volt, ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: szombat van, nem szabad vinned az ágyadat. Így felelt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta: fogd ágyadat és menj. Erre megkérdezték tőle: ki volt az az ember, aki azt mondta neked: fogd ágyadat és menj? A meggyógyított ember azonban nem tudta, hogy ki volt, mert Jézus az odasereglett népsokaság miatt elment onnét. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: nézd, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Erre az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg. A zsidók üldözték Jézust, amért szombaton gyógyított. Jézus azonban azt mondta nekik: Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom.
1: Amikor a betegség kapcsán saját magunk tesszük fel a kérdést, mert érintettek vagyunk, és nem elméleti kérdésről beszélünk, hanem gyakorlati fájdalom, vagy kirekesztettség, amikor megéljük a kiszolgáltatottság élményét, akkor megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy hol van az igazság, és miért pont éppen én? Ki vétkezett többet? Vajon kinek a bűnét kell én levezekelnem? Jézus azért jött el, hogy ezt a gondolkodásmódot megváltoztassa, de ne a fejünkbe, hanem a szívünkbe. Hogy a szívvel tudjunk gondolkodni. Hogy ne a bűn, hanem a szeretet és az odafigyelés tapasztalatában szemléljük az életünket, kudarcainkat, fájdalmainkat, szenvedéseinket. János evangéliuma, ahol Jézus jeleket visz végbe, amely által hirdeti az Isten országát, most is ebben a találkozásban vezeti ezt az embert az Isten hit mélységére. Betegségén keresztül, de hogyha megfigyeljük az evangélium emberét, a Betesda tónál, a lyukkapunál, van egy gyógyító víz. Mindannyian keresünk gyógyító helyeket, gyógyító vizeket. Azt gondoljuk, hogyha megérint bennünket, akkor könnyebb lesz, jobb lesz. A gyógyulás utáni vágy és az igazság utáni vágy mindannyiunkban Isten belénk teremtett vágya. Nem mi találtuk ki, nem belőlünk származik, hanem az igazság az élet utáni vágynak a kifejeződése. Teljesen természetes és emberi, hogy aki beteg, az meg szeretne gyógyulni. Aki beteg, és azt mondja, hogy én nem akarok meggyógyulni, annak más orvos szükséges, az lehet, hogy jobb, hogyha elmegy pszichológushoz. Teljesen természetes, hogy a szenvedést mi nem keressük, nem halmozzuk, ezzel vádolják legtöbbször a katolikusokat, hogy mi szeretjük a szenvedést. Nem szeretjük a szenvedést, és a szenvedésnek önmagában nincs értelme. A szenvedésnek csak a szeretetben elrejtve van értelme. Jézus Krisztus a bennünket megváltott a szenvedése által, de szeretetből váltott meg. Nem a szenvedés által váltott meg, hanem a szenvedés a szeretetből fakadt. Az az ember, aki szeret, az szenved. Hogy miért szenvedett ez az ember, miért volt beteg, hogy milyen betegségben szenvedett, azt nem tudjuk, az a biztos, tehát az, amire figyelnünk kell, hogy ez az ember jó sok ideje már szenvedett, beteg volt, és képtelen volt egyedül bármit is tenni. Rá volt utalva mások segítségére. És amiután fölkavarodott a víz, ő sosem ért oda időben. Nagyon sokszor van ilyen tapasztalat az életünkben, hogy a legfontosabb dolgokról, mintha lekésnénk, elkéssük az élet meghatározó pillanatait. És így járt ez a szegény beteg ember is, aki már 38 esztendeje szenvedett. És itt van egy nagyon fontos megjegyzése a Szentírónak, az evangélistának, hogy amikor Jézus meglátta, mint ott feküdt, megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle. Tehát akkor, amikor betegségben szenvedünk, és úgy érezzük, hogy sok lehetőséget elmulasztottunk, lekéstünk, lehetett volna jobb is az életünk, akár a betegségben is, akkor tudnunk kell azt, hogy ez a köztes, látszólag jelentéktelen mondat, amikor azt halljuk a Szentírásban, hogy Jézus meglátta, és megtudta róla. Jézus meglát bennünket, tehetetlenségünk, betegségünk, kiszolgáltatottságunk mélyén, és megtudja rólunk, hogy mi a mi élettörténetünk. Tehát Istent érdekli a te élettörténeted. Istennek fontos vagy te, kudarcaiddal, fájdalmaiddal, szenvedés történeteddel együtt. Tehát mielőtt még észrevennéd, hogy Isten kíváncsi rád, megtörténik, mindig az Istené az első lépés, és a gyógyulásnak ez az első lépése és folyamata, hogy Isten meglát téged, és tudakozódik felőled. Hogy kiktől tudta meg, valószínű, a körülötte lévő kíváncsiskodó emberektől. Az is a betegségnek az egyik velejárója lehet, de nem kötelező, csak nagyon sok ember így reagál, hogy bezárkózik, elzárkózik a világtól. Ez történik ezzel az emberrel, bár kint van a szabadba, ott van a tó mellett, elzárkózik a világtól. Nem ismeri az ő lelkét senki. Vajon én is elzárkózom a világtól? Vannak őszinte barátaim, rokonaim, szeretteim, akikkel megosztom fájdalmamat, félelmemet, szívem megtörtségét. Mert hogy valamit meg kellett osztjon ez az ember, saját bezárkózása ellenére is, mert Jézus valakitől érdeklődött. Ha nem osztom meg a hozzám legközelebb álló emberrel, emberekkel, barátaimmal, lelkem rezdüléseit, és meglát engem Isten, és eljön az én életembe, akkor kitől érdeklődik, és vajon mit fognak megtudni rólam? Mit tud meg rólam az Isten? Vagy mesélek egyáltalán az imádságban az Istennek önmagamról, igazságkeresésemről, kételjeimről, mert Istent érdekli. Meglátja és megtudja, hogy mi van veled. De kitől tudja meg, és milyen híreket tud meg rólad? A látszatot? Vagy a szívednek a történését? És itt ez történik meg, hogy Jézus felkutatja, megvizsgálja a beteg környezetét, amolyan mondhatnám modern szóval, környezettanulmányt végez. A betegnek a szociális állapotáról, kapcsolatrendszeréről, mert hogy ez is szükséges, hogy megismerjük, hogy milyen a társadalmi beágyazódása, viszonyulása a betegnek a társadalomhoz, a közvetlen környezetéhez. Tehát Jézus tudakozódik felőle, és amikor megtudja, hogy milyen régóta fekszik betegségében, akkor fölteszi a kérdést. Meg akarsz gyógyulni? De még mielőtt a kérdésre rátérnénk, fontos az is, hogy magunkba tekintsünk, és nézzük meg, hogy itt van ennek az embernek a 38 éves szenvedés története is, és egy picit kirekesztett a világból. Azt mondja, hogy nincsen senki. Nincsen, aki elvigyen a vízhez, amikor megmozdul a víz. Ez a nincsen senkim az elmagányosodásnak a szenvedése. Ez az a szenvedés, amit nem lehet patikákba felírt gyógyszerekkel enyhíteni. Az a fájdalom, amikor senkim nincs, amikor magányos vagyok. Persze a társadalom az néha igazságtalan a betegekkel, a betegséggel, a szenvedéssel, mert önmaga nem tud mit kezdeni. Van ez a tév vallásosság, az új hit, az új vallás, amikor mindenki azt mondja, hogy hát fő az egészség. A legfontosabb, hogy egészséges legyen. Mint hogyha ez lenne a legnagyobb emberi érték. Természetesen vigyázunk az egészségre, de nem lehet a legnagyobb emberi érték. És aki fél a betegségtől, fél a gyengeségtől, az kirekeszti az életéből a másik ember gazdagságát. És akkor ez a társadalom igazságtalansága, amikor egyedül hagyja ezt az embert majdnem 40 éven keresztül, a 40 éves pusztai vándorlás, az egyedül maradottság. De betegként a másik oldalon, ágyba fekve 10 éve, 20 éve, ki tudja hány éve már, azt is őszintén szembe kell néznünk a csendben önmagunkkal, szívünk mélyén. Vajon ez a kirekesztettségnek az igazságtalansága mennyire függ tőlem? Mert a társadalom kirekeszt, nem jön a segítségemre, nem úgy jön, ahogy elképzeltem. Ez az 50%, de a másik 50% az enyém. Ha én nem osztom meg szívem gazdagságát, kételjeit, az életem szenvedés történetét senkivel, akkor nem a társadalom rekeszt ki, hanem én rekesztem ki magam a társadalomból. Tehát 50-50%. Van az igazságtalanság, a világi, de van az az igazságtalanságnak a terhe, amit én róvok saját magamra azáltal, hogy elrejtőzöm magamba. Hogy nyalogatom a saját sebeimet, hogy azt mondom, hogy mindenki hibás, hogy nem ért meg engem senki. Persze, nem is érthet meg. Tehát aki nincsen abban a fájdalomban, abban a helyzetben, az csak próbálja megérteni. De nem is erről szól. Nem is mindig megérteni kell az embernek a szenvedés történetét, hanem társává kell válni. Az, hogy valaki megért, és ümmög ott mellettem, hogy el tudom képzelni, megértem, ez nem segít. Se a fájdalmamon, se a szenvedésemen. De hogyha úgy van velem valaki, hogy velem van, és nem hagy magamra a szenvedés idején, akkor ez sokkal több, mint az, hogy kognitíve, értelemszerűen azt mondja, hogy én megértem, amit te érzel. De ehhez meg kell tanulnunk nekünk is elfogadnunk a másik ember közeledését, a jóisten közeledését, amikor ő már kutakodik, érdeklődik utánunk, és utána fölteszi a kérdést. Tehát meg kell tanulnunk elfogadni azt a jelenlétet, ami van. Nem azt a jelenlétet, amire vágyunk, ami ideális, amit a filmekben láthatunk, hanem azt a jelenlétet, azt a törékeny jelenlétet, amit a társaink tudnak adni számunkra, a saját hibájukkal, a saját gyengeségeikkel együtt. Elfogadni az ő szeretet nyelvüket. Hogy azt hagyja, ami neki jó. Ő tudja, hogy minek örülne, akkor azt hozza el. És én elfogadom, mert a szívemén lévő szándékot nézem. És ez nagyon fontos. Itt történik meg a gyógyulás igazából ennél az embernél. Jézus föltesz a kérdést, meg akarsz-e gyógyulni? És ekkor szembesül azzal, hogy ő ki van rekesztve. És erre Jézus azt mondja neki, kelj föl, fogd az ágyadat és menj. Az ember azonnyomban meggyógyult, felvett ágyát és elindult. De ez még csak egy részleges gyógyulás. Nagyon sokan vagyunk, akik nem gyógyulunk meg fizikailag, és akkor meg kell tanulnunk elviselni a csalódást. Nagyon sok fájdalommal és könnyen jár az, amikor vágyunk valamire, és jóra vágyunk, mert aki gyógyulni vágyik, az jóra vágyik, és akkor rádöbben arra, hogy nem gyógyult meg. Azt el kell síratni. Azt a kudarcot el szabad síratni. Szabad sírni akkor, amikor nagyon fáj.

rólunk. Isten az Isten országának az építését úgy képzeli el, hogy nem gyógyít meg teljesen. Emlékszem, amikor gyerek voltam, és nem nagyon tudtam járni, nemhogy nem nagyon egyáltalán, akkor 5 éves lehettem, amikor végre egyszer fölálltam nagy nehézség árán, és nagyon-nagyon a szívem a torkomba dobogott, és nagyon küzdöttem, és fizikai fájdalommal is járt, hogy valahogy fölálljak, és belekapaszkodtam úgy az asztalba, és fölhúztam magam karból, és végre fölálltam, végre 2 lábamon álltam, és akkor elkezdtem kiáltani, szólítottam édesanyámat, hogy jöjjön be. De mire édesanyám bejött a konyhába, addigra én elestem. És nagyon sokáig tartott, amíg újra bátorságom volt, hogy belekapaszkodjak az asztal sarkába, hogy újra fölhúzzam magam. És nem is annyira az fájt, hogy visszaestem, hanem az, hogy amikor fölálltam végre, akkor azt nem látta senki. Legalábbis gyerekként én így éltem meg. De ma már tudom, hogy az az első fölállás, amikor kapaszkodtam az asztal sarkába, és kiáltottam édesanyám után, hogy jöjjön be, és nem bírtam kitartani addig, hogy ő meglássa azt, hogy fölálltam, akkor ott volt Jézus. És ő látta, hogy fölálltam. És erre az akaratra, erre a küzdelemre, sőt, erre a kudarcra építette föl egész életem hivatását. Ami azt jelenti, hogy az esések most sincsenek kimaradva az életemből, hanem hozzátartoznak. Nem vagyok mindig elégedett, nyugodt, sokszor elfáradok, de kibe kapaszkodom? A beteg, aki Jézusba kapaszkodik, akit Jézus ismer, és meggyógyít. Aztán van egy társadalmi körülmény, hogy amikor nagyon közel kerülünk az Istenhez, akkor a társadalom kinéz a maga köréből. Mert az Isten közeli ember az ugyanannyira irritáló, mint a beteg ember. Most ez az ember, aki eddig beteg volt, most azzal irritálja, azzal provokálja a környezetét, hogy most meg csak úgy járkál, és hogy őt valaki meggyógyította. De itt még van egy folyamat. Ez az ember, aki majd 40 éve mozgásképtelen volt, megtapasztal egy odafigyelést, egy ráfigyelést, megtapasztalja azt a jelenlétet, amikor valaki meghallgatja a panaszomat, és utána együtt él a csodával, de nem tudja, hogy honnan származik. Ő még nem ismerte fel, hogy ki volt az, aki őt meggyógyította. Nagyon sokszor szeretnénk megfogni mi is azt a pillanatot, vagy azt a személyt, az Istent, aki meggyógyított, de ő nem is tudja, nem is érdeklődött, hanem mások provokálják, ki az, aki meggyógyított, és akkor elkezd gondolkodni, nem emlékszem, nem tudom. Jézus eltűnik. Nem maradott, nem lehet az Isten élmény, ami hétköznapi lelki vagy társadalmi életünk fogja. Nem tudom. De utána később Jézus találkozott vele a templomban. Tehát ez az ember, aki meggyógyul, beilleszkedik a társadalomba, elmegy a templomba, imádkozik. Része lesz a társadalomnak, és ez is a gyógyulásnak a része. Elmegy a templomba, éli azt az életet, amit a társai élnek. És ebben a pillanatban találkozik Jézussal ugyancsak a templomban, aki őt megint megszólítja, mindig Jézus a kezdeményező. Azt mondta neki, nézd, meggyógyultál, többi ne vétkezél, nehogy még nagyobb bajod essen. Jézus megszólítja, és fontos számára, hogy tudatosítsa, hogy ki volt, aki őt meggyógyította. Mert ez neki fontos, nem Jézusnak fontos, hogy egyel több, és akkor beírom, hogy én őt most meggyógyítottam, milyen szuper Isten ember vagyok, mert én most meggyógyítottam a Betesda tavánál levő béna embert. Hanem neki

0: volt szüksége, hogy fölismerje, hogy kigyógyította meg. A betegségben, a szenvedésben, a gyógyulásban, a félig meddig gyógyulásban nekünk van szükségünk arra, hogy fölismerjük, amikor Isten nálunk járt. De ahhoz el kell indulnunk és élnünk kell tovább, keresnünk kell az Istennel való találkozás lehetőségét. Bocsánat a hasonlatért, ez a meggyógyított ember nem kocsmába ment, hanem templomba ment. Hálát adott, imádkozott, és ott van Jézus. Tehát a meggyógyult ember az a hálaadó és imádkozó ember. Az Istent kereső ember, és akkor megtalálja, akkor találkozik, és rádöbben arra, hogy sokkal fontosabb, van egy fontosabb dolog az életében, mint ami látszólag most megtörtént. Visszailleszkedett a társadalomba, elmehet egyedül a templomba imádkozni, mégis Jézus azt mondja neki, meggyógyultál, látod, tudatosítottad magadban? Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Mert hogy a fizikai testi gyógyulásnál sokkal fontosabb a lelki gyógyulás, sokkal fontosabb az Isten közelsége. A még nagyobb bajod érjen az az, amikor elbizakodsz, amikor öntelt leszel, amikor te leszel a figyelem középpontjában, és közben ez a lelkednek káros, a lelked kárát vallja. Azt mondja Szent Kamil, nincs más dolgunk a világon, mint hogy megmenteni a lelkünket az örök életre. Nincs más dolgod a világon, mint hogy megmentsd az életre, az örök életre a lelkedet, és a mások lelkét is. Nagyon sok történet van, amikor beteg ágy mellett térnek meg az emberek. Boldog Batyanstatman László, magyar boldog orvosunk, szemész orvos, akinek volt egy barátja, aki nem igazán hitt Istenben, és nem is élt szentségi házasságban. Ott volt Batyanstatman László barátjának az ágyánál, és amikor meghalt, a szenvedésében látta ezt az embert, és azt mondta, hogy ha valaki így halt meg, akkor kell, hogy létezzen az Isten. Letérdelt az ágya mellé, és megígérte a barátjának, hogy rendezi az életét. Ez volt Batyanstatman László első csodája halálában. Tehát a nagyon sok szenvedő ember ágya mellett meggyógyulnak a lelkek, megmenekülnek a lelkek, mert rátalálnak az Istenre. Persze nem mindig kellemes ebbe a szerepbe lenni, hogy én legyek az a szenvedő Krisztus, akinek a keresztje alatt az emberek meggyógyulnak, mint a százados, aki azt mondja, ez valóban Isten fia volt. Ez valóban Isten embere, Istenért élő, szerető, szenvedő ember. És a meggyógyult embernek az volt az igazi gyógyulás, hogy rádöbbent, hogy őt az Isten gyógyította meg, és rádöbbent arra, hogy neki figyelni kell a lelkére. A beteg embereknek az egyik, hát ugye veszélyes kísértése, hogy a betegség által a figyelem középpontjába kerülnek, és hogyha ez nem történik meg, akkor megsértődnek, akkor rosszul esik, és akkor elkezdik erőszakosan követelni azt, hogy már pedig nekem jogom van, hát én beteg vagyok, figyelj rám, ma már mióta nem voltál benn nálam, tegnap hol voltál, már mióta nem kaptál egy pohár teát, éhes vagyok, szomjas vagyok, kapcsold ki a rádiót, kapcsold be a rádiót, gyere be. És elkezd csak saját maga körül forogni a világ. És erre mondja Jézus, hogy vigyázz, nehogy nagyobb bajot történjék, de meg is gyógyulhatok, és akkor én leszek a sztár meggyógyult, aki mehetek körbe, adhatok interjúkat, a mai világban már mindenütt meg lehet jelenni a világhálón, és akkor megint a lelkem kárát vallja, mert elkezdek én lenni a saját magam középpontja. És akkor elholmájosul az Isten az életemben. Jézus ezt mondja, hogy nehogy nagyobb bajod legyen, hogy öntelt legyél, önmagad körül forogjál, mindig rólad szóljon az élet, te legyél a figyelem középpontjával, és hogyha nem, akkor ez rosszul esik. És ez olyan, hogy sosem elég, mindig magasabb a szint. Ha egy nap egy órát figyeltek rád, akkor 2 kell, 3 kell, 4 kell, 10 kell, 24 óra kell. És akkor így alakul ki az a fajta szintén kirekesztési mechanizmus, amikor egy idő után azok az emberek, akiknek segíteni kellene rajtunk, vagy azon, aki beteg, az elkezd menekülni tőled. És akkor rossz a világ. De hát vizsgáld meg magadat, a lelkedet, a testedet. Ki körül forog a világ, amikor szenvedsz, amikor jobban vagy, amikor élsz? Az életed középpontja Jézus. Vigyázz, hogy nagyobb bajod ne történjen. Ki van az életed a figyelmed középpontjában? És hogy hol van az igazság, ezt mindig föltehetjük a kérdést. Miközben háborúk dúlnak a világban, látjuk azt, hogy nagyon sok ártatlan ember szenved, hal meg egyedül, szenved évtizedeken keresztül, vagy túl korán, fiatalon ragadja előtt a halál, maga mögött hagyva gyermekeket. És föltesszük a kérdést, mi az igazság, hol az igazság? De az Isten üdvözítő tervében nem látunk bele, és nem is tudjuk megérteni. Azt szoktam mondani, hogyha világot egy mérlekhez hasonlítjuk, olyan szintű, olyan nagy a gonoszság, a háború, az öldöklés, az embertelenség, a kiszolgáltatottság, az emberkereskedelem, a gyengék, az eleseteknek a kihasználása, a profitorientált társadalom olyan nagy súllyal van a mérlek egyik oldalán, hogy ellensúlyozni valahogy, hogy a világ ne dőljön fel, ne boruljon fel ez a világ, csak az ártatlanok szenvedésével lehet talán ez egy magyarázat, hogy minél több gonoszság van a világban, annál több tiszta, ártatlan szenvedés van a mérleg másik serpenyőjén, és így marad egyensúlyban a világ. Akár a most boldogávatott Bódi Mária Magdolnának a története, az szegény családból származó kislány, aki a szegénysége, társadalmi kirekesztettsége miatt nem lehet nővér, de megtalálja őt Krisztus, és ő is Krisztust, és magánfogadalmasként szűz és vértanú lesz. Az embertelen erőszak, rombolás, gonoszságnak a válasza, a gonoszságra a válasz, az a rengeteg szenvedés, az a több százezer ember, azok a katonák, a fegyverek, az a pár golyó, ami őt eltalálta, elég egy ártatlan élet, hogy ellensúlyozza a mérleg másik serpenyőjén mindezt a gonoszságot. Egy törékeny kislány. És akkor itt van az az igazság, amikor azt mondja Jézus, hogy ő vállalja azt is, hogy az ő életére törnek azért, mert ő gyógyított. Mindig ez van. Isten életére törnek azért, mert Isten jó. De az Isten válasza az, Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom. Ezt mondja Jézus. Miközben az ártatlanok szenvedése és a gonoszságnak a párharca folyik a világban, Isten válasza a te életedre, a te szenvedésedre, a te örömödre, a te szolgálatodra. Atyám munkálkodik, és én is munkálkodom. Mindenki a maga helyén, akár segítő, akár szenvedő, legyünk mindenható Isten munkatársai. És higgyük azt, hogyha szeretjük őt, minden a javunkra válik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Jó gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamiliános szerzetes műsorát hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki itt vagy közöttünk a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálás szívvel mondunk köszönetet neked, hogy itt maradtál köztünk, és hogy szavaid visszhangoznak a szívünkben. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el, hogy velünk járod az élet útját, és hogy napról napra bátorítasz, támogatsz minket, erőt adsz. Köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, és hogy a mai estén is velünk vagy. Köszönjük, hogy megérinted a szívünket, megérinted azoknak a szívét, akik itt vannak, vagy a rádió hullámhosszán keresztül, akár ágyban, vezetés közben, vagy csak éppen ülve, belekapcsolódnak ebben az oltári szentség imádásában. Uram, te mindenhol jelen vagy. Te mindenkit meg tudsz érinteni, ezért kérjük, hogy a mai napon, a mai estén formáld át a mi szíveinket. Ó, Uram, hamarosan ünnepeljük a te szentséges szívednek az ünnepét. És itt állunk mi most, a mai estén, és azt kérjük, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Olyan szívvé formáld a mi szívünket, amely képes befogadni a szeretetet, ami tőled jön, és nem megtartani önmagának, hanem megosztani másokkal. Formáld át a mi szívünket, vedd el a testünkből a kőszívet és a hússzívet, érző szívet. Azt mondottad, Uram, lelketekbe írom törvényemet, szívetekbe. Köszönjük, hogy a szeretet törvényét adtad és adod a szívünkbe. Köszönjük, hogy a mai estén is itt lehetünk. Köszönjük a szeretetet, amivel te szeretsz, amivel megajándékozol, amivel mi másokat szerethetünk. És azt kérjük, hogy add, hogy úgy szeressünk mindenkit, ahogy te szereted. Kérünk, Uram, adj segítséget, adj erőt. És kérve kérjük a te áldásodat a világ vezetőire, hogy béke, szeretet legyen az ő szívükbe is. És meghívjuk a boldogságos Szűzanyát, hogy velünk imádkozzon. Mert tudjuk, hogy ha ő velünk imádkozik, akkor te meghallgatod a mi kéréseinket, Uram. És ebben az imádságban is érezzük a boldogságos Szűzanya édesanyjai jelenlétét. Köszönjük, hogy napjainkban is megengeded, hogy közöttünk legyen édesanyád, és hogy a szívünket oda teszi a te szíved mellé, és te átformálod a szívünket. Köszönjük neked, Uram. Legyen hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk, velünk vagy minden nap. Van kihez fordulnunk, Uram. Van ki meghallgasson, van ki szeressen. Bocsásd meg, Uram, ha mi még most sem tudjuk ezt elfogni, hogy mi nagy áldozatot hoztál értünk. Mi nagyon szeretsz minket, tenyeredbe rajzoltál, és még mi most sem tudjuk értékelni a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Uram Jézusom, az embereket hozom elődbe, akik még nem ismernek téged. Adj nekik tisztán látást, nyisd meg az ők szívüket, Uram, az elméjüket, hogy befogadjanak, hogy téged keressenek. Téged egyedül az élő Istent, Uram, mert hisz élet csak benned van. Töld meg, Uram, a háborúságot, a békétlenséget. Töld meg ezt a nagyra vágyást, Uram, ami van a világban. Ezt az érdek, mindenki érdekből tesz valamit, Uram. Adj nekünk egy hús szívet, szerető szívet, egy irgalmas szívet, egy alázatos szívet, Uram. Add, Uram, hogy szeressük egymást, szeretettel legyünk embertársaink iránt, szeretettel válaszoljunk vissza mindenre. Uram, te példát adtál, példát mutattál, hogy hogyan kövessünk téged. Nehéz, de veled sikerül, Uram, veled tudjuk csak a te utadat járni, azt a göröngyöst, azt a keskenyt, Uram. Köszönöm, Uram, hogy minden nap erőt adsz nekünk, hisz rád van szükségünk a te erődre. Uram, növeld bennünk a hitet, a benned való hitet, hogy rád tudjunk hagyatkozni. Törd meg bennünk az aggodalmasságot. Uram Jézusom, légy irgalmas hozzánk. Ha nem a te szereteteddel tesszük, amit teszünk, Uram, vagy nem rád figyelve tesszünk, amit teszünk, Uram, vezess a te utadon. Gyere és fogd meg a kezünket, és vezess hozzád. Mutasd az utat, Uram. Uram Jézusom, idehozom a fiatalokat, a vizsgázókat még, a fiatalokat, Uram. Látod, hogy a világ mit kínál nekik. Látod, hogy az internet, a drog, az alkohol, a szivar, a megfelelési kényszer. Törd meg ezeket, Uram, neked van hatalmad. Ne engedd, Uram, hogy az ördög elvigye őket. Hozz vissza, térítsd vissza a te utadra, Uram. Téged keressenek, hisz veled lenni oly jó, a te utadon járni oly jó, Uram. Add, hogy minden ember ezt megérezze, megtapasztalja. Áldom, magasztalom, Uram, szent nevedet, most és mindörökké. Amen.

Drága Jézusom, hálatelt szívvel vagyok itt. Köszönöm a meghívásod. Köszönöm, hogy itt lehetek a te jelenlétedben, előtted. És köszönöm, hogy nem egyedül, hanem hoztam az én családomat, az én barátaimat, mindazokat, akik az én imáimba helyezték magukat. De hozom azokat is, Uram, akikért imádkozni vágyom. Igen, Úr Jézus, mert egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amelyre naponta rálépek, és igyekszem, hogy ezt az útat veled járjam. A te jelenlétedbe, belőled, veled táplálkozva, hálát adok, Úr Jézus, hogy te itt maradtál közöttünk, és nap mint nap találkozhatunk veled a Szent Misében, a legszentebb áldozatban, és nem csak találkozhatunk, hanem táplálkozhatunk. Köszönöm azt az erőt, amelyet adsz, amellyel betöltesz. Köszönöm, hogy te vezetsz. Hálát adok, Úr Jézus, az én családomért. Megköszönöm, hogy ismernek téged. Megköszönöm, hogy vágynak utánad, vágynak veled lenni. Tudunk rólad beszélni. Tudunk arról egymás közt megosztani, amit velünk cselekszel az életünkben. Hála és dicsőség érte, Jézusom. De idehozom azokat is, akik nem ismernek, vagy nem akarnak ismerni téged, akik csalódtak, akik elfordultak, akik nem hiszik el, hogy te vagy ez egyetlen, a szerető Isten, a te szíved nagy, irgalmas, befogadó. Idehozom azokat, akik egyedül akarják megoldani a gondjaikat, a problémáikat, akik félnek hozzád fordulni, vagy tudatosan elfordulnak tőled. Te látod, Jézus, hogy milyen nagy a skála, amit kínál a világ, mennyi minden van, ami jobbnak tűnik, ami biztosabbnak tűnik, ami hamarabb, gyorsabb, és hányszor behódolunk, bedölünk ezeknek a csalfa kívánságoknak, bocsáss meg nekünk. Ölelj a te szerető szívedre, Jézus. Alakíts, formálj a te szíved szerint. Te légy a mi szívünk iskolája. Adj nekünk irgalmas szívet, könyörületes szívet, megbocsájtó szívet. Tudjuk elengedni a múltat, és beléd kapaszkodva remélni, vágyni a jövőt. Jézus, növeld a mi hitünket, erősítsd meg a mi szeretetünket, és adj nekünk olyan reményt, amely mindent fölülmúl. Hiszen a mi reménységünk egyedül az élő Istenben kell legyen, abba az Istenben, aki a mi szerető atyánk, ha kell a mi anyánk, a mi barátunk, a mi testvérünk, aki egészen közel jön hozzánk, karjaiba vesz, szeret, felemel. Köszönöm neked, Úr Jézus. Köszönöm, hogy egy ilyen atyánk van, egy ilyen testvért kaptunk benned. És megköszönöm az én égi édesanyámat, aki minden nap eljön azért, hogy az Atya szeretetét közvetítse, aki az ő üzenetét hordozza, aki tanítson minket, aki elvezessen hozzád. Köszönjük, hogy nap mint nap a te édesanyád Mária iskolájába járhatunk, egyre közelebb hozzád. Jézus, szentséges szíve, neked ajánlom magamat, családomat, az egész emberiséget. Áld meg bennünket, adj békét nekünk, tölts el a te szereteteddel,
hogy tiéd legyen mindig mindenért a dicsőség és imádás, most és mindörökké. Amen. Amen.

Szeretettel köszöntlek téged, drága Jézusom, aki a legméltóságosabb oltári szentségben jelen vagy. Igen, Uram, újjong és dalul az én szívem is, mert itt lehetek, a te szent színed előtt, és olyan jó nekem itt lenni, Uram, olyan jó érezni a te szeretetedet, azt, ahogyan átölelsz, ahogyan magadhoz vonsz, ahogy megsimogatsz. Köszönöm, Uram, hogy életem királyának, megváltómnak, édesapámnak mondhatlak téged. Köszönöm azt, hogy a te gyermeked lehetek, a te barátod, akinek meg is vallasz. Drága Jézusom, hálás vagyok minden kegyelemért, amellyel nap mint nap megajándékozol. Köszönöm azt, hogy növeled a szívemben a vágyot a veled való találkozások után. Köszönöm, hogy kirendeled a megfelelő alkalmat, hogy a te jelenlétedben legyek. Édes Jézusom, köszönök neked mindent. Köszönöm azt, hogy az én édesanyám igent mondott rám, de hálásan köszönöm mennyei atyának azt, hogy a te édesanyád, a boldogságos Szűz Mária igent mondott arra, hogy téged világra hozzon a mi számunkra is. Drága Jézusom, szent színed elé hozom most azokat az édesanyákat, akik megtudták, hogy új élet fogant bennük a mennyi atya kegyelme által. Kérlek szépen, segíts meg őket, bátorítsd, és adj erőt nekik, hogy el tudják fogadni azt az életet, azt a csodát, akivel megajándékozod. Segíts, hogy a szűzanyához hasonlóan igent mondjanak, és ne az életkörülményeikre, családi helyzetükre, családi állapotukra vonatkoztatva döntsenek, hanem abban a tudatban, hogy az élet és a gyermek kegyelem, a család áldás és a hit jövő. Drága Jézusom, könyörgök hozzád, érints meg ezeket az édesanyákat, legyenek bárhol a világban, fogd meg a kezüket, és segíts nekik helyesen dönteni. Uram, elődbe hozom azokat a feleségeket is, vagy már leendő édesanyákat, akik vágynak arra, hogy gyermekük legyen. Kérlek, ha a mennyei atya akarata is az, hogy édesanyákká váljanak, akár először, akár újra, segíts nekik. Uram, te csodákat tettél több mint 2000 évvel ezelőtt is, amikor valóságos személyként itt jártál a földön. Ezért arra kérlek, tégy csodát most is. Tégy csodát, mert te tudod, hogy mi van az emberek szívében, mi a vágyuk, és segíts teljesíteni azt, amennyiben a mi atyánk is azt akarja. Szentlélek Úristen, vezess mindnyájunkat, és segíts nekünk abban, hogy mindig, minden helyzetben, a világ zűrzavarában, a csendet háborító zajban is meghalljuk a te hangodat, és mindannyian helyesen tudjunk dönteni, melletted tudjunk dönteni, igent mondjunk a te hívásodra, mert hisszük azt, Uram, hogy így lehet az életünk áldás, és így lehetünk áldások azok számára, akiknek az életébe te küldesz minket. Ebben kérem a te segítségedet, és segíts, hogy szívünk hasonló legyen a te szent szívedhez, drága Jézusom. Alakíts, formáld, tedd hasonlóvá, növeld bennünk a szeretetet, és tedd teljessé mindazt, amit elkezdtél. Áldlak, magasztallak, dicsőítlek, drága Jézusom.
most és örökkön örökké. Amen.

Drága Jézusom, állak, imádlak, magasztallak, és a gyenge gyarló szeretettemmel szeretlek. Köszönöm, hogy eljöhettem. Köszönöm, hogy bármikor hozzád jöhetek, hozzád jöhetünk bárki. Nem kell neked bejelentkezni, nem kell fogadó óra. Köszönöm, Jézusom, mindent köszönök. Te látod szívem bensejét. Te látod, hogy mennyi nem odavaló dolog van az én szívemben. Szeretetet tüzével éges ki azt, ami nem odavaló és helyettes is. A te szereteteddel, adj nagyobb szeretetet belém. Adj erőt, adj biztonságot, hogy te mindenkor megsegítesz, bármi baj, bármi veszély közeleket felém. De te ott vagy. Köszönöm, Jézusom, hogy elküldted a szent lelkedet, aki vezet, aki vigasztal, akinek elmondhatom az örömömet, bánatomat, és irányít. Köszönöm ezt a sok évtizedet, amely örömmel is volt részem, de megpróbáltatásban is. A megpróbáltatásokat is köszönöm, Uram Jézus, mert azzal csak neveltél, és közelébb hoztál engemet, közeledbe hoztál engemet. Bocsáss meg, Jézusom, hogy a szívemben, ami van, annyi sok szép gondolat, de nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogy te megérdemelnéd, de fogadd el a gyenge gyarló imámat. Fogadd el, hogy most is egy kicsit úgy félek, mert én még nem voltam ilyen közel hozzá. De bocsáss meg nekem azokat is. Elődbe hozom a gyerekeimet, az ők családjaikat. Őrizzed őket is, és vezessed. Vezessed azon az úton, amelyet te megmutattál nekünk. Köszönöm, Jézusom, hogy meghallgatsz. Dicsőség és hála neked most, és mindörökön örökké. Amen.

Jézusom. Felfoghatatlan az a béke, amit a te jelenlétedben érzek. Köszönöm, Uram, hogy magadhoz vonzol, és bocsásd meg azt, hogy nem válaszolok mindig a te hívásodra. Agyba tudom, és látom, hogy mi van ebben a világban. Van pénz, van divat, van kényelem, és mi mindent eléd rakunk, Uram. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy te kéne legyél az első az életünkben. Én csak egyet kérek, Uram, felajánlom neked az én szívemet, az én értelmemet. Mert az én erőmből nekem ez nem megy. Bármennyire is vágyom arra, hogy téged helyezzelek az első helyre, hogy több időt töltsek veled. Minden nap elvon tőled. Minden. Ezért kérlek, formáld át a szívemet és a gondolkodásomat. Taníts meg tiszta szívvel rád hagyatkozni. Taníts meg meghallani téged, amire sokszor rájövök, Uram, hogy minden a te akaratodból van. Hogy te vezetsz engem. Adj vágyat az elcsendesedésre, Uram, a veled való együttlétre. És mutasd meg, hogy mi az, amit tennem kell az életben. Készíts fel, Uram, hogy megvalljalak téged, ott, ahol, bárhol, ahol járok, tiszta szívvel, hogy tanúságot tegyek rólad, hogy hozzád vezessem az embereket, hogy megtapasztaljanak téged, hogy ugyanúgy felismerjék, hogy nem minden az, amit ez a világ kínál. Én különösen a fiatalokért fohászkodom hozzád, és mindazokért az emberekért, akiket készületlenül ér naponta a halál, a te oltalmadba ajánlom őket. Könyörülj rajtuk. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz minket. Ha nem is azonnal reagálsz a mi kéréseinkre. Adj türelmet megvárni téged, elfogadni a te akaratodat nap, mint nap. Áldott legyen a te szent neved, Uram. Most és mindörökké.

Köszönjük, Uram, hogy szent vagy, és hogy minket is szenti akarsz tenni. Köszönjük, hogy meghívtál minket, és a mai estén formáltál. És hát, hogy nap mint nap meghalljuk a te hívó szavadat, amikor azt mondod, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Köszönjük, hogy erre hívsz, erre bátorítasz, és kérjük a te segítségedet, Uram, hogy napról napra ebben a szeretetben tudjunk járni, és napról napra készek legyünk Isten akaratában megmaradni. Uram, mi is úgy szólunk hozzád a mai estén, mint az Emmauszi tanítványok. Maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Ha kitekintünk az ablakon, akkor valóban a nap lemenőben, de te velünk vagy. Köszönjük, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

szentségimádást közvetítettünk Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából. Hálát adva mindenható Istennek az ő jelenlétéért, a mi jelenlétünkért, a közös ima erejében. Elköszönünk és kívánunk egy nyugodalmas jó éjszakát, egy áldott hetet, és álljunk meg nap, mint nap, időzzünk el az Úr jelenlétébe, adjunk hálát, kérjünk, és imádjuk őt, hiszen azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig. Áldott estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.

most még tanácsot tartanak ellened. Vicsorok fogunk, kezükben fegyverek, lőnek szegényre, ölnek nyomorult.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Amen. A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg

0: negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak jégalmadra. Amen.
0: Fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad fel magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,

0: halálos bizonyát. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat,

0: megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: Nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Annek.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkozz le betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetlészve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten elejével, taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszéle a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal. Diplomácia és párbeszéd a békért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az Úr kérdése nyomán, hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
1: Cari fratelli sorelle, buona domenica!
0: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot köszöntötte a déli vervényfényben fürdő Szent Péter téren összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
1: Ki è davvero Gesù per me?
0: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi volt megtapasztalása szempontjából. Valójában már a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében, Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt, és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti, kinek tartotok engem?
1: Ma voi. Ki dite che io sia?
0: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
1: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
0: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését, és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokás se tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
1: Che più interpellano la nostra coscienza.
0: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alake, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezesse minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkózzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba.
1: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
0: Hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel és azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Jézus azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából egy mindig új találkozásban, amely akár új utakat is kérhet tőlünk, és eltérő döntéseket hozhatunk, mint amiket elképzelünk. Ez vonatkozik mind a személyes utunkra, mind az egyház útjára, mind a lelkipásztori döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
1: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
0: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól, ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségül Szűz Máriát,
1: invokiamo la Vergine Maria,
0: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta a Szűzanyá az intézet fohászsal rövidelmélkedését Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: A Szentatya köszöntése és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim, imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
1: La Repubblica Democratica del Congo,
0: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
1: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
0: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit. Továbbá Bormió és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
1: Auguro a tutti! Una buona domenica!
0: Zárta köszöntéseit a Szentatya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szentatya hétfőn délelőtt 11:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjük

0: katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta a pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
1: Tumulo d'Apostolo São Pedro.
0: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazolás páncélját, sarunnak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhelyt fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szentatya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt, Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házomba, de csak egy szót szólj, és szolgál meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének val meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt, nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen feltehetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
1: São Dom do Senhor.
0: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük. Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten

0: igéjének bölcsességével maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentségek kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei, és éled újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek, Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsam, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért.
1: Que Nossa Senhora de Fátima.
0: A fatimai szűzonynak kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosba látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. 4 napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misustin, akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfajev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beleplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkembe. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltözted jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Jézus több esetben is kemény szavakkal bírálta a farizeusokat, akik szavaikkal hatalmas terheket róttak ugyanaz emberekre, az életük azonban hiteltelen volt. Vakvezetőknek nevezte őket, rámutatva arra, hogy emiatt rendkívül veszélyes helyzetbe kerülhetnek mindazok, akik rájuk vannak bízva. Hiszen, ahogy ezt a Szentírásban is olvashatod, ha pedig vak vezeti a vakot, mindketten gödörbe esnek.

Isten mindannyiunkra rábízott jó néhány embert. Van, akire kevesebbet, és van, akire lényegesen többet. Azt szeretné, ha a szavainkkal, és főleg életünk példájával utat mutatnánk nekik a mennyország fele. Elsősorban a szeretteinkért vagyunk felelősek. Mindenek előtt az ő üdvösségüket kell szolgálnunk. Segítenünk kell nekik abban, hogy megnyíljon a szemük és a szívük Isten igazságaira.

Nem lehetünk vakvezetők. Tovább kell látnunk náluk. Látnunk kell a láthatatlant. Csak így tudunk segíteni azoknak, akik lelkileg még vakok, akiket félrevezetett, elkápráztatott ennek a világnak a villogása. Melléjük kell szegődnünk a földi élet zarándok útján. Valahogy úgy, ahogy ezt a vakvezető kutya is teszi. Hűséggel, szeretettel szolgálja azt, aki vezetésre szorul. Figyelmeztet, ha valamilyen akadály van az úton. Megbízható barátként ott van, amikor szükség van rá.

Isten, tőlünk is ezt kérim. Ajándékozzuk meg barátságunkkal az elveszetteket. Álljunk melléjük. Türelemmel válaszoljunk a felmerülő kérdéseikre. Mint jó pásztor, terelgessük őket az úton. Te készen állsz erre? Ha igen, engedd, hogy Isten szent lelke megerősítsen, vezessen téged. Hiszen nélküle te is ugyanolyan vakvezetővé válhatsz, mint a farizeusok. Ne hagyd magad becsapni. Krisztusnak és a világnak szüksége van rád.

Tengernyi víz sem oldhatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is keveselnék.

0: Krisztust, a szüzek jegyesét és koszorúját boldogan köszöntsük és alázatosan kérjük. Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket. Krisztus, téged a szent szüzek egyetlen jegyesükként szerettek. Kérünk, hogy minket se válasszon el semmi a te szeretetettől.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Máriát, édesanyádat a szüzek királynőjévé koronáztad. Az ő közben járására add meg, hogy mindig tiszta szívvel szolgáljunk neked.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Szolgáló leányait közben járására, akik egész és osztatlan szívvel mindig arra törekedtek, hogy testben, lélekben szentek legyenek, add, hogy ez a mulandó világ soha el ne szakítson bennünket tőled.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus, mennyei jegyesünk, akinek érkezésére az okos szüzek várakoztak, add, hogy mi is reménykedve virrasszunk, amíg el nem jössz.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: A keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjám közben járására, aki bölcs szűz volt egy az okosak közül, adj nekünk bölcsességet és tiszta életet.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.

0: Minden vigasztalás Istene, irgalmas atyánk, te elvezetted a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjám szüzet, a Szentföld alázatos leányát, Szent Fiat titkainak szemlélésére, és őt a Szentlélek szeretetének és örömének tanújává választottad. Közben járására alt, hogy közösséget vállalva a szenvedő Krisztussal szívből örvendezzünk és újjongjunk dicsőséges megjelenése napján, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Jézus mondja, ez a világ híd. Menj át rajta, de ne építs magadnak ott házat. Tartja egy apokrif mondás.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjon, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt az Erdélyi Máre Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, a pontos idő 6 óra 49 perc. A sisegő kedves énekes madárt hoztuk a mai reggelen, ő tart velünk, és a tehetik, önök is tartsanak velünk. Ébredjünk együtt itt a Máre Rádió hullámhosszám, rövid tájékoztató műsor ismertetővel folytatódik műsorunk. Kedves hallgatóink, hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhatjuk. 7 órától majd szentmisét közvetítünk Szatmárnémetiből, a Szentlélek templomból. A szentmise végén a hét plébániájával Gábor anyán jelentkezik. 8 órától folytatódik ébresztő műsorunk az Úrangyala elimádkozásával. Ezt követően majd hírek és programajánlóval jelentkezünk, hallhatnak a nap szentjéről, illetve nap témájával is fogunk jelentkezni itt az ébresztő műsorban, majd elérkezünk a zenés köszöntő részhez, amikor is köszönthetik az ünnepeltjeiket, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, akik a mai napon vagy a napokban ünneplik,

című műsorunk lesz hallható. 11 óra 30 perctől Útigazság és Élet címmel Vánkos Alex atya várja Önöket Nagyváradról. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, hiszen az Úrangyala imádkozására fogjuk meghívni hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórára. Mindezek végén 12 óra 15 perckor veszi kezdetét déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni ezt a magazin műsort. Nézzük meg az időjárást, hogy a mai napon hol hány fokot mértek a reggeli adatok szerint, a 6 órás adatok szerint. Erdélyszerte Partiumban és a Bánságban Fogarason 11 fok van, 13 fokot mérnek Brassóban, Sepsiszentgyörgyön és Baróton, 14 fokot mérnek Kézdivásárhelyen, 12 fok van Székelyudvarhelyen, 9 fokot mérnek Csíkszeredában, 7 fok van Gyergyóalfaluban, 6 fokot mérnek Maroshéjvízen, 13 fok van Balázsfalván, 17 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 10 fok van Marosvásárhelyen, 15 fokot mérnek Tordán, 14 fok van Nagycsármáson, 13 fok van Kolozsváron, 11 fokot mértek Aknasugatagon és Máramarosszigetén, 12 fok van Nagybányán, 10 fokot mértek Szatmárnémetiben, 15 fok van Zilahon, 13 fok van Bánfihunyadon és Kolozsváron, 18 fok a pontos adat Nagyváradon, 15 fokot mérnek Aradon, 17 fok van Temesváron, 14 fokot mérnek Lugozson, 16 fok van Resicabányán, 11 fokot mérnek Petrozsémben, 15 fok van Déván, Gyulafehérváron és Szászsebesen, 13 fokot mértek Balázsfalván, míg végezetül 17 fok van Nagyszebenben, ma reggel 6 órás adatok szerint. A tehetik továbbra is tartsanak velünk, a nap örömhíre következik, ébredjünk együtt, fogadják nyitott szívvel a nap örömhírét.

0: Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent Máté könyvéből a 23. fejezet 23. verstől a 26. versig szól. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők! Megszűritek a szunyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vakfarizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Szeretett testvérek! A farizeusokhoz szóló szavak úgy tűnnek, hogy egy letűnt kornak a képletét mutatja mindannyiunk számára. Természetesen abban a korban, amikor Jézus élt, átlátta a különböző élethelyzeteket és a farizeusok viselkedésmódját is. De Szent Máté nem csak egy történelmi eseményt ír le, amikor ezeket a szavakat visszaadja számunkra, amelyeket az Úr Jézus mondott, hanem a mai napra is vonatkoznak ezek. Talán megkérdezhetjük, hol vannak már a farizeusok? Nyilván a zsidó hagyományban vannak még, akik ezt a szerepkört töltik be. De nem erről van szó. Egy viselkedés formáról. És talán úgy gondoljuk, hogy mi ettől teljesen mentesek vagyunk. Nem vagyunk tőle mentesek. A mai világban a gonoszság föl tudja használni a média különböző formáit arra, hogy az ember egyszerűen farizeussá válik. Mindenki ítélkezik mindenki fölött. Újjal mutogatunk, legyen az politikus, bármilyen közszereplő, vagy éppen lehet, hogy egy ismerősünk, aki kudarcot vallott az életben, a házasságában, vagy a munkahelyén, vagy lehet, hogy épp nem vallott kudarcot,

arcot, hanem a sikereit annak köszönheti, hogy másokat kihasznál, becsap, félrevezet. Mindenről lehet informálódni. Az ember fölmegy a Facebookra, a TikTokra, nézegeti a különböző hírforrásokat, és akkor megnyugszik, hogy igen, mennyi sok rossz ember van, de jó, hogy én nem vagyok ilyen. És közben megfeledkezik arról, hogy lehet, hogy éppen nem végzi eléggé jól a saját feladatát, nem végzi jól a munkáját, megfeledkezik arról, hogy nem figyelt oda kellőképpen a házastársára vagy a gyerekére, nem figyelt jobban a szüleire, de megnyugtatja a lelkiismeretét, amikor látja, hogy a világban mennyi rossz, mennyi bűn, mennyi hamisság van. Úgy gondolja, hogy egyes hozzászólásokkal saját lelkét is meg tudja nyugtatni. Lehet, hogy nem ezért teszi, legalábbis nem így akarja, de valahol a tudatalat mégiscsak ezért teszi. Jézus nagyon fontos mondatot mond. Tisztíts meg előbb a pohár belsejét, és akkor majd a külseje is tiszta lesz. Fontos tehát törekednünk arra, hogy a pohár belseje, vagyis a te lelked, a te szíved, a gondolkodásod megtisztuljon. Nem az ítélkezés, a pletykálkodás uralkodjék benned, hanem keresd meg azokat a szavakat, azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül Isten behatol az életedbe, és megtisztít téged, a gondolataidat, az érzésvilágodat. Persze, hogy ez nem megy tökéletesen, nem megy teljes egészében, de törekednünk kell rá. Miért fontos ez? Azért fontos, mert a világot nem fogod tudni megváltoztatni azzal, hogy mások fölött ítélkezel, komoly véleményeket fogalmazol meg, bármilyen eseményről, vagy éppen személyekről. Ez nem tesz téged jobbá. Semmivel sem tesz jobbá. És a világot sem teszed ezzel jobbá. Azzal tudod a körülötted lévő világot megújítani, hogyha te magad megújulsz. Hogyha szembe tudsz nézni saját bűneiddel, hiányosságaiddal. Hogyha ki tudod mondani, hogy bocsáss meg a másik személynek, és ki tudod mondani Istennek is, hogy bocsáss meg, Uram. Amikor képes vagy arra, hogy fölismerd egyes élethelyzetben, hol a te felelősséged? Mikor mulasztottál el valamit? Mikor nem vállaltál igazán felelősséget a tetteidért vagy a szavaidért? Ezek nagyon komoly dolgok. És ne gondold, hogy ez téged depresszióba kerget. Szó sincs róla. Nem erről akarok beszélni. Hanem a helyes önvizsgálatról, arról, hogy lásd, hogy ki is vagy igazán. Mert az az ember, aki fölismeri saját gyengeségét, bűneit, ki tudja mondani azt, hogy bocsánat, sok mindentől megszabadul. Másrésztről pedig törekednünk kell arra, hogy vegyük észre azt, ami körülöttünk jó, és inkább erről beszéljünk, ami előrébb visz. Fedezzük föl a másik emberben az értéket. Fedezzük föl a körülöttünk lévő világban azt, ami szép, mert van benne szép is, nagyon sok szép dolog van benne. Beszéljünk erről, és szép lassan visszanyered békédet. Persze mindezt az Úrral, Jézussal együtt kell tennünk. Törekedjünk tehát arra, hogy a pohár belsejét tisztítsuk meg. És akkor szép lassan szebbé válik a világ, nem csak bennünk, hanem körülöttünk is.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Szatmár Németi Szentlélek templomból. A szentmisét Istvánffy Szilárd atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vonház Zoltán látja el. Hívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretett drága testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a mai szentmisét Cerló Jenő lelküdvösségért ajánlom föl. Kalazanci Szent Józsefre is emlékezik a mai napon a világegyház, a kegyes rend megalapítója, tanító rend, a piaristák rendje. Mai nap szentje felismeri Rómában a rengeteg csavargó gyermeket. Az iskoláztatás nagyon nagy költséggel járt abban az időben, és nagyon sokan elzárkóztak ezelől. Felvállalja ezt a kemény feladatot. Nem könnyű ma sem tanítani. Milyen sokszor nem fogadnak szót a tanítványok. Legyen az akár gyermek, legyen az akár felnőtt. Mi is ilyen tanítványok vagyunk olykor-olykor. A jó szót nem mindig fogadjuk meg. De van, amikor oda kapcsolódik a fülünk a tanításra. És akár értsük ezt átvitt értelemben, vagy bárhogyan, mindig feladat számunkra, hogy amikor Istennel kezdjük a napot egy szentmisével, akkor a szívünk nyitott legyen, a lelkünk befogadó legyen az isteni tanításra. Mai nap szentje ezt sokféleképpen is értelmezte, és erre tette rá az életét. Nézzünk mi is a szívünkbe. Van-e nyitottság a jó szóra, a tanításra? És kérjük-e a Szent Lelket, hogy fogékonyak legyünk, befogadóak legyünk az Isten tanítására. Bánjuk meg engedetlenségeinket, mulasztásainkat, makacságainkat és minden botlásunkat. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem.
1: Kérem ezért a boldogságos
0: mindenkor Szűz Máriát,
1: az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életemet
0: Urunkhoz, Istenemhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Szent József áldozó papot oly nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Attól, akit a bölcsesség tanító mestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatában, ha mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik,

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Ti is tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába mentünk el hozzátok. Amint hallottátok, előzőleg Filippiben szenvedés és bántalom ért, mégis Istenünkben bízva, a sok nehézség ellenére is hirdetni mertük Isten evangéliumát. A mi tanításunk nem megtévesztésből, vagy hamis szándékból származik, nem is csalásból, hanem úgy beszélünk, mint aki Isten alkalmasnak ítélt az evangélium hirdetésére. Nem is az embereknek akarunk tetszeni, hanem Istennek, aki szívünket vizsgálja. Azt is tudjátok, hogy nem szoktunk hízelegni, és kapzsiság sem vezetett minket soha, Isten rá a tanunk. Emberi elismerést sohasem kerestünk, sem a tiéteket, sem másokét. És bár, mint Krisztus apostolai, követelményeket is támaszthattunk volna veletek szemben, mégis olyan gyengédek voltunk hozzátok, mint a gyermeké dajkáló anya. Annyira közel álltatok szívünkhoz, hogy nem csak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Ez az Isten igéje. Köszönöm.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vak vezetők! Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A mai nap szentje, kalozanci Szent József, egy olyan 500 évvel, vagy 400 évvel ezelőtti problémára világított rá, amely híven tükrözi a mai evangéliumnak az egyik gondolatát, ugyanis a világ megjátsza magát, eltitkolja, elfojtja, eltakarja azt, amire nem büszke, mégpedig el akarja takarni a világ folyamatosan az ő gyengeségeit. Nem dicsekszik vele, szégyeli. És ezért felvesz a világ embere egy szerepszemélyiséget, és akár külsőben, de sok tekintetben, belsőben is megjátsza azt, hogy ő egy más valaki. Talán farsang juthat eszünkbe erről, de a világ abba a csapdába esett, hogy a látványból él. A külső formájából, a hölgynek, az illatából, az alakjából, az, hogy megnevettet-e, és látvány megoldásokból él és táplálkozik. A keresztény ember, ahogy a mai nap szentje is felismerte, nem táplálkozhat külsőségekből, hanem szembe kell nézni azzal, ha egy gyermek tanulatlan, neveletlen. Szembe kell néznie a személyes rossz tapasztalatával, szembe kell néznie a belső, apró vétkeivel. Mert ha ezt nem teszi, akkor úgy jár, mint a képmutató farizeusok, akikről az evangélium beszél. Van értelme látszatból táplálkozni és élni ebben a világban? Egy munkahelyen, egy családban, egy óvodában, egy iskolában, egy plébániai közösségben? Van értelme ezt végig tenni és tenni újra és újra? Vagy, ami a nehezebb út, odafordulni, és az érzéseinket diplomatikusan, őszintén, megfogva a másik kezét, feltárulkozni. Ehhez bátorság kell, és a bátorságot akár kérhetnénk a Szentlélektől. Olyan különleges, hogy mi a Szentlélek plébániához tartozunk itt Szatmárnémetiben. Talán van egy pici segítségünk, hogy elkerüljük ezeket a világi tévedéseket, és ne essünk az önkény vagy a képmutatásnak a téves lelkületébe. Mert jaj nekünk, mondja az Úr. Jaj nekünk papoknak, püspököknek, családoknak, egyháziaknak. Jaj nekünk Krisztusinak mondott keresztényeknek, akik a látszatból próbálunk táplálkozni, ebben gyönyörködni, és elfelejtjük az igazságot. Majdnap Szentje ezt meglátta, az utcán kallódó gyermeket, a realitást. Ezért állt oda, és kegyes tanító rendként felpártolta ezeket a gyermekeket. Ma a világ realitásával kevésbé merünk szembenézni. Kevés bátorságunk van arra, hogy a család életben is szembenézzünk az igazi, sajnos ki kell mondjam, a reális vétkekkel. Nincs értelme kozmetikázni ezt. De a világ arra tanít sokszor, hogy tesztet szőnyeg alá kell söpörni, a családi gyermek, fiú, lány kapcsolatot, a menyem-vejem viszonyát, az én személyes érintettségeimet. Nem csak a külső vallásosságunk, de az egész személyiségünk ne fakadjon kétszínkedésből. Kemény leszke ez nekünk egyházi vezetőknek is, keresztényeknek is, mert a tiszta szív örömét csak az őszinte lelkület ajándékozhatja meg számunkra. Tisztítsuk meg a szívünket, mint pohárt, annak belsejét is. Kérjük az Úristennek a vigasztaló kegyelmét és erejét, hogy szembe tudjunk nézni mindazzal, ami nagyon sokszor úgymond szégyen, és inkább a szőnyeg alá söpörjük. Ugye először azt is látunk el majd, hogy nem sokára, valamikor az életünknek, föld életünknek is vége lesz, vége szakad. Ez egy realitás. Legyen a szívünk feldíszítve, felkészítve, előkészítve. Mint amikor karácsonyra készül a világ, és hirdetjük, hogy előkészülünk. Vagy amikor húsvétra készülünk, akkor is a szívünket kiseperjük, rendbe tesszük az érzéseinket. Legyen a mai napunk is egy ilyen készület. Nem csak a nagy ünnepek kapcsán, hanem figyelve a mai napnak a szentjére, próbáljunk meg őszintén szembenézni legalább egy vétkünkkel, legalább egy tartós jelenbeli hibánkkal, hiszen mi is tanítjuk egymást. Tanítanunk kell arra, hogy igen, lehet irgalmasnak lenni egy irgalmatlan világban. Taníthatjuk arra a mai nap szentjével együtt egymást és a környezetünket is, hogy a legelcsúszottabb helyzetből is van kiút. Egy függőségből van kiút, egy rettenetes családi állapotból, de ez csak az Istennel kéz a kézben történhet. tegyünk ezért. Imádkozzunk is, és szívből akarjuk, és sóvárogjuk a változásnak az örömét. Tegyünk ezért személyesen odahaza, ne üljünk karba tett kézzel, és hívjuk a Szent Lelket, kérjük az Atyának a sugalmazását, hogy az életünk ne képmutatás legyen, hanem tiszta szeretet az élő Istenben. Amen. Testvéreim, sajnos sokszor esünk a hiúság csapdájába, amikor emberek elismeréséért és dicséretéért tesszük a jót. Kérjük megváltunk segítségét, hogy inkább a belső tartalomra törekedjünk.
2: Segítsd a szülőket és a nevelőket, hogy okos szeretettel és következetes neveléssel megőrizzék gyermekeik ártatlanságát. Add, hogy az irgalmasság felebaráti szeretetének cselekedetei szívünk mélyéből fakadjanak. Óvj meg minket a képmutatástól, mely utálatos előtted, és megbotránkoztatja felebarátainkat. Alakíts szívünket szent szíved szerint. Add, hogy elhunyt testvéreink irgalmas jóságodból részesei legyenek örök boldogságodnak.
0: Megváltó Krisztusunk, tökéletesíts szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük általad, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön örökké.
1: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az áldozatunk kedves legyen a mindenható, mennyei atya előtt. Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket kalazanci Szent József emléknapján oltárodra helyeztünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat

az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztussal mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Kalazanci Szent József emléknapján, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyan így kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben 14. Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt Jenő testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Kalazanci Szent Józseffel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért imádkozzunk most bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Minden nagy kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rossztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség.
1: Köszönjük.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, aki meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok ilyen.

Könyörögjünk, mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség töltsön el kegyelmed erejével mindnyájunkat, akik kalazanci Szent József emléknapját megöljük, add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és

0: Jó Istennel kezdtük ezt a napot, ebben a szentmisében. Holnap, szerdán este, 6 órától ismét találkozunk, kedves rádióhallgatók, szeretett hívek, valamint este 8 órától holnap szentségimádással tesszük teljessé majd a szerdai napunkat is. Kapcsolódjanak be minél többen. Van megbeszélni valunk a mindenható atyával. Az Úr legyen veletek. Erősítsen, oltalmazzon és áldjon titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk és éljünk békében. Urunk Istenünk,
1: Te adtál a Istenünk szeretettel, adtad nekünk.

0: Szentmisét közvetítettünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból. A Szentmisét Istvánffy Szilárd atya mutatta be, a kántori szolgálatot Vonház Zoltán látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott, szép napot kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Szatmárnémeti Szentlélek plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmárnémeti Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyóvölgyében 126 méteres tengerszint feletti magasságon, a Partium régió északnyugati felében megyei rangú város. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felül is könnyen megközelíthető, határvárosnak számít, Nagyvárattól 135 kilométerre északkeletre fekszik. Szatmárnémeti a történeti Szatmár valódi központja volt annak ellenére is, hogy a vármegye székhelye a 19. századtól Nagykároly volt. A Szamos partján fekvő város napjainkban Szatmár megye székhelye. Neve az ősi magyar Zotmar személynévből ered, ennek előzménye pedig a török Szat, azaz elad, íge. Szatmárnémetit az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében annak ellenére csatolták Romániához, hogy abban az időben a város lakosságának 95%-a magyar anyanyelvű volt. Szatmárnémeti kialakulását és fejlődését nagymértékben befolyásolta a Szamos folyó. Az emberi település kialakítására alkalmas élettéren kívül fontos gazdasági szerepet is kölcsönzött a városnak. Németi a Szamos másik partján helyezkedett el, és 1712-ben egyesültek, 1715-ben pedig már szabadkirályi városi címet szerzett az egyesített település. Szatmárnémetit Kölcsei városának nevezik, mivel 1829-ben a megye főjegyzőjévé kiváló költőnket, Kölcsei Ferencet nevezték ki. Trianon után a karhatalmi és hivatali rétegek kicserélődése következtében jelentősen megnőtt a románok száma, a magyarok számát a kivándorlás mellett a zsidóság statisztikai különválasztása csökkentette. Az 1960-as évektől aztán a várost is elérte a szocialista urbanizáció. Az új lakótelepek főleg a Szamostól délre épültek, itt található a 9 új városnegyedből 7, ahova döntően románok költöztek. Ezek elnevezése is az akkor uralkodó ideológiai, politikai szempontok szerint történt. A szatmárnémeti székhelyen 7 római katolikus plébánia van. Az 1989-es változások után a római katolikus hívek közül senki nem gondolt arra, hogy az 1970-es árvíznek az eredménye lesz a Szamos túlsó partján felépülő impozáns római katolikus templom, és a Jóisten segítségével létrejön egy plébánia közösség is. A templom alapjait 1991. május 1-én rakták le a 16-os lakónegyedben. A környék lakói nyomására a polgármesteri hivatal visszavonta az építkezési engedélyt. Egy esztendő múltán a Csendes Parkban jelölték ki a templom új helyét. Ez a gondviselés művének bizonyult, hisz sokkal ideálisabb hely az előbbinél. A templomnak nagyon találó a hely, a környezet, maga az építészeti forma is besimul, és mégis kiválik a tömbházak közül. A hívek hittek abban, hogy ezt a plébániát magukénak valhatják, mivel az ember számára a legméltóbb, legeredményesebb életút az, amit Jézus mutat meg, és ez az út, ha odafigyelünk, képes emberibbé, szebbé tenni az életet. Ez a közösség már akkor felvállalta egymást, tudnak egymásról és felelősséget éreznek egymásért, a közösségért körülbelül 80 gyermek, 70 fiatal és olyan 400 felnőtt. A templom és

éppen a Szentlélek eljövetelét, de ezen kívül még Scheffler János vértanú püspök, boldog emlékű Hám János szatmári püspök, az egyházmegye második megalapítója, Isten szolgálja Mártonáron Erdély nagypüspöke, és Tomori Pál hadvezér kalocsai érsek, vagyis a négy fő pap alakja láthatók a központi helyen. A templom különálló tornyában három harang lakózik. Ügyes megoldás a templomba felvezető lépcső, melyet két oldalt színes virágok díszítenek. Merk Mihály első plébános nevét kapta tiszteletből az altemplom közösségi terme. Ha kicsit beletekintünk a Szentlélek plébánia életében, találkozhatunk többféle kis csoporttal, minden kedden a Mária Légió csoportja hűségesen végzi megszokott imádságait. Minden első vasárnap a Rózsafűzér társulat tagjai összegyűlnek, hogy a Rózsafűzér titkait beosszák. Minden szerda délután a férfiak egy része eljön szebbé tenni a templom kertet, minden pénteken mise után az asszonyok tisztává varázsolják a templomot. Minden szombat este a fiatalok egy csoportja előkészíti az énekeket a vasárnapi szentmisére, ezen kívül még a Szent Sebestyén, Kolping család és a Ferences világrend működnek. A Szatmár-Németi Szentlélek plébánia a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Szatmári Főesperesség Erdődi Esperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsús ünnepe, a Szentlélek eljövetele, pünkösd, amely mozgó ünnepnap, de a templom felszentelésének 30 éves évfordulóját is megünnepelték 2025. novemberében. A Szentlélek plébánia filiája Vetés, Szatmár-Németitől nyugatra a Szamos balpartján található település. Az Árpád-kori eleje óta lakott település nevét már az 1200-as évektől említették az oklevelekben. A templomát Sallos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, a templom búcsús ünnepét július 2-án tartják. Említése méltó, hogy az innen a kaplony nemzetségből származó Vetési Albert veszprémi püspök, diplomata, királynévá koronázta Mátyás király feleségét, Beatrixet. A műsor a Szatmár-Németi Szentlélek plébánia honlapjáról és más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Elköszönök Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhével fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Úrunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szentpapi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiat, Jézus szent emlékét. Igéinek hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. augusztus 24-én az Erdélyi Mária Rádió Csíksom és stúdió mikrofonjánál
1: Ferenc Kornélia
0: és Pál Gellért köszönt Önöket. A pontos idő 8 óra 6 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a széki Nepomuki Szent János templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békért és a lelkek megmentéséért. A szatmári székesegyház felszentelésének évfordulóját ünnepelték.
0: A szatmári római katolikus egyházmegye augusztus 21-én ünnepelte a székesegyház felszentelésének évfordulóját. Az ünnepi szentmisét délelőtt 9 órakor Sönbergeri Jenő szatmári megyés püspök mutatta be. A szentmisében a főpásztor arra emlékeztetett, hogy a templom évfordulóján nem a falakat ünneplünk, hanem olyan helyet, ahonnan a kegyelem árad. Rámutatott, a székesegyházban számtalan keresztelés történt, és ezekből mindig új meghívás született a keresztény életre. Ugyanígy szentelték pappa az egyházmegye papjainak sokaságát is, akik a papszentelés szentségével indultak útnak, hogy Krisztusról tanúságot tegyenek, és a szentségek vigaszát elvigyék az egyházmegye különböző településeinek közösségeibe. Zárszavában hálát adott mindazért az imádságért, áldozatvállalásért és munkáért, amelyel a hívek közel 2 évszázada gondját viselik a templomnak, és arra kérte a jelenlévőket, hogy a jövőben is őrizzék és éltessék tovább ezt az örökséget. Gyalogos zarándoklat Csíksomjóra a béke ösvényén.
1: 13. alkalommal rendezte meg a Romániai Mária Út Egyesület az úton, egy úton zarándoklatot augusztus 22-én. A központi eseményeknek idén is a csíksomlyói kegyhely adott otthon, melynek kiemelkedő pontja a közös keresztút és az ünnepi szentmise volt. A zarándokok Kerekes László segédpüspök áldásával járták végig a Jézus hágója stációit. Az esti ünnepi szentmisét a csíksomlyói kegytemplomban szintén Kerekes László püspök mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, hogy idén a gyulafehérvári főegyházmegye meghirdette a keresztség évét. Ezért választottuk mottónak, Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Jó arra gondolni, hogy nem megszokásból, nem csak úgy erőltetve, hanem mint gyermek, ahogy szeret szüleit, azzal az őszinte szeretettel, ragaszkodással, lelkesedéssel éljük meg a keresztény életünket, fogalmazott a főpásztor. Majd rávilágított arra, hogy idén szintén Mártonáron 130 címen emlékezik a egyházmegye nagypüspökének 130 évvel ezelőtti születésére. Az zarándokok jelentős része a templom hűvös falai között maradt, hogy a hagyományos egész éjszakát szentségimádás keretébe imádkozzon tovább egészen vasárnap reggelig. Ezüst Akadémia Csíkszeredában.
0: Az Ezüst Akadémia következő előadására holnap déli 12 órától kerül sor a szakszervezetek művelődési házában, melynek keretében Lukács Eszter klinikai pszichológus, Hallgatlak Erdélyi telefonos és internetes lelkisegész szolgálat csíkszeredai stábjának vezetője tart előadást Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet címmel. Az előadás során bepillantást engednek a Hallgatlak Erdélyi telefonos és internetes lelkisegész szolgálat működésébe, és arról beszélgetnek, mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben. Könyvbemutató Maros-Szentgyörgyön.
1: Holnap délután 6 órakor a Maros-Szentgyörgyi plébánia tanácstermében Nagy Miklós Kund bemutatja Baricz Lajos a Hajnal Pírja és az Életről beszélnek kötetei. Közreműködik a Szentgyörgy Egyházközösség kórus, a Kolping család énekkara, a Solideo Gloria vegyeskar, Pataki Ágnes és Szántó Árpád. Műsorvezető Moldován Irén.

0: kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulójára.
1: Csíkszentdomokosi Márton Áron Egyesület és a múzeum a gyulafehérvári római katolikus érsekséggel, Csíkszentdomokos polgármesteri hivatalával és a helyi római katolikus plébániával közösen idén a megszokottnál nagyobb szabású kétnapos rendezvénnyel emlékezik Márton Áron püspök születésének évfordulójára. Pénteken a püspök születésnapján tartják az idén a 15. alkalommal megszervezett Márton Áron konferenciát. Szombaton pedig ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják a püspök hiteles életpéldája és máig érvényes tanítása iránt érdeklődőket. Az esemény vendége lesz Gianpiero Gloder, Románia apostoli nunciusa, aki jelenlétével megtiszteli a fiatal kutatókat felvonultató konferenciát, illetve szentbeszédet mond az ünnepi szentmisén szombaton, mert 10 órától élőben közvetítünk. Az ünnepi szentmise főcelebránsa akárcsak a korábbi években Kovács Gergely érsek lesz. Részletes program megtalálható a martonalommuseum.eu oldalon.

0: És most néhány szóban az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap kiadott sárga jelzési hőségriasztása szerint ma 10 és 22 óra között a bánság déli részén Orténia déli és nyugati tájain, valamint Munténia déli részén kánikula és fokozott hőterhelés várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 37 Celsius fok körül alakul, a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet. A hőségriasztás a fővárosra, valamint Krassószörény, Mehedinc, Dolzs, Olt, Teleormán, Gyurgyú, Kölörás és Ilfov megyére érvényes. Az országos déli terület, az ország déli területein és a hegyvidéken ugyanakkor záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Ma reggel 8 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Vásságban. Fogarason 13 fokot mérnek, Brassóban 15 fok van, 14 fokot mérnek Sepsiszentgyörgyön, 15 fok van Kézdivásárhelyen, 13 fokot mérnek Baróton, 14 fok van Székelyudvarhelyen, 9 fokot mérnek Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban, 8 fok van Maroshévízen, 17 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 12 fok van Marosvásárhelyen, 14 fok van Nagycsármáson, 15 fokot mérnek Tordán, 13 fok van Kolozsváron és Besztercén, 9 fokot mérnek Dézsen, 12 fok van Aknasugatagon, 11 fok van Máramarosszigeten, 13 fokot mértek Nagybányán, 11 fok van Szatmárnémetiben, 15 fokot mérnek Zilahon és Bánfihunyadon, 18 fok van Nagyváradon, 17 fokot mérnek Aradon, 18 fok van Temesváron, 19 fokot mérnek Resicabányán, 11 fok van Petrozsémben, 15 fok van Lugozson, 18 fokot mértek Déván, 16 fok van Nagyszebenben, 15 fokot mérnek Gyulafehérváron és Szászsebesen, míg végezetül 13 fok van Balázsfalván, ma reggel 8 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss híreken, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mareradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mareradio.ro e-mail címünkre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent 9. Lajos király. 1219. április 25-én született Franciaországban. Az uralkodók között, akiket az egyház szentként oltárra emelt, az egyik legvonzóbb Lajos király. Lajos nagyon gondos nevelésben részesült. Édesanyja mélyen beleültette a lelkébe a keresztény kötelességtudatot és a bűntől való irtózást, de anyai ösztöneit követve uralkodott a fián azután is, hogy 1226-ban Lajost megkoronázták. 1234-ben feleségül adta Lajoshoz az akkor 13 éves provanszi Margitot. Ám az esküvő után még 6 évig távol tartotta egymástól a fiatalokat, s utána is nagyon beleszólt az életükbe, úgyhogy kínos fáradtsággal tudták csak megvédeni magukat e félreértett anyai szeretet beavatkozásaival szemben. 1244-ben egy betegségben fogadalmat tett, hogy ha felgyógyul, keresztes háborút szervez a Szentföld visszaszerzésére, melyet a mohamedánok éppen akkor újra hatalmukba kerítettek. A hadjárat valóra is vált. Lajos a feleségével Margittal együtt vett benne részt, az országot pedig Blanka anyakirálynőre bízták. Manzura előtt vereséget szenvedett, és lovagjaival együtt fogságba esett. Fogságban vérhast kapott. Fel kellett adni a Damiettet, és csak váltságdíj fejében bocsátották szabadon. Blanka királynő 1252-ben meghalt. Ettől kezdve nagyon serényen vette kézbe országa ügyeit. A magánélete inkább szerzetesi, mint királyi volt. Naponta részt vett legalább egy szentmisén, és teljes egészében imádkozta a papi zsolozsmát. Korábban is nagyon egyszerűen élt, a Szentföldről való visszatérés óta azonban még szigorúbb volt önmagával szemben. Lemondott a vadászat gyönyörűségeiről, amit pedig nagyon kedvelt. Elutasított magától minden fényűzést az öltözködésben, és vezekelt, böjtölt, ostorozta magát, vezeklő övet viselt. Életrajzírói általában kiemelik türelmét és alázatosságát, amely korának vad és kíméletlen szellemével szemben nagyon feltűnő volt. Különösen hangsúlyozza e vonásait Zsonvi atya, aki mint a király és a királynő gyóntatója szemtanúként beszél róluk. Lajos még arra is képes volt, hogy zokszó nélkül elviselje szolgái ügyetlenségét vagy egy szegény asszony szidalmait. A király ugyanakkor nagyon jó férj és családapa volt. Margit királynő 11 gyermekkel ajándékozta meg, akik közül 9-en fel is nőttek. Lajos pedig nagyon gyengéden szerette feleségét. Fáradhatatlan volt a szegények szolgálatában és szeretetében. Saját kezével szolgált nekik, gondozta még a leprásokat is. Keresztény gondolkodása abban a fáradozásban is kinyilvánult, mellyel javítani akart az ország életén. Az épp ekkor újra felfedezett római törvénygyűjtemény lehetőséget nyitott számára, hogy jelentős újításokat vezessen be a törvényhozásban, és korlátozza a vidéki urak hatalmát. Elvette tőlük az önkényes bíráskodás és ítélkezés jogát. Betiltotta a párbajt, mint igazságszolgáltatási módot, s hogy a vazallusok közötti magánháborúkat korlátozza, bevezette az évenkénti 40 napos fegyverszünetet, amelyet így neveztek a király 40 napja. Szívesen szolgáltatott maga igazságot. Venszemben, ahol gyakran tartózkodott, a peresfelek szabadon felkereshették. Más szempontokból azonban Lajos is korának gyermeke volt, aki kemény, olykor kegyetlen büntetéseket rót ki az istenkáromlókra és az eretnekekre. Ennek ellenére művelt és józanul gondolkodó uralkodó volt. Uralkodása idejére olyan fordulatok esnek, amelyek a gondolkodásban, a művészetekben és az irodalomban jelentős változásokat hoztak. Nagy érdeklődésre követte Aquinoi Szent Tamás működését. Támogatta Robert de Sorbont, a később róla Sorbonnak elnevezett egyetem megalapításában. Felépítette a híressé vált Szent Chapelle-t. Emellett sok karitatív intézmény alapítását köszönheti neki Franciaország, többek között a Kanzven kórházat, amely 300 vak gondozását tette lehetővé. Lajos erkölcsi fedhetetlensége leginkább mégis külpolitikájában mutatkozott meg. Nagyapja Fülöp Ágost hódítását, amellyel az angol királyságtól területeket vett el, jogtalannak nyilvánította. Ezért visszaadta a harmadik Henrik angol királynak területét. Henrik ennek viszonzásaként lemondott minden egyéb franciaországi jogáról. A kortársak e szerződést hevesen támadták. Igazság szeretete ennek ellenére olyan megbecsülést váltott ki, hogy idegen uralkodók kérték fel békebírónak egymás közti viszályaik rendezésében. Másrészt viszont eltűrte a testvére Anjou Károly vállalkozását, amellyel meghódította Nápolyt. Jó lehet, a pápa ezt Lajosnak adományozta. 1261-ben jött a hír, hogy Bibars, egyiptomi szultán elfoglalta a Palesztina nagy részét. Ezért Lajos király elhatározta, hogy ismét keresztes hadjáratot szervez. 60 ezer fős sereget készített fel az útra. Közben kolera ütötte fel a fejét a táborban. Meghalt a király fia, Never grófja is, és megbetegedett maga a király is. Mivel érezte halála közelettét, hívatta másik fiát, Fülöpöt. Megáldotta, és ellátta utolsó jó tanácsával. Majd kérte ápolóit, hogy fektessék hamuba. És így halt meg, 1270. augusztus 25-én Észak-Afrikában. Lajos király nem volt sem nagy hadvezér, sem nagy politikus, de rendkívüli emberi és keresztény erényei, amelyeket az egész nyugat szeme láttára megtestesített, a keresztény királyok eszményképévé avatták.

Kedves hallgatóink, a mai napon, augusztus 24-én elsőként Csorba Andrásra emlékezünk. Erdélyi magyar színész, színészpedagógus, színigazgató, éveken át a Szent György István Színművészeti Intézet rektora volt. Édesapja Csorba István csíkszentdomokosi cipés segéd volt, aki az 1920-as évek elején Brailában kapott munkát. Itt ismerkedett össze a cselédként dolgozó Csüdör Bertával. 1944-ben a család Marosvásárhelyen telepedett le. Csorba András középiskolai tanulmányait a helyi kereskedelmi reál iskolában végezte. Rendszeresen szerepelt színi előadásokban. 1952-ben végzett Marosvásárhelyen a Szent György István Színművészeti Intézetben. Legfontosabb szerepe Budapesten szerepelt, illetve ő volt, aki az Arany Ember című filmben Tímár Mihály szerepét alakította. Egy nappal 60. születésnapja előtt szívinfarktusban halt meg.

hallgatóink, a mai napon emlékezem Hós Károlyra, aki Temesváron született 1883-ban, és Kolozsváron hunyt el 1977. augusztusában. Hós Károly magyar népies stílusú építész, író, grafikus, könyvtervező

Kós Károly 1924-ben írótársaival megalapította az Erdélyi Írók önálló könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi Szépnéves Széhek, amelynek megszűnéséig 1944-ig tagja volt. Egyik alapító tagja volt az 1926-ban alakult Helikoni közösségnek, amelynek folyóiratát, az Erdélyi Helikont 1931-től ő szerkesztette. Élete során több közéleti szerepet vállalt. 1912 elén Stánán Kalotaszeg címmel lapot alapított. 1921-ben Pál Árpáddal és Zágogi Istvánnal közösen megjelentette a Kiáltó Szó című röpiratát. Alapító tagja volt az Erdélyi Néppártnak, Vasárnap címmel képes politikai újságot indított és szerkesztett. A II. Világháború után a demokratikus átalakulásban reménykedve újra szerepet vállalt a Magyar Népi Szövetség Kolozs megyei elnöki tisztségét töltötte be. Majd 1946 és 48 között nemzetgyűlési képviselő volt. 1940-től a kolozsvári mezőgazdasági főiskolán mezőgazdasági építészetet tanított. 45-től a főiskola dékánja, majd 1953-ig a főiskola tanára volt. Nagyon sok épületet tervezett, elsőként szülei számára Kolozsváron lakóháza, majd az óbudai református templom parókiáját, a gázgyár központi épületét és munkás lakóházait, a fővárosi állat és növénykert, több pavilonját is Kós Károly tervezte. A bivajházat, a zsiráfházat, krokodilházat, majomházat, norvégházat, kenguruházat, pácánost, zebraistálót, majd a strucházat. A sztánai lakóházát, a varjúvárat 1910-ben tervezte, majd Városmajor utcai iskolát, Sepsiszentgyörgyön 1911 és 1912 között tervezte a Székely Nemzeti Múzeum. Majd a Vekerle telep munkás és tisztviselő telep központját tervezte, amely ma az ő nevét viseli, Kós Károly tér. Kolozsváron a Kakasos templomot tervezte a Monostori úton, majd Bagolyvár étterem a Gundel Károly úton Budapesten, lakóépületeket Harangláb Kolozs Monostor, Iris porcellángyár Kolozsváron, a felekítetőn látható templomot, ahogy ereszkedünk le a templomról, ott látható, ahogy ereszkedünk le a felekítetőről, a templom ott látható nagyon szépen a bal oldalon. Majd a Bánfi Hunyadi templom, a Kispetri, a sztánai templomok restaurálásánál vett részt, és megemlítendő Kós Károlynak még a nagyon sok könyve is, amely az évek folyamán megjelent, az Erdély című munka, amely művelődés történeti összefoglaló Erdélyről, a Varjú Nemzetség, Palotaszeg, és sorolhatnánk a könyveit is. Az egyik fontos munkája az Országépítő, amelyet Szent István királyunkról írt. És ne felejtsük el, hogy 1943-ban ő tervezte a Kalotszékely Népfőiskolát Csíksomjon,
amely ma is látható. Majd református templomot Kolozsváron, az Íris telepen, ravatalozó Szamosújváron, Nagypetriben, Kőröstárkányban, református parókiát, Magyar Décsen, Farnason, Misztót faluban, Kalota Szent Királyó, és általános iskolát Kolozson, valamint művelődési otthont Mákófalván.

Kedves hallgatóink, Hús Károlyra emlékeztem, aki Temesváron született, és Kolozsváron hunyt el. Magyar népies stílusú építész, író, grafikus, könyvtervező.

0: Kedves hallgatóink, megyünk tovább ébresztő műsorunkban, a pontos idő 8 óra és 38. percbe érkezünk bele a nap témájával, folytatjuk műsorunkat, és miről is lenne szó ebben a nap témájában, mint hogy arról, hiszen itt ül mellettem az egyik szervező, hogy meghirdették a 28. mártonálló zarándoklatot. Kedves Kornélia, részletesen erről számolj be nekünk, itt a hallgatóknak, mit kell tudnia a zarándoklatról, hol fogtok menni, illetve jelentkezni, kinél és hol lehet és mennyi ideig.
1: Jelentkezni mindig azt szoktuk mondani, amíg a helyek betelnek. És úgy szokott ez történni, hogy még utolsó nap is valaki jelentkezik, és erre nekem az a válaszom, hogy akit ott akar látni a zarándoklaton, tiszteletre méltó Márton Áron püspök úr, hát ott van a zarándoklaton, és mindig hazatérünkkor szoktunk beszámolni arról, hogy mit jelentett nekünk a zarándoklat, és kiderül, hogy mindenki kap lelki feltöltődést, illetve feladatot az elkövetkezendő évekre, életére. Nagyon sok a visszatérő zarándok, aki úgy fogja fel, hogy több zarándoklatot is szeretne valamilyen céllal, több zarándoklatra eljönni és fohászkodni Áron püspökhöz, valakinek a gyógyulásáért, a család békéért, közbenjárását kéri tiszteletre méltó püspökünktől. A zarándoklat minden alkalommal ugyanazon az útvonalon halad, tehát indul az autóbusz Székelyudvarhelyről, jövet felveszi a jelentkezőköt Pápolnás faluból, Szentegyházáról, Csíkszeredából, és így megyünk Szentdomokosra. Csíkszentdomokoson elfogyasztjuk reggel a szendvicsünket, egy kávézás után megtekintjük a múzeumot, és ezután közös szentmisén veszünk részt Csíkszentdomokoson. Itt a plébános urak mindig nagy szeretettel fogadnak, megmutatják azokat az erekjéket, amelyeket a püspök úrtól kaptak, illetve azt a kútat, ahol keresztelték a gyermek Áront. Innen vesszük tovább útunkot Gyergyószent Miklósra. Az utóbbi időbe beiktattuk a Gyergyószent Miklósi megállót, ugyanis megtekintjük itt is a Márton Áron emlékszobát és a gyönyörű templomot, majd itt fogyasztjuk el első közös ebédünket. Tovább folytatjuk utunkat Szászrégenbe, ahol Balla Árpád plébános úr fogad minket nagy szeretettel, megmutatja azt a színes ablakot, amelyre tiszteletre méltó Áron püspök úr van felfestve, és itt a templomban imádkozhatunk újra az ő közbenjárásáért, illetve a boldoggá avatásáért. Estére már a Maros szigetre érkezünk egy kényelmes szállodában, ahol fogyasztjuk el a vacsoránkat, majd másnap reggel a múzeum látogatással kezdjük. A Börtön Múzeum mindig nagyon megnyomja a jelenlévő zarándokok lelkét. Van, akit emlékek fűznek, hogy családtagja volt oda bezárva, van, akinek ismerőse, és magának Áron püspök úrnak a fényképe is nagyon megható a sok-sok arckép között, ahogy megmutatjuk a jelenlévő zarándokoknak, hogy hol is van a püspök úr képe kitéve, de amióta oda járunk, Istennek hála, sok mindennel bővült Áron püspök úr tekintetébe a múzeum, fotók vannak kitéve, illetve érintő képernyőn hallhatunk is róla. A börtön udvarán egy nagyon beszédes szoborcsoportot tekintünk meg, ahol a fejnéküli emberek neki vannak vezényelve a falnak, tükrözi a diktatúra sötét éveit és azokat az éveket, amelyek alatt ott raboskodott Áron püspök úr is. Elszorító, szívet szorító az a cella, ahol ő több rabtársával raboskodott. Ma már múzeum. Ennek ellenére senki nem tud úgy távozni, hogy ne nyomta volna meg a lelkét az ott hallott, ott látott élmény. Éppen ezért Szentmisén veszünk részt, itt imádkozunk és letehetjük mindazt a terhet, amit a Börtönmúzeum a lelkünkre tett. Az ebéd után kimegyünk a szegények temetőjében. Ez ismét egy megrázó élmény, ugyanis ide temették el nyeltelen sírokba azokat a rabokat, akik a börtönben hunytak el. Éjszaka temették, éppen ezért nem lehet tudni, hogy hol vannak azok a rabok eltemetve, akik itt vannak a szegények temetőjébe. Innen útunkat Kolozsvár felé vesszük, de megállunk egy pihenőre, egy áldásra a Dézsi Ferences atyáknál. Itt mindig olyan jó leülni a hűvös, kellemes templomban, ahol olyan dolgokat hallunk meg, amelyen átmentek a ferencesek az elmúlt évszázadban, hogy milyen is volt, amikor ide tétlenül be voltak zárva, és éppen ezért gipsstukkókat készítettek a templom belsejébe, hogy értelmes dologgal töltsék idejüket. Sarány István könyvéből tudjuk, hogy a dézsi ferenceseket a rendőrök beidézték minden nap jelentkezésre. A ferencesek felálltak ömött sorokba szépen kettessével, és a rendőrség fele menet mondták hangosan a rózsafüzét. Zelvtársaknak igencsak nem tetszett, éppen ezért azt mondták, hogy maradjanak csak otthon, mi majd jövünk és megszámoljuk magukat. Na hát, ilyenekről hallhatunk, illetve itt szembesültem azzal, hogy mit jelent, hogy kivágnak valakit a fotóról. Ugyanis abban az időben a ferencesekkel készült fotókról a családok a ferences alakját kivágták, maradtak csupán a ferencest körülvevő gyerekek. Hát ilyen élményekkel gazdagodva indulhatunk el Kolozsvárra, ahol elfoglaljuk a szállást vacsora után, pihenés után, másnap reggel. Részt veszünk a Szent Mihály templomban, a Szent Misén, a közös Szent Misén, a hívekkel. Majd fotó készül tiszteletre méltó Áron püspök szobra előtt. László Attila szokott fogadni minket, László Attila esperes úr, aki mindig azzal kezdi, hogy pálfalviak vannak-e, ugyanis Csíkpálfalva szülötteként fontos neki, hogy mindig találkozzon a honfitársaival, falus feleivel. Körbevezet minket viccesen a templomon, bemutatva minden értéket, és innen indulunk tovább Gyulafehérvárra. Gyulafehérváron Kovács Gergely érsek úr fogad bennünket, végigvezet a püspöki lakosztályon. Megható, ahogy megtapinthatjuk azt a zsámolt, azt a térdeplőt, ahol Áron püspök imádkozott, és látni azt a szobát, azokat a szobákat, ahol ő fogadta a hozzá betérőket, illetve ahogy őrzi az édesanyja, édesapja fotóját, az emlékezet az íróasztalon, a csiki festékesekkel borított ágy, amelyben elhunyt a püspök úr, és mivel nem tudunk Bara Ferenc Esperes úrral személyesen találkozni, az autóbuszon menet szoktuk meghallgatni az ő visszaemlékezéseit a haláláról. Ezek után megtekintjük még azt a filegóriát, ahonnan gyakorlatilag a szobafogsága alatt az egész erdélyi egyházmegyét irányította, itt fogadta a hozzá őt felkereső papokat. Gyulafehérváron ebéddel zárul a zarándoklat, és innen este érkezünk, szombat este érkezünk haza. Minden kedves hallgatót, aki hívást érez a zarándoklat végigjárására, biztatom, hogy jelentkezzen a 0726-107-002-es telefonszámon. Megismételem a telefonszámot, 0726-107-002-es.
0: Én még annyival bővíteném ki ezt a nagyon szép tartalmas kalauzolást, hogy a zarándoklat időpontja 2026. október 1 és 3 között van. A zarándoklatot vezeti Obermayer Ernő viceposztulátor atya és kedves Ferenc Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa. Köszönjük szépen, és várjuk jelentkezéseiket, ha tehetik, tartsanak velünk, hamarosan zenés köszöntő résszel folytatódik ébresztő műsorunk.

0: telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555 az időadás telefonszámait mondtam el, illetve szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Zenés köszöntő rész van éppen. Amint említettem az előző percekben, a mai napon a Lajos és a Patricia nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük nagy-nagy szeretettel névnapjuk alkalmából. Isten éltesse az enévre hallgató kedves hallgatóinkat, és még lenne telefonáló, addig szeretném köszönteni a Lajos nevet viselő kedves paptestvéreket. Baric Lajos atyára gondolok, Maros Szent Györgyi plébános atyára, Isten éltesse sokáig, nagyon boldog névnapot kívánunk, de ilyen nagy szeretettel szeretnénk köszönteni
1: Berszán Lajos atyát, az iskola alapítót, a Jóisten tartsa meg még köztünk sokáig.
0: Szabó Lajos atyát is köszöntjük nagy nagy szeretettel, ugyanakkor Hosszú Norbert, Lajos, Csíkszentgyörgyi segédlelkész atyát is köszöntjük, és nagy szeretettel szeretném köszönteni Gáspár

0: önkéntesünk, recepciós önkéntesünk születésnapját. Isten éltessen, Rózsika, nagyon sokáig, és köszönjük szépen a szolgálatot, amit oly sokszor végzel itt a rádióban, hosszú évekkel munkája van itt mögötted, és köszönjük szépen a szolgálatot, úgy a rózsafűzér vezetésben, mint itt a recepció szolgálatban. De Csomortáni Olgi nénit is köszöntjük, szintén Csíkpálfalván, ő 24-én ünnepelte születésnapját, és Szőcs Máriát is szeretném köszönteni, önkéntesünket, ő is ma ünnepli születésnapját. Isten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig, és köszönjük szépen minden önkéntesünknek a szolgálatot, amit tesznek az Erdélyi Mári Rádióért. De van velünk telefonáló, hallgassuk meg, hogy ő kit szeretne köszönteni.
1: Aló, Mária Rádió.
2: Kétesség a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Legnagyobb tisztelettel köszöntöm Önöket. A jó Mária segélyem, hogy fizessem rá az azokunk hajtot, és köszöntöm Csíkszön Györgyen, Bandi Lajos sógorunkot, Lajamet, az egész rokonság Csíkszön Mártonból. A Jóisten éltesse sokáig, adjunk segítőkegyelmet, gyógyulást a betegségibe, és a családba egészen mindenkinek egészséget, békességet. És Csíkszön Mártonon köszöntöm Mátyás Lajos kedves családjával együtt, Isten éltesse sokáig, adjon egészséget, békességet az egész családnak, Bocskó Lajos komámot, Gyer Lajos komámot, az egész családjukkal együtt, gyerekeivel, unokáival együtt, a Jóisten adjon segítségedelmet, békességet, egészséget. Isten tízessel megtettek hallgat, és további áldott, szép napot kívánok mindenkinek, öregnek, betegnek, mindenkinek. Ügyetessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy telefonált. Én nagy szeretettel köszöntöm Tifán Lajos atyát is Futásfalván. A Jóisten éltessen sokáig. Mi magunk között ugye így hívjuk, hogy Laika papbácsi. Isten éltessen sokáig.
0: Érkezett üzenetünk, köszöntöm nagyon sok szeretettel drága öcsémet, Szalkai Lajost és fiát névnapjuk alkalmából. A Jóisten bőséges áldását, egészséget és minden jót kívánnak, nagyon boldog névnapot szeretettel, Panni testvére. Így szólt a jó kívánság. Még van velünk telefonáló.
1: Aló, Mária Rádió.
3: Az Úr Jézus Krisztus. Mindenki remény szeretett jegyében köszöntöm Önöket, és Csíkszeredába szeretném köszönteni a Rövid utcába Péter Lajost, a Pacsirta sétányon Szőcs Lajost, a Temesvári sugárúton János Lajost, Újtusnádon Máté Lajost, és Almáson Rodol Lajost. A Hit remény szeretett jegyében áldja meg a Jóisten egy nagyon hosszú boldog élettel. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: És egy utolsó köszöntés még engedjenek meg, kedves hallgatóink, majd megyünk tovább a nap gondolatával. Korodi Lajost szeretném köszönteni Újtusnádon. Lajcsi bácsi, a Jóisten éltesse sokáig, nagyon boldog névnapot kívánok szeretettel.

Kedves hallgatóink, a mai napon a nap gondolatát Márton Áron Keresztség Hit című könyvéből vesszük, és így hangzik: a keresztségben leszünk Krisztus élő tagjai és az egyház tartozékai, új teremtmények, újra született, nem pusztán testi, hanem lelki emberek.

És kedves hallgatóink, nem is maradt más hátra ébresztő műsorunkból, mint hogy ismertessük önökkel, mit is hallhatnak itt a továbbiakban. Hamarosan az igéző lesz hallható, 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától egészséges lelkélet című műsorunk lesz hallható. 11 óra 30 perctől útigazság és élet címmel Vankos Alex atya vár önöket Nagyváradról. 12 órakor visszakapcsolunk Csíksomjóra, az Úrangyala imát fogjuk elimádkozni, és a Zsolozsmából a napközi ima.

0: órát végezzük el. 12 óra 15 perckor veszi kezdetét Déli Magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk. Megköszönve hallgatóink figyelmét, elköszönünk az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából. A mai reggelen önöket ébresztette
1: Ferenc Kornélia
0: és Pál Gellért. Áldott szép napot kívánunk kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Ez nekem azért fontos, mert célt és küldetést ad a mindennapi életemben, hogy ez a világ elmúlik, és nem ebben a világban kell megtalálni a sikert, a dicsőséget, hanem az eljövendő világra gondolva küzdünk itt a jelen világban a lelkekért, a gonosz lelkek ellen, Istenért, a szűzanyával együtt. Minden nap, minden reggel erőt kell venni magamon, hogy miért kelek ki az ágyból. Emlékszem, ez nekem mindig egy kérdés volt, hogy mi a cél, miért kelek ma föl? Azért, hogy anyagi javakat gyűjtsek. Mi az okom arra, hogy én fölkeljek? És minden nap reggel azzal kelek föl, hogy egy napi felajánló imádságot elmondok, amiben a napom összes cselekedetét, fájdalmát, szenvedését, böjtjét, azt felajánlom Istennek a szűzanya kezén keresztül, hogy ő fordítsa a lelkek javára. És így ez erőt ad nekem a mindennapokban, hogy akkor is kitartsak, amikor semmi sem sikerül, mert ezáltal minden cselekedetem Jézus szenvedésével egyesítve erőt ad a mindennapokhoz.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából folytatódik műsorunk az ima kérésekre szánt időben. Hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Arra kérjük kedves hallgatóinkat, hogy jó hosszasan csengessenek, és hogyha meghallnak egy éneket, egy szép éneket, akkor is tartsák a telefont, és ne tessenek lerakni, hiszen a számítógép majd be fogja kapcsolni, amikor a kedves telefonálóval, az egyik kedves telefonálóval megszakad a kapcsolatunk, azaz leteszi, és hosszasan várják addig, amíg ez az ének szól, és biztosan, hogy bejutnak élőadásba. Telefonszámaink az üzenet a 0758 420 555. Általános imakéréseink között pedig imádkozunk a mai délelőttön is a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békért és a háborúk megszűnéséért.

0: telefonálót. Köszöntök, haló, Máli Rádió.
1: Ügyertesség, édes.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rozafűzét felajánlom a papbácsiknak, magamnak, és az egész háború megszűnéséért, a pápáit is, Máli Rádió fennmaradásáért, csak ezeket mind felajánlom, saját magamért is, hogy ne sírjak ennyit ebben. Imádkozzunk együtt.
0: Erre hívjuk Önt is, köszönjük szépen. Vigasztalást kívánunk Önnek és lelki erőt mindezekhez. Rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, sikerekért, továbbra imádkozunk testvéremért, gondjai megoldásáért, a családért, Isten fizesse, Mónika küldte az üzenetet. Imád kérek kegyelemért, egészségért, gyermekeim egészségükért és Önökért, Enikő Gyergyóból imádkozik velünk. Imád kérek gyermekeimért és a nagyon fontos szándékért, írt egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom Antal Lajosért, aki a gyímes középlaki temetőben nyugszik, nyugodjék békében. Imád kérünk gyógyulásért, Dénes testvérünkért, Jézuson bízom benned, köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, gondjénk megoldásáért, Isten fizesse. A rózsafűzért és a nap minden imáját gyermekeimért ajánlom fel, aki nehéz műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd kezét, gyógyítsd meg testét, lelkét, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől. Isten fizesse, egy édesanyja tart velünk az imában.
2: Betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló!
3: Dicsekesek a Jézus Krisztus, szeretném köszönteni magukat is. Dévára szeretném köszönteni Veres Edittet, a Jóisten nyugtassa meg a férjét, a tegnap délután halt meg, és Jóisten nyugtassa, és adjon neki örök nyugodalmat, az örök világosság, fényeskedjék neki, és a hátramaradóknak a Jóisten adja erőt, egészséget, hogy tudjanak mindenen átmenni, és a havadi rokonaiknak, a Editnek, a rokonaiknak, a Veres Editnek. És akkor már köszöntöm, hogy a Jóisten nyugtassa meg az egész havadi rokonaimat, ugyanak békességbe, az Úr Jézus Szent nevébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Isten nyugtass az elhunytat, tessék velünk tartani az imában is. A füzetünkbe fejezdett imakéréseket igyekszem olvasni. Imád kérek szeretteimért, gyermekeimért, családunkért, hálo és köszönet Máriának, a Mária Rádiónak a sok kapott kegyelemért, a szűzanya szándékáért és a papokért, egy mindennapos hallgató. A mai rózsafűzért felajánlom Tamás unokámért, aki súlyos balesetet szenvedett, és nehéz műtét előtt áll, a csíksomlyói segítő szűzanyát kérjük, segítsen és járjon közbe az ő gyógyulásáért, valamint családom minden tagjáért, a családunk betegeiért, minden nehézség megoldásáért. Isten fizesse, egy imádkozó nagymama. A Jóisten áldása legyen rajtuk, és az orvosokat vezesse, sikeres műtétért is fogunk imádkozni. A rózsafűzért felajánlom családom minden tagjáért, egészségért, békességért, szeretetért, kérem a csíksomlyói szűzanyát, legyen velünk és közbejáró minden nap. Imád kérünk Zsók István lelke üdvért névnapja alkalmából, aki a csíkdánfalvi temetőben nyugszik, nyugalma legyen, csendes az anyaföld ölébe, bánatos családja tart velünk az imába. Erős Piroska gyógyulásáért imádkozom a rózsafűzért, Halász Sándorért, Nagy Mihályért, Antalos Editkéért és sugornőm Editnek gyógyulást, adjon a Jóisten Csíkszent királyról. Nagy Emma gyógyulásáért kérem az imlát három gyermeke családjáért. A rózsafűzért felajánljuk a drága jó feleség és édesanyja Fodor Jolán gyógyulásáért. Kérjük a csíksomlyói segítő szűzanyát, legyen közbejáró érte, szerető családja tart velünk. Antal István, idős szakáli István lelke üdvéért imádkozunk, névnapi megemlékezésképpen, valamint Szőcs Istvánt is köszöntjük ezzel a rózsafűzérrel az Antal család Szent Mihályról. A rózsafűzért Önökkel imádkozzuk idős Füstös Lajos, valamint ifjú Füstös Lajos, névnapi megemlékezésképpen, A Jóisten éltesse, áldása kísérje életüket, valamint testvérem Búzás Lajos halálának 7. hónapján, névnapjai megemlékezésképpen, a Jóisten nyugtassa, az örökvilágosság fényeskedjék neki. Szerető felesége, édesanyja, illetve testvére Szent Mihályról tart velünk. Isten nyugtassa az elhunytat, az élőket éltesse jó egészségben. És betelefonálót köszöntünk. Halló, halló!
4: Halló!
2: Igen?
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztusnak.
2: Mindörökké, amen.
4: Szent neve. Szeretnék. Szeretném felajánlani én is ezt a Szent Rózsa tüzé imádat. Minden betegét, a drága jó atya a lehetőséget szerint egy kicsi enyhülést kérünk az atyától, mert nagyon nagy fájdalom van a lábaimban. Minden beteget, a drága jó Isten, adjon egy kicsi türelmet velemmel együtt, mert ez csak egy töredéke annak a keresztnek, amit a drága Jézusunk értünk
2: vissza. Bizony.
4: Nagyon rég, drága Évike, hogy nem jutottam végig. Nagyon-nagyon.
2: Hál' Istennek, hogy most sikerült.
4: Önöknek pedig kívánok a drága jó Istentől. Ajándékozza meg jó egészségbe, hosszú élettel, sok-sok szeretettel, és a világot a békességgel.
2: Úgy legyen, amen.
4: A halottaknak pedig ék és nyugodalmat. Hálás köszönettel adózok, drága évén, Matilt Gyimesdőből.
2: Matilt néni, nagyon szépen köszönjük. Jó egészséget, gyógyulást, türelmet, kitartást, és tessék bekapcsolódni a közös imába, ezt kívánjuk szeretettel. A mai szentmisét és rózsafűzért felajánlom a 12 éve elhunyt Jakab Zoltán lelke üdvért, akinek ma lenne földi életének 70. születésnapja. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat, lelkének pedig örök világosságot. Nyugodjék békességben a Csíkszent Imrei temetőbe, szeretettel és kegyelettel emlékezik rá családja. És betelefonálót köszöntünk. Halló, halló! Mindörökké, amen!
5: Hát szegolvozultam, hogy ezt a fimájában, hogy hány mászúzok elajánlom. Elképpen jó, Márius Egyélyem, az adatunk alkép. És elajánlom szomszédom, néhány Bodó Lajos lelká üdvéért. A Jóisten adjon örök boldogságot, üdvözlék ki be az Úr Jézus Szent nevében. A családnak egészséget, további segítő kegyelmet kívánok, és felajánlom az én családomért, gyermekeimért, unokáimért, gyermekeimért, a testvéreimért, szomszédjaimért, a sok betegért. A Jóisten adjon gyógyulást, türelmet a betegeknek, a halottaknak örök nyugodalmat. Isten szívesen megtetszettek hallgatni, csütessék a Jézus.
2: Mindörökké, amen, nagyon szívesen.
0: Rózsafűzet önökkel imádkozza, felajánlom egy kedves ismerősöm gyógyulásáit és egy rokonom gyógyulásáit, nagyszüleim és édesapám lelkük üdvükét, Jézusom, bízom benned. Rózsafűzét felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáit, köszönöm szépen. Rózsafűzét a családomért imádkozom, ír egy hallgató. Imádkozunk István Lajos halálának 20. évfordulóján, köszönöm szépen. Magunkkal együtt imádkozva felajánlom a rózsafűzér imákat, családomért egészségét, kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, bízom benned, köszönöm szépen. Rózsafűzért, kisfiam egészségét, fejlődését, műtét előtt állva kérem a drága szűzanyját és az ő szent fiát, hogy vigyázzon rá, oltalmazza és sikeres legyen a műtétje. Szüleim egészségükért, gondjaim megoldásáért imádkozom még, köszönöm szépen. Imád kérek családi békét, testi-lelki gyógyulásért, szűzanyát, Szűzanya oltalmát kérem az úton lévőkért, önökért imádkozom, Isten fizesse.
2: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló!
6: Tisztelt a Jézus!
2: Mindörökké, amen!
6: A mai rózsafűzét felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, Attila fiam gyógyulásáért, egy ismerősünk családjáért, anyagi gondunk megoldásáért és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam, Szent Egyházáról.
2: Kedves Hajnal, mindenre aki elmen, tartson önt is, erre hívjuk a közös imába velünk.
0: Az egész heti rózsafűzét felajánlom a családomért, beteg gyermekekért, családi békért, minden munkáért, a Jóisten segítsége legyen velünk a mindennapokban. Uram, hallgass meg kérésemet, köszönök mindent neked, Isten fizesse. Rózsafűzét hálából ajánlom fel a szűzanyának és az ő szent fiának a kapott kegyelmekért, a családomért, daganatos betegekért, halottaim lelkük üdvükért és egy fontos szándékért, írta ezt Kati. Rózsafűzét Isten áldásával imádkozva felajánlom gyermekeimért, egészségünkért, az egész életünkért, imádkozom ugyanakkor halottaim békés örök nyugalmáért és fontos szándékért. Köszönöm szépen.
2: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
7: Kérdezték a Jézus Krisztus.
2: Mindenre kiemen.
7: Ezt a rózsafűzét felajánlom Gerét Lajosét, aki a Csíkborzsvai temetőben nyugszik, számít. Felajánlám egy Tamás Lajosét, aki a Madéfalvi temetőbe sogoron nyugszik, a Jóisten nekik agyon örök nyugodalmat. Felajánlám egy a férjem a kórházban van gyógyulásait. Felajánlám a családomét, gyermekeimét, unokáimét. A Jóisten nekem adjon sok türelmet ehhez a nehéz keretek hordozásába. Felajánlom minden halottét, dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten utolsóltam bírok Lára, Isten fizesse Érika meghallgatta, kérlem ezt szép.
2: Agyon a jó Isten, Klári néninek is kitartást, férjének gyógyulást, az elhunytaknak örök nyugodalmat.
0: Még néhány üzenet, és zárjuk az imakérésekre szánt időt. Az elhozó rózsafűzért, szentmiséket felajánlom drága jó szüleim, nagyszüleim, testvéreim, lelkük üdvükért, önökkel imádkozva Csíkszeredából, írta ezt a Regina. Imád kérünk egy 10 éves kisfiúért, akit ma műtenek a Vásárhelyi Kórházban. A Jóisten segítse meg az orvosokat, hogy sikeres legyen a műtét. A rózsafűzét a családomért, szeretteimért, békességért, türelemért, bűnök bocsánatáért ajánlom fel, írták ezt Hidegségről. A rózsafűzét felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, minden rossz akaratú ember távozásáért az életemből. Jézusom, bízom benned. Imád kérek és felajánlom én is önökkel imádkozva ezt a rózsafűzért, a családomért. Köszönöm szépen ugyanakkor hálából.
2: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt idő. Még mindig a piros lámpa jelzi, hogy vannak betelefonálók. Arra kérjük önöket, csendesedjenek el, imára kulcsolt kézzel, hittel, bizalommal imádkozzunk. Minden elhangzott szándékra, különösen betegeinkért hallottuk, hogy a mai nap folyamán beteg gyerekeket műtenek. A Jóisten vezesse az orvosok kezét, szülőknek kitartást az imába, ezt kívánjuk. És arra hívjuk önöket, hogy tartsanak velünk az imába. Csíkszentkirályi ima csoportot köszöntjük a körünkbe, akik vezetésével imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért és a Szent Antal litániáját. Műsorba voltunk
0: Pál Gellért
2: és Csatlós Éva. Áldott szép napot, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, és tisztelettel meghívjuk a fájdalmas rózsafűzér imádkozására, melyet felajánlunk az elhangzott imaszándékokra, csatolva a sajátjainkat. Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára, hálából a megkapott és meg nem kapott kegyelmekért, Leó pápáira, püspökségért, papságért, kántorokért, a világ békéért, községünk egyházi és világi előjáróiért, gyermekáldásért, kisgyermeket váró édesanyákért, az ifjúságért, szenvedők és betegek gyógyulásáért, bajba jutottakért, szegényekért, hosszú úton lévőkért, külföldön dolgozókért, magányosokért, árvákért, özvegyekért, hitetlenekért, hitünk megerősödéséért, haldoklókért, a jó halál kegyelméért, községünk minden tagjáért, egész magyar nemzetünkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Feltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és felnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, a kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszen

0: és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünk

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyok,

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A fájdalmas olvasó első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus a Getsemáni majorba érkezett, és arcra borulva imádkozott. Jézus imádsága által győzött a kísértő nyilvános működése kezdetén, és vérrel verejtékezésének végső csatájában. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyok.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák bíbor színű köppányt adtak rá, és arcul ütötték.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlény, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: A

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megvastároztam.

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, levetköztették, bibor színű köppenyt vetettek rá, majd tövisből koronát fontak, fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezében, aztán így gúnyolták: üdvözlés, zsidók királya!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenái Simont, hogy vigye a keresztet. Jézus vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztvára.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszony.

0: Atyáján, Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó 5. titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Amen.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörödj érettünk.
2: Béke királynője,
0: könyörödj érettünk.
2: Fény királynője,
0: könyörödj érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörödj érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörödj érettünk.
2: És most elvégezzük a páduai Szent Antal litániáját. Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög életünk.
2: Istennek Szent Anyja.

0: Érettünk,
1: Szent Antal, a szegénység kedvelője.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, az alázatosság mintaképe.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, az engedelmesség hőse.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, a türelem tükre.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, az életszentség csillaga.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, apostoli hithír.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, a szomorúak vigasztalója.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, a bűnbuzgó írtója.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, a gonosz lélek félelme.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, a jövendők látója.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, a holtak feltámasztója.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, a szükségben szenvedők segítő.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, a foglyok kiváltója.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, te hatalmas szószóló.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, te nagy csodatevő.
0: Könyörög, érettünk,
1: Szent Antal, szerető pártfogónk.
0: Könyörög, érettünk,
1: légy irgalmas.
0: Uram, kegyelmezz nekünk.
1: Légy irgalmas.
0: Uram, hallgass meg minket.
1: Minden gonosztól.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Minden bűntől.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Az ördög cseleitől.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Az örök haláltól.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal érdemeiért.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal hősies erényeiért.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal szeráfi szeretetéért.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal buzgóságáért.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal dicső haláláért.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal csodatetteiért.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Az ítélet napján.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket igaz bűnbánatra indíts.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy szeretetet tűzét bennünk felgyulasszad.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy Szent Antal közbenjárására minden gonosztól megoltalmaz minket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy minden szükségben megsegíts minket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy halálunk óráján megvédj bennünket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy országodba fölvegyél minket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy Szent Antal minden kegyelt ilyenek jóságosan irgalmaz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy minket meghallgass.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Jézus, Istennek fia.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmez nekünk,
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket,
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmaz nekünk,
1: imádkozzál érettünk Szent Antal,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteit.
1: Könyörögjünk, szelíd és kegyes Jézus, te páduai Szent Antalt a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el. Add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük, aki élsz és uralkodol. Mindörökkön, örökké. Ámen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária,

népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály.

0: így oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemét, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Nagyváradról és Sepsiszentgyörgyről, akik vezetik.
1: Görgényi Tünde.
2: Tibor atya.
0: Az élő műsor varázsa és nehézsége, hogy nem látjuk egymást, és egyszerre szerettünk volna beköszönni, de írtam nektek, hogy hadd kérdezzek most én, hisz a hétvégén az udvarhelyi stúdió és kápolna születésnapját ünnepeltük, illetve mivel a rádiónk 20 éves, a rádió csapata érkezett erre az ünnepre, és úgy gondolom, hogy nem volt még ilyen, hogy ilyen sok munkatárs itt legyen. Tehát kérlek szépen benneteket, és azt hiszem előbb téged kérlek, Tibor atya, hogy egy kicsit az élményekről, benyomásokról, áldásokról, érintésekről, ölelésekről számolj be nekünk.
2: Természetesen én úgy érzem, hogy egy hálódás és egy öröm találkozása volt Székely udvarhelyen. 17 esztendő, ugye kimondani is szép, hát még visszatekinteni arra a hosszú útra, amelyet a Mária Rádió Székely udvarhelyi stúdiója Isten kegyelméből, a hallgató szeretetével és az önkéntesek áldozatos munkájában megtett. 17. születésnap nem csupán, én úgy érzem, nem csupán egy évforduló volt, hanem egy hálaadás. Hála Istennek azért, hogy ez a stúdió az evangélium hangjának, az imádságnak, a reménynek, a szeretetnek lehetett egyik fontos erdélyi otthona. És ahogyan az elnök is, Szatmári Ferenc ott kihangsúlyozta a Szent Mise végén, a Székely udvarhelyi stúdió nem egyszerűen egy rádió stúdió, hanem egy lelki otthon, útitás, kapaszkodó, mert ott van mai napig a családoknak az örömeiben, a nehézségeiben, a betegek ágya mellett, az egyedülállók, az egyedül élők csendjében, ott van a gyászolóknak a könnyeiben, azoknak a szívében is, akik egy-egy nehéz napon egyszerűen csak szerettek volna meghallani egy-egy bátorító mondatot. És az elmúlt 17 évben számtalan imádság, szentmise, elmélkedés, katekézis, tanúságtétel, beszélgetés hangzott el ebből a stúdióból. És talán sokszor nem is tudjuk, hogy hány ember életében indított el egyetlen mondat valami szépet, hány hallgató előtt, hány hallgató kapott erőt egy nehéz helyzetben, vagy hányan érezték úgy, hogy na most nem vagyok egyedül. Tehát az a születésnapi ünnepség éppen ezért azoknak az ünnepe volt, akik az elmúlt 17 évben valamilyen módon részesei voltak ennek a küldetésnek. És különösen is köszönet illeti azokat az önkénteseket, akik idejüket, energiájukat és sokszor észrevétlen szolgálatukat adták a rádióért. Ők azok, akik csendben dolgoznak a háttérben, mégis nélkülük nem szólalhatna meg egy olyan sok műsor, nem születhetne annyi találkozás, és nem juthatna el olyan sok otthonba a Mária Rádió hangja nélkülük. Így én köszönetet, külön köszönetet mondok az önkéntes műsorosoknak, de nem csak, akik az évek során a mikrofonok mögé ültek, készítettek, vágtak, imádkoztak, telefonokat fogadtak, szerveztek, segítettek. Külön köszönet a támogatóknak, és egyszerűen azoknak, akik hűségesek maradtak, és természetesen különleges köszönet illeti a hallgatókat. Ugye egy nagy családi találkozás volt ez a 17. születésnap. Együtt tudtunk ünnepelni azok, akik adnak, azok, akik kapnak, akik szolgálnak, akik hallgatnak, akik beszélnek, és akik természetesen az imádságukban hordozzák a rádiót. Én nagyon hálás voltam, vagyok ezért az ünnepségért, tényleg egy ajándék, és tényleg egy hála ünnep volt, hála ezért minden önkéntesért újra, és minden munkatársért, minden imáért, és minden hallgatóért. Tehát röviden így ennyit tudnék így a hangulatból feltárni előttetek.
0: Köszönöm szépen, és ahogy felsoroltad, hogy kinek köszönjük, hát Még egy nevet szeretnék kiemelni, ha bár mi például soha nem találkoztunk személyesen, de én szeretném Böcsescu Piroskát és a cukrász üzletét kiemelni, hisz rádió születésnap Nagyváradon bárhol esemény, ünnep nincs, hogy ne lopja oda a süteményeit, és tényleg visszavárás nélkül megédesítse ezeket az ünnepeket, úgyhogy én személyesen még külön neki köszönöm, hisz egy olyan önzetlenségről és egy olyan megfűszerezéséről és édesítéséről az ünnepnek mindig gondoskodik, amit úgy gondolok, hogy tényleg csak a Jóisten tud visszafizetni százszorosan, és ráadásul az örök életet. Úgyhogy Piroska, ha hallod, vagy hallják, akkor köszönjük szépen. Lépnék is tovább, és ugye József Ferenc kollégám nem sokára bejelentkezik, de előtte Tündét szeretném megkérdezni, hisz önkéntesükkel, Szilviával vettek részt ezen az ünnepen. Tünde, milyen élményekkel és mit tett a Jóisten a szívedre ezen az ünnepen?
1: Én is köszöntöm ismételten a hallgatókat, közben József Ferenc már be van jelenkezve, szerintem őt illetné így az első beszámoló.
0: Most engedjétek, hogy én vezessem egy picit, úgyhogy most úgy gondolom, hogy József Ferencet picit másról szeretném majd kérdezni, mint házigazda, és ezért, mint vendégek úgy gondoltam, hogy ti szólaljatok meg először, és a műsorigazgató atya.
1: Hát jó volt ott lenni, ünnep volt, felemelő volt. Én hálás voltam a lehetőségért, és azért is, hogy a kollégákkal találkozhattam, és sajnos az önkéntesekkel úgy nem volt lehetőség beszélgetni meg a hallgatókkal, mert elég rövid volt az idő, de jó volt együtt lenni, ünnepelni.
0: Köszönöm szépen. Van egy pillanat, amit úgy kiemelnél, hogy megragadott, hogy megérintett?
1: Hát most így hirtelen gondolkodom, de úgy egészében jó volt ez az ünnepség, úgy nem mondhatom, hogy ez jobban tetszett, vagy nem. Hát ugye ez egy búcsús mise is volt egyben, valódi ünnep volt.
0: Az amit úgy még ajándékával és kegyelmével,
1: így van,
0: igen.
1: Amit mégis kiemelnék, az a kórusnak a, hát szolgálatnak mondanám, meg dicsőítésnek, tényleg felemelő volt az, amit ott hallhattunk. Én úgy éreztem egy adott pillanatban, hogy hát nem kell nekünk Medjugorje, itt ennél több, vagy annál több van itt, amit kapunk, vagy legalábbis én akkor abban a pillanatban, mikor így felcsendült az ők szolgálatuk, az ők énekük, az ők dicsőítésük, én azt éreztem, hogy hát ez nekem ajándék.
0: Uh-huh. Igen. És hát akkor köszönöm szépen. Visszatérünk hozzád majd az adományokkal, de akkor most szólítanám József Ferenc kollégámat, Isten hozott Ferenc a műsorban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és benneteket is természetesen.
0: És ugye az udvarhelyi stúdió és az udvarhelyi kápolna jött életre, hívták életre, a nagyváradi stúdió után, ez a legrégebbi stúdiónk, és nagyon rég te is ott szolgálsz.
3: A kezdetektől.
0: Így van. Várod az önkénteseket, adományokat, ha kell szerelsz, ha kell technikázol, ha kell könyvelsz. Hogyan vártad ezt az ünnepet?
3: Hát, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor hatalmas gyomorideggel, mert ugye azért ez egy elég komoly szervezés volt most mindent összehozni, megszervezni, próbáltuk ugye
0: egy összefésülni.
3: Összefésülni, így van. Szeretném megköszönni, itt akkor, ha már a lehetőség itt van, akkor megköszönni az önkénteseknek tényleg, akik akik mellém álltak és mindenben segítettek, kérdezték, hogy mikor, hol tudnak segíteni, és tudtak is segíteni akár takarításban, akár a sütemények kipakolásában, tehát tényleg mindenben. És ahogy te is már megköszönted, én is azért szeretném személyesen megköszönni Böcseszko Piroska nénének a segítségét, és még egyet, akit mondjuk ti nem tudhattatok, de az elmúlt években folyamatosan, tehát az elmúlt nem tudom, 7-8 évben, minden évben a búcsún azért nálunk szokott lenni, nem ilyen méretű agapé, de azért kalácsal mindig meg szoktuk kínálni az itt lévőket, akik eljönnek a búcsú szentmisére, és itt mindig támogatásképpen a Dobói Pékség szokta felajánlani adományképpen mindig a kalácsot, és azért szeretném nekik is megköszönni, hogy tényleg az elmúlt időszakban hűségesen mindig első szóra támogatnak bennünket. Köszönöm a tulajdonosoknak is, köszönöm a munkatársaknak is. Isten fizesse nekik is.
0: Köszönöm szépen, és vártad az önkénteseket, vártad a vendégeket, munkatársakat, elnök urat, igazgató tanács tagokat. Te is milyen élménnyel maradtál? Ugye én nagyon örülök, hogy mondod a gyomorideget, mert ez a hiteles, hogy tudják a hallgatók, hogy ez nem magától szerveződik, hanem nagyon sokszor kemény szervezői munka áll mögötte, és bizony ahhoz, hogy minden összejöjjön, egy csapat kell összedolgozzon, és ezt koordinálni, szervezni, ami most a te dolgod volt, ez bizony egy felelősség, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az első érzés, hogy hú, túl vagyunk rajta, de így egy pár nappal utána így visszanézve, mi az, amit úgy megfogalmazódik ajándékként benned?
3: Hát természetesen először szeretném megköszönni a jó Istennek. Tényleg azt mondhatom, és azt tapasztaltam, hogy mindezek ellenére, hogy elég sok minden volt, meg elég sok mindent kellett összeszervezni, minden a jó gördülékenyen ment. Nem is gondoltam, hogy ugye pár héttel a búcs előtt már úgy kezdtem egy kicsit stresszelni magam, de úgy közben csak azt vettem észre, hogy szinte minden magától oldódik meg, minden úgy szépen gördülékenyen alakul. És ezért tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok a jó Istennek. Hát a búcsú igazából ott gyakorlatilag szinte tényleg mindent megköszönhetek. Nagyon szép volt a szentmise, Tibor atya is valóban tényleg szépen szép beszédet mondott, még tetszett a meghatódása is, hogy említette a nagymamáját. Gyönyörű volt a kórus, a Psalite kórus, a szombathalli kórus tagjainak is szeretném megköszönni tényleg, hogy ilyen felemelővé tették ezt az ünnepet. Gyakorlatilag mindennel meg voltam elégedve, minden szépen ment. Örültem, hogy eljött ilyen sok munkatársunk. Abba Tündinek valóban egy picit igaza van, hogy azért ugye itt zsúfolt volt minden, egy picit úgy fel voltak pörögve az események, mindenre éppen nem volt idő, de lehet, hogy nem is ez volt az az alkalom, amikor ezt kellett most tenni. Most ennek volt itt az ideje, hogy ünnepeljük meg, vegyünk részt egy szép szentmisén, majd utána egy kicsit egy rövid beszélgetésen tudjunk részt venni, ugye ők mentek utána haza, nekik még hosszú út volt hátra, de remélem, hogy majd tudjuk pótolni, és majd lesz arra is alkalom, hogy úgy az egész munkatárs egyszer majd úgy összeüljünk, és úgy mindenki egy kicsit tudjon beszélgetni egymással.
0: Igen, ahogy hallgatlak benneteket, Tibor atyát, Tündét és téged, bennem az fogalmazódik meg, hogy az összefogás és az egység ünnepe volt, hogy mikor bemerjük azt vállalni, hogy mi alvállalkozók vagyunk, akkor a fővállalkozó mindig oda teszi a vállát, és segít, és gördülékenyé teszi az eseményt, de nyilván ehhez a gyomoridegünknek is nagyon-nagyon nagy szüksége van, hogy mi is oda tegyük a részünket. Egy kicsit az ünnepről, hogyha tovább tekintünk, akkor azt szeretném, hogy ugye adományok érkeztek, önkéntesek érkeztek, önkéntes találkozó volt. Egy kicsit kérlek, számolj be akkor most már azokról az adományokról, amik odaértek, és az Udvarhelyi stúdióba jutottak el.
3: Rendben, valóban így volt. Volt önkéntes találkozónk is. Hála Istennek a stúdióba is tértek be jó pár önkéntesünk, de nem csak, hanem teljesen csak azok, akik a fontosnak tartják a Mária Rádiót, és beugranak, hogy egy kicsit támogassák. és akkor ezeket az adományokat olvasnám én most be. A stúdióba behozott adományok értéke, akik ilyen névtelen adakozók, azok 2974-et hoztak be. Mári Rádió Persejt bontotta ki Kadics falván, ebben volt 1325 lej. Kibontottuk a Mári Rádió Persejt Szombatfalván a Szent György plébánián. Most nem tudom már megmondani, vissza tudnám nézni, hogy utoljára mikor volt, de most bizony egy szép összeg volt benne. 11.472 lej számoltunk meg ebben a persejben is, 1000 forintot. Szintén Mári Rádió Persejt bontottak Marosvásárhelyen a Szent Imre plébánián, ebben 363 lej volt. Most áttérek az önkénteseinkre, amelyeket az önkénteseink gyűjtöttek össze. Hajor Gizella Székely-Lengyel falváról 370 lejt hozott be a Mária Rádiónak, és még volt nála 70 lej a Mariatonra. Bokorottó szovátai önkéntesünk 2770 lej gyűjtött össze. Tukács Ildikó székely-udvarhelyi önkéntesünk 300 lejt gyűjtött össze. László Margit és Mariska Székely-Szent Király önkénteseink 530 lejt hoztak be. László Erzsike néni Zetalakán 1385 lejt gyűjtött össze. Lukács Teréz, szintén zetalaki önkéntesünk, 780 lejt hozott az önkéntes találkozóra. Gagyi Rózsika néni szintén zetalakáról 510 lejt hozott be. Gergely Éva, fenyédi önkéntesünk, 715 lej adománnyal érkezett az önkéntes találkozóra. Tóth Ágnes, fenyikúti önkéntesünk is hozott be adományt, 500 lejt és 1000 forintot. Kovács Mária Székely-udvarhelyen a Csereháton 250 lej adományt gyűjtött össze. László Eske néni Nyikomalom falváról 670 lejt hozott be. Szegedi Anna Zetalakán 1060 lejt gyűjtött össze. Jére Anna betlenfalvi önkéntesünk 300 lejt hozott be. Mihály Erzsike néni farkaslakáról 1150 lejt küldött be. Hadnagy Katalin farkaslaki önkéntesünk 1230 lejt hozott be, és itt szeretném külön kiemelni Hadnagy Katalinit, mert az ünnepség, ami még szebbé volt téve, hogy a virágcsokrokat is neki köszönhetjük, ő azt adományképpen ajánlotta föl nekünk, Isten fizesse neki is. Kele Erzsike néni Székely-udvarhelyen összegyűjtött 200 lejt, a székely-fancsali hívektől kaptunk 1165 lej adományt, Gál Rózália Bétában 695 lej adományt gyűjtött össze. Márton Sára, Bogárfalvi önkéntesünk összegyűjtött 1250 lejt a Mária Rádiónak, volt nála is 150 lej még Mariaton, és egy kis elmaradása volt naptáros adománnyal, ez 195 lej volt. Lukács Ilonka, Bikafalvi önkéntesünk 335 lejt gyűjtött össze. Gagyi Zsóka, Oroszhegyből 150 lejt hozott be. Mihály Mária Magdolna zetalaki önkéntesünk 985 lejt gyűjtött össze. Vasi Bolya, székely-udvarhelyi önkéntesünktől 300 lejt kaptunk. Magyari Izolda, Oroszhegyből behozott 240 lejt. Lőrinc Edit, szintén Oroszhegyen összegyűjtött 100 lejt. Jakab Mária, szintén Oroszhegyen összegyűjtött 206 lejt. Király Erzsike néni Székely-Szentlélekről behozott 650 lej adományt. György Lőrinc Attila Szentegyházáról bejuttatott nekünk 430 lej adományt. Pifán Nusika, székely-varsági önkéntesünk 410 lej adományt hozott be. Vas Ella, nyáradremetei önkéntesünk 680 lejt gyűjtött össze. Páncél Hajni, szintén nyáradremetén 100 lejt gyűjtött össze. A nyárát köszönyesi hívektől pedig kaptunk 719 lejt. Török Erzsike néni Marosvásárhelyen összegyűjtött 223 lejt, Berecki Margit önkéntesünk beküldött 520 lej adományt, Csíki Magdi néni szintén Marosvásárhelyen 1702 lejt gyűjtött össze, Moldován Anikó szintén Marosvásárhelyen 1535 lej adományt hozott az önkéntes találkozóra, Simó Margit Gyulakótáról beküldött 465 lejt, Csonta Ferenc Erdőszentgyörgyön és Hármasfalun összegyűjtött 465 lej adományt, Madaras Tünde Szászrégenből 305 lej adományt hozott be, Lakatos Judit Maros-Szentkirályi önkéntesünktől 910 lej adományt kaptunk, Deák Katalin Marosvásárhelyen 420 lej adományt adott át, és Kolcsár Ágnes Ákosfalváról pedig 510 egy lej adományt adott át. Ez így az elmúlt időszakban összesen 44.745 lej adomány. Mint mindig, én most is szeretném megköszönni mindenkinek, elsősorban az adakozóknak, másodszorban pedig az önkénteseinknek, akik ezeket az adományokat összegyűjtik. Mindenkinek a Jóisten fizesse a szolgálatát, az adományát. Köszönjük szépen!
0: Mi is nagyon szépen köszönjük a beszámolót, az élménybeszámolót, a szervezést neked, és hát jövő hónapban várunk vissza. Egy rövid zenei szünet után akkor folytatnánk, és Görgényi Tünde kolléganőnk számolna be az a beérkezett adományokról, önkéntesekről, és hát ha egy levélke is lapul nála, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Önök a Jelenünk és Jövünk című információs műsort hallgatják. És ahogy ígértük, Tündét fogjuk kérdezni arról, hogy milyen adományok érkeztek, önkéntesek, találkozások, és esetleg téged is, atya, hisz Sepsiszentgyörgy környékén jártál.
1: Én is újra köszöntöm a kedves hallgatókat, különösen azokat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Utoljára július 28-án számoltam be így az adományokról, és ugye 29-én volt nálunk az önkéntes találkozó. Köszönjük szépen Szilágyi László kollégánknak, hogy olyan messziről eljött. És köszönöm minden kedves önkéntesnek, aki eljött, aki jelen volt. Gelencéről Veres Melánia, Lukács Mária és Szakács Amália gyűjtése 600 lej május és június hónapokra az állandó támogatóktól, Szent Mónika és a Szent Rita imma csoporttól 200 lej, és külön adományok 210 lej, ez összesen 1010 lej. Köszönjük szépen, és köszönjük az imákat, amiket értünk mondanak. Szilágyi Katalin önkéntesünk Sepsiszentgyörgyön több idős személyhez is ellátogat, és július és szeptember hónapokra összegyűjtötte már az adományokat, összesen 550 lejt. Köszönjük szépen Katalinnak, Katica néninek, ahogy mi szoktuk hívni, és köszönjük azoknak, akik neki átadják az adományokat. A lemhojényi templom perseiben 2750 lej volt, köszönjük szépen a plébános úrnak, és külön a kántor úrnak, aki személyesen el is hozta az adományokat. A Krisztus Király templom perseit is felbontottuk, 4884 lej volt, és voltak imakérések, természetesen, hogy imáinkba hordozzuk a kedves önkénteseinket és minden adományozót. A Szent József templom perseit is felbontottuk, itt 3430 lej volt. Volt névtelenül Mária Tonra is, azt nem tudom, hogy be volt-e jelentve, vagy nem. Köszönjük szépen, hogy oda elhelyezték az adományt, és így is támogatják a Mária Tont. Duka Irén mikóújfalusi önkéntesünk a tegnap hozta el perseit, és 900 lejt számoltunk meg. Köszönjük szépen Irénkének, Irénke néninek. A Szépmezői Rózsafüzér Társulat tagjai nem csak imával, hanem adományaikkal is támogatják a rádiót, 300 lejt gyűjtöttek össze. Igyártó Mária Árkosi önkéntesünk 50 lejt gyűjtött össze az idős néniktől, és kiosztotta az újságot, köszönjük szépen. A Szotyori Rózsafüzér Társulat bent járt, imádkozott élőadásban is, és 160 lejjel támogatta és támogatja a stúdiónkat. Ezen kívül a stúdióba behozott adományok összege 4015 lej, ebből 100 lej Mária Tonra, ami be volt jelentve, illetve 100 lej, ami nem volt bejelentve. Ez így összesen 18.049 lej. Köszönjük szépen azoknak, akik így elküldték az adományaikat. Svédországból többen, illetve több család jelezte, hogy szeretné támogatni a rádiónkat, mert nekik ott a messzi távolban nagyon nagy segítség. Én bízom benne, hogy sikerült tehát átutalni az adományokat, és köszönjük szépen, hogy fontosnak tartják támogatni is, nem csak hallgatni. És itt van a várva várt levél, Szász Júlia és Terészke Görgény Üvegcsűrről. Így hangzik: a Jóisten segítségével átutaltuk az augusztusi támogatás összegét, 740 lejt, melyhez szeretettel csatoljuk a sok hálaimát, mert úgy szeretett bennünk a Jóisten, hogy égi édesanyán közbenjárására rendelt nekünk egy megtartó, útmutató társat, a Mária Rádiót. és gondoskodó szeretetével megérinti a támogatóink szívét is, hogy ez a rádió táplálni tudja a szívünket, lelkünket, hogy általa jelen tudjunk lenni Medjugorjéban és Rómában, imádkozni tudjunk a világ fiataljaival, a Szentatyával könyörögjünk a békéért, vagy éppen megérthessük, hogy miért nevezzük nagy boldogasszonynak az Isten szülő szűzanyát. Így válik a szeretet rádiónk a hit, remény, szeretet és béke szigetévé a hallgatók életében. A Jóisten bőséges áldása kísérjen mindenkit, aki a legkisebb áldozatot is hozza a Mária Rádió működéséért és fennmaradásáért. Szeretettel az Üvegcsüri támogatók csapata. Nagyon szépen köszönjük. Mindig megkoronázza, úgy felteszi a pontot az íre ez a levél. Én úgy érzem, hogy Júlia szinte összefoglalja mindazt, amit érzünk, vagy legalábbis én érzek így a rádióért.
0: És nem csak te, és valóban mindig várjuk ezeket a kicsi leveleket, ezt a pár sor biztatást. Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál, és hát vége van a nyárnak, szeptemberben fogunk újra hallani, szeptember végén téged.
1: Köszönöm Tibor szépen.
0: Tibor atya, még téged szólítanálak, hogyha van valami, amit meg kellene osszunk a kedves hallgatókkal. Ha nincs, akkor nem maradt más hátra tünde, hogy ketten búcsúzzunk el a kedves hallgatóktól, de
2: ez van, csak éppen le voltam halkítva.
0: Én is nem vetted észre.
2: Látom, hogy hát itt egyedül beszélek. Igen, hát annyit szeretnék én is még hozzáfűzni, hogy a nyár az valóban az hamar eltelt, kezdődik egy új év, új tanév a diákoknak, fiataloknak, egyetemistáknak, és úgy gondolom, hogy a mi szabadságolásunk után is egy újabb kezdet jön ebben az évben, hisz a stúdiónk is már lassan beindul a renoválása, úgymond a felújítása, de nem erről szeretnék én most egy előzetes bejelentést tenni, hanem arról, hogy ebben az évben még november folyamán egy maratont fogunk tartani, amelyet a saját részünkre fogunk majd gyűjteni. Ebben már előre kérjük az önkénteseink segítségét, hallgatóink segítségét.
0: Így van, és ami még fontos, hogy két születésnapi alkalom van még az idén, hisz Kolozsváron és Szatmárban nem jártunk, és a kolozsvári szülinap és szatmári szülinap még hátra van, szeptemberben és októberben.
2: Így van, az októberit, azt még pontosan a dátumot nem tudjuk, a szeptember az hamarosan közölni fogjuk, amikor minden részletet a László Attila főesperessel majd egyeztetünk.
0: Így van, tehát ezért fontos hallgatni majd a jelenünk és jövőnket, a híreket és a Mária Rádiót, hisz szeptemberben Kolozsváron, októberben pedig Szatmárnémetiben fogjuk együtt ünnepelni a rádió 20. szülinapját. Köszönöm szépen, és akkor búcsúzzunk el így hárman, én azt mondom, a kedves hallgatóktól. Köszönjük, hogy velünk voltak, jó rádiózást kívánunk, maradjanak velünk, legyen egy szép napjuk, a mikrofonoktól búcsúznak önöktől.
2: Tibor atya.
1: Görgényi Tünde.
0: És Kovács Katalin. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Dicsértessek Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatókat. Húzd meg a határaidat! Ez a témánk. Kedves testvérek, sok ember él úgy, hogy kívülről erősnek látszik, belül azonban fáradt, kimerült és túlterhet. Segít, alkalmazkodik mindenkinek, megfelelni próbál, de közben elveszíti önmagát. Egy idő után már nem tudja, hol végződik ő és hol kezdődik a másik ember elvárása. Ugye, és arról beszélgettünk, hogy mit is jelent a határ, és akkor ugye a határ az nem fal, nem elutasítás, nem szeretetlenség, hanem vaj mi is a határ? Én most meg is kérdem Tündét, hogy picit hogy beszéljen
1: nekünk erről. Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Jelentem, én készültem a mai alkalomra, úgyhogy a határ átlépőn kívül
0: igen.
1: Még felírtam itt 6 féle határt.
0: Igen.
1: Az első az a mentális határ lenne, és akkor szeretném, ha majd ezekről így egyenként beszélgetnénk, ugye a saját hitrendszerem, a nézeteim, és akkor erről ugye ki mihez szeretne hozzászólni, érzelmi határ, erről már volt is szó az előző adásban, pénzügyi határaink is vannak, belső erőforrásaink határa, amit nagyon jó, ha ismerünk és betartatjuk, társalgási határ, ez ugye kultúráktól is függhet, mert mindenütt, minden országban, illetve egységben mások a határok, a társalgási határok. És ugye talán ami a legkritikusabb és legfontosabb, azok a testi határok, amit nem mindegy, hogy átlépnek, vagy megsértenek, amiről már ugye ezekről is beszélt a kolléganő az előző adásban. Ezeket a határokat írtam fel, határátlépőn kívül, aha. Úgyhogy ez szerintem elég jó kiinduló pont.
0: Köszönjük szépen, igen.
1: Nekem miközben itt sorolgattam fel magamnak, az jutott eszembe, hogy én annak idején éltem Magyarországon, konkrétan Budapesten dolgoztam, és nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy ők nem kérdezgetik, hogy mennyi pénzt keresel, milyen a fizetésed, mennyiből élsz, meg ilyenek, és szerintem ez egy nagyon jó szokás. Uh-huh. Mert nagyon jó, hogyha az ember betartja ezt, és igazából szerintem semmi köze, sem a szomszédnak, sőt, senki másnak, mert az én pénzem, az én fizetésem, én magam osztom be. És szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha az ember ezt a határt megtartja. És
0: igen.
1: És betartatja másokkal, hogyha kölcsön ad, akkor azért kölcsön, hogy határidőre vissza kell fizetni, ugye igen. Itt is egy újabb határidő.
0: Hát én hozzászólok egy picit, ugye, és ezt nem dicsekvésképp mondom, hogy a kedves Mária Rádió hallgatók is tudják, hanem mint tényként, hogy a Püspök Atya ugye megbízott azzal is, hogy az egyház megyének a migráns referense is legyek, és éppen most voltunk egy ilyen képzésen, és ugye egy ilyen képzésen előadásokat hallgattunk, meg egymást erősítgetjük, bátorgatjuk, valójában úgy volt, hogy Romániában a katolikus egyház megyék úgy vannak felosztva, hogy illetve igen, püspökségek, hogy vannak a római katolikus püspökségek, és vannak a görög katolikus püspökség, és mi most úgy együtt voltunk, és valójában szinte minden püspökséget képviselt egy-egy ilyen referens, tehát voltunk 12-en, és akkor hát erről úgy előpicit, hát teljesen még a Romániában kezdetleges állapotok vannak, hogy ezzel kapcsolatban ugye a migránsokkal hogyan kellene foglalkozni, és ugye már ott is ugye lefektetésre került, hogy missziósnak lenni, meg migráns referestek nem ugyanaz. Missziós azt jelenti, hogy elmész te valahová, és megkeresel valakiket valahol. A migráns referens az azt jelenti, hogy ide jönnek, és ide jönnek, nem te mész utánuk, csak éppen az, hogy észre kell őket venni, tehát hogy itt vannak, közöttünk vannak, és ugye, hát valószínű, hogy nem jó kedvükből jöttek ide, és hogy Na és most akkor hogy lehet esetleg olyan embereket támogatni, akik úgymond bizonyos határokat átléptek, fizikai határokat, de közben itt egy közösségben, egy kultúrában vannak, és hogy ez egy kultúrán belül hogyan tudunk velük érintkezni, meg együtt élni, hogy egymás határait úgymond ne sértsük. És itt felsorolt egy csomó más határt, hogy ez egy jó nagy feladat, mert ugye még mi egymás között is, akik ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a kultúrát, ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a kultúrában vagyunk, és igen, tehát ezt gondolom, hogy ezt úgy, ez úgy nem megy magától, hanem ezt úgy tanulni kell, gyakorolni kell, tehát hogy van feladat bőven. Hát köszönjük, hogy ezt hoztad, de visszatérünk a hát az előző beszélgetést, ugye ott hagytuk abba, hogy említettem a Mel Robinsonnak a Hagy rájuk című könyvét, és akkor ilyeneket mond benne, és erről picit tudnánk beszélgetni, hogy ha valaki nem akar változni, akkor hagyd rá, hagyd rá, nem kell öltetni. Ha valaki félreért, hagyd rá, ezzel is nem kell őt meggyőzned arról, hogy téged jól értelmezzen. Ha valaki mindig elégedetlen, hagyd rá, nem kell neked meggyőzni, hogy ő elégedett legyen. Ha valaki nem akar közeledni, hagyd rá. Mert ugye a lelki gondozás, és nem csak a lelki gondozásban, hanem a pszichológiában is ugye meg kell tanulni, hogy nem mi vagyunk a megváltók. Ugye?
1: Hát a tisztában.
0: Ezzel tisztában vagyunk.
1: Meg tiszteletben tartjuk a határait.
0: Határait, rá. Így van. És, de hogy ez amiatt is jó, hogy azt mondja, hogy hagyd rá, tehát saját magad miatt is. Mert ezzel nem azt jelenti, hogy te fél munkát végeztél, vagy hogy nem érdekel, hanem hogy tiszteletben tartod a határait. Jó, ezt,
1: mert az enyémet, mert a sajátodat is, tehát elfogadom azt, hogy ő ezt és, látja, és megvan a kölcsönös tisztelet, igen. Mint amit Rogersnél is beszéltünk.
0: Igen, de ezt, teljesen... igen, de ezt mondhatjuk úgy is, hogy akár most olyan, hogy hát nem érdekel az ő sorsa, de hogy ez, kimondom, hogy tiszteletben tartom az ő határát, de valójában az is a háttérben lehet, hogy nem igazán érdekel az ő sorsa, érzelmileg nem vonottam be az ő sorsába, az ő fájdalmába, vagy az is lehet, vagy most bocsánat, hogy most így picit lelkizek, hogy ráhagyom, megérint az ő sorsa, gondolatba kísérem az ő útján, az ő szenvedés útján, de hogy konkrétan nem avatkozok bele úgymond az életébe, hanem csak mindegy kísérő vagyok.
1: Kísérő, és amikor, és ha jelzisz, hogy szüksége van segítségre, akkor pedig támogatod, és segítesz, vagy ott vagy.
0: Igen, igen, igen, de ez az időszak alatt, amíg ő nem... Mit tehet az ember? Hát mondjuk, hogyha ilyen lelki gondozó irányba elviszem, akkor imádkozhat érte. Maximum ennyit tehet, ugye?
1: Én azt mondom, hogy igen. Itt most konkrétan az első pontot érintjük, igen. Ugye a mentális határ, ami azt mondja ki, hogy mindenkinek joga van a saját hitrendszeréhez, és nekem konkrétan ezt tiszteletben kell tartanom. Uh-huh. Vagyis, hogyha ő nem kíván változni, nekem azt tiszteletben kell tartanom, hogy mert a változás annak belülről kell jönni. Kívülről úgy sem tudok. Én ami tőlem telik a példát mutatom, tanácsot adhatok, kért tanácsot vagy kéretlent, viszont nem rajtam múlik. És ez konkrétan ez a mentális határhoz tartozik, hogy a másik gondolkodás módját elfogadom.
0: Elfogadni.
1: És tiszteletben tartom. Igen. Mert elfogadom, de attól még lehet, hogy elkezdek piszkálódni és segíteni és túlkompenzálni, de abban meg már nincs a tisztelet.
2: És mindkettőnknek rosszabb lesz ezáltal.
1: A hangkapcsolati szempontból közelítjük.
0: Igen. És az is, ugye itt még a könyvből olvastam, hogy nem minden seb gyógyítható, hogy nem minden sebb gyógyítható azonnal.
2: Így van, mindenkinek más időszakra, ugye ezt a pszichológusok tudják meg, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy akár 10 évig, vagy 1 évig gyászoljon.
0: Vagy az is lehet, hogy van, aki sose gyógyul ki belőle. Például, hogy van olyan gyász is.
3: A patológiás gyász, de igen. Abban is segítenünk kell. Tehát ott már orvosi, ahol már az öngyilkosság, vagy a depresszió igen. Felerősödik, ugye a patológiás gyásznál, ott mindenképpen
0: a krízis
3: intervenció esetében, viszont támogathatjuk, de nem tudjuk hordani, vagy viselni a gyászt.
1: És nem akaratán kívül.
3: Ugye? Így van. Igen, azt tudjuk jelezni, hogy ott vagyunk, azt, hogy milyen fontos számunkra, figyelünk a szükségleteire, ugye ahogyan Ági mondta, hogy nagyon fontos figyelni a saját szükségletünkre, illetve a mások szükségleteire, de tiszteletben kell tartani ezeket a határokat.
0: Igen, és ugye erről is beszélgettünk előző adásokban is, hogy meg amúgy is, hogy nem minden ember akar gyógyulni. Tehát úgy értve nem tesz meg mindent a gyógyulási, hanem ugye, hogyha az ilyen fájdalommal, vagy nem tudom mivel jár, hanem milyen gyógymódot használnak a... Nem ez a gyökeres, hanem a tünet... Jaj, tünetkezelés. Igen, legtöbben tünetkezelést akarnak, ugye? Tünetkezelés, és nem gyökeres...
1: Igen, mert az ismert, az komfortos számára, és nem akar ebből ugyanúgy. Elutasítja a változást, hogy igen. Ez is.
0: Igen, és hogy jó, ezt így tudjuk mi elméletben, hogy ezeket, hogy nem mindent elramjék, meg minden, de mégis miért van az, hogy egyesek úgy, hát hogy olyan empatikusabbak, jobban bevonódnak, ugye? És vannak, akiket ugye nem érint meg a dolog, mi ezt ugye lelki gondozásban úgy tanultuk, hogy és akkor mondták nekünk, hogy ugye, hogy minden ember úgy születik, hogy az empátiás készsége megvan, csak hogy változó, van akinek alacsonyabb, van akinek magasabb az empatikus készsége, és ugye, hogy és akkor mondták, hogy ez fejleszthető, minden ember ezt fejlesztheti magába, de ezen dolgozni kell, ugye ez nem megy úgy magától, de aki túlságosan empatikus, ugye, azt nem tudom, hogy ott vissza kell fejlődjön, vagy mit kell tegyen, mert vannak ilyen ismerőségem is, hogy akár lelkész is, hogy a temetésen, hát jobban sír, mint bármilyen sírható asszony. És minden alkalommal, és hogy ez ugye akár zavaró is lehet, tehát hogy a bevonódás az annyira nem mindig nem segít. Nem segít, de hogyha nem érint meg, az is borzasztó. Tehát, hogy valahogy a kettő között. Jó. No, akkor lépjünk tovább. Igen, ott tartunk, hogy
1: igen, én is egyébként már csak megszólalok, hogy empataként, hogy szívesen hallgatnék tippeket erre, hogy lehet egy kicsit könnyítsen az ember magán, mert ugye...
0: Hogyha túl empatikus.
1: Igen, én lennék az, aki egy... Hát nem csak filmen, versen, vagy bármin elsírom magam. Volt már olyan, hogy csak egy képzőművészeti alkotást megnézek, és az is annyira megérint. És régebben még zavart, De most már úgy elfogadtam, csak nehéz. Úgyhogy ez is ugye két véglet, aki nem érzi, és azért tényleg könnyebb az, hogyha nem a saját terhemnek érzem a másik terhét.
0: Több alkalommal is beszélgettünk, de mondtad, hogy annyira szereted ezeket az alkalmakat, mert nem csak hogy rákészülsz, meg minden, te mindig tanulsz is ezekből a beszélgetésekből, de nem csak te, hanem mindannyian így vagyunk
1: vele. Szerintem személyiségemben is, úgyhogy én örömmel jövök mindig ebbe a társaságba, mert azért úgy kinyitják a szememet a kollégák itt sokszor. Tényleg konkrétan nekem nagyon sokat segített például a határhúzásban, az, hogy meg abban, hogy konkrétan magamat megtaláljam. Mert hogy én is ugye nagytesó, parentifikált gyerekként azért remélem hallgatja édesanyám az adást, körülbelül 42 éves koromban mondtam életemben először nemet az édesanyámnak, úgyhogy
2: És büszke vagyok rá, hogy nem is 20 évesen, és én viszont nagyon szívesen hallom a nemeket a gyerekeimtől, mert ugye ott van ez egy ellenpélda az én szerepemmel kapcsolatban, ugye, amit megéltem a családban, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy úgy felmerik vállalni, és határozottan tudják képviselni magukat, és konkrétan, amikor azt mondja a nagylányom, hogy anya, ez egy kicsit sok volt, mert megint hoztad a héten már harmadjára a rakott krumplit, mert hogy ő már felnőtt ember, és mondom, köszönöm szépen, hogy tükröt állítasz, mert kell. Ebből tanul az ember, és fejlődik, úgyhogy jók ezek. Nem megsértődni kell, hanem épülni kell általuk. Mm-hmm. Úgyhogy ne féljünk tőle.
0: Igen. Jó. Hát a Szentíráshoz nyúlok picit hozzá, nem biztos, hogy vigasztaló lesz, de azért próbálkozunk. Ugye a keresztény embereknek a szeretete ugye nem önmegsemmisítés jelent. Pál apostol azt mondja, hordozzatok egymás terhét, de később azt is mondja, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Tehát azért a családon belül is azért ez asztalra kell kerülni, hogy mindenki hordozza a saját terhét.
2: Ez nagyon is benne. Jó reflektálás arra, amit az előbb mondtam.
0: Igen, mert van közös teher, és van személyes felelősség. Igen. És ugye, hogy ezt nem szabad ugye, hogy összemosni.
3: És nem foszthatom meg a másikat sem attól, hogy hordja a terhét.
0: Így van.
3: És meg benne, így hiszen enélkül nincs fejlődés. Tehát igen, mindenkinek meg kell. És azáltal, hogy folyamatosan segítem és megmentem, és nem engedem neki,
2: igen,
3: lehet, hogy sokkal többet, és hátránya lesz
0: belőle. Igen, és nem, egyben nem szabad elvenni tőle a felelősséget sem.
3: Pontosan.
0: Felelősséget sem. És ugye, mert ugye egy ember, akár fiatal bárki, lelkileg, ha beérett, akkor majd különbséget tud tenni a kettő között. A közös teherhordozás között, és a személyes felelősség között. És ugye nekünk ezért is kell nevelni ugye a gyerekeket, fiatalokat, hogy ez átmenjen náluk is a gyakorlatban is, nem csak elméletben, hogy mi a közös, és mi a személyes felelősség. És ugye, hogy...
2: Igen, ez is tudatosság kérdése. Ugye, hogyha tudatosan figyelek arra, hogy mik az igényeim, mik a mások igényei, a többiek, ugye akár egy családon belül, és akkor itt kitérnék egy pontra itt a listámból. Jó. A belső erőforrások határa. Ugye jeleztem az előbb, igen, sok mindent tanultam én itt ebben a kis csapatban. Például az, hogy figyeljek a saját szükségleteimre, meg ugye az, hogy megmerjem fogalmazni, hogy mi az igényem. És ugyanígy a családon belül, hogyha eltérőek az igények, nincs azzal semmi gond. Azért ugye mostanában már azért nagyobb komfortban élünk, mindenkinek van saját szobája, igen, de jó azért, hogyha van egy közösségi, igen, tér is, eltérőek az, hogy ki mennyi pihenésre van szüksége, ki mennyit utazna, ki mennyit olvasna, vagy bármi. És ugyanígy van, ugye eszembe jutott a Szeretett nyelv című könyv, hogyha én nem kommunikálom, nem biztos, hogy kitalálja. Uh-huh. Mi nekem a legfontosabb? Nem biztos, igen, hogy az igényem, hogy minden héten egy virágcsokrot kapjak.
0: Igen.
2: Lehet, hogy sokkal fontosabb az, meg ugyanúgy, ugye, mint ahogy a kolléganő mondta az előző, igen, adásban, hogy nem biztos, vagyis biztos, hogy nem nagyobb érték az, hogy jó sok pénzt hozzon apa haza, hanem sokkal nagyobb érték az, hogy több időt töltsön a gyerekkel. Sokkal nagyobb. És hosszú távon, és arra fog emlékezni.
3: És apának is hiányzik. Igen. Hiszen nem egy pénzgyárként gondol magára, és az is nagyon nagy teher lehet számára,
2: igen,
3: hanem az, hogy részese a gyermekei életében, hogy ott van, hogy tudja követni. Tehát, hogy ez is fontos, hogy el tud menni biciklizni, vagy focizni a fiúkkal, vagy a lányaival. És ugyanakkor ott a határhúzásnál, meg a belső erőforrásnál, ahogy Tünde megemlítette, tehát, és amikor ugye elfelejtjük ezeket a határokat meghúzni, nagyon fontos, hogy miután jelzem, utána azt is megkapom, hogy én fontos vagyok, tehát azért csak számítok.
0: Igen.
3: Tehát, mert ugye addig azért nem húztunk határt, mert azt hittük, hogy ha nem húzzuk meg, akkor elveszíthetjük. De ezáltal az megerősödik, hogy igen, tényleg fontos vagyok számára, igen, tényleg szeret.
0: Igen.
3: És akkor ez is segíthet ezeken a igen, kapcsolatokon.
1: És arra még nagyon figyeljünk, hogy nem lehetünk mindig mindenki számára elérhetőek. Még akkor is, hogyha ugye az anyukának csecsemője van, szüksége van legalább 20 perc, fél óra kis pihenőre, vagy hogy kimenjen egyet egyedül sétálni. Ugye azért jó az, hogyha a nagy család neveli a gyereket, és ott van elérhetően a nagyszülő. Mert egyszerűen kiég, ugye nem csak a munkában igen, lehet kiégni, hanem az anyaságban is nagyon ki lehet ám égni.
0: Na most akkor hogyan húzzunk egészséges határokat? Ide leírtam, hogy tanuljunk meg ugye nemet mondani, a nem kimondása az nem bűn. Néha ez a legőszintébb szeretet. 2. Ne magyarázkodjunk túl, az érett ember nem védekezik állandóan. Egyszerű mondatokat mond, most erre nincs időm, ezt nem szeretném, most pihenésre van szükségem, pont amit mondtál, ugye Tünde. És fogadjuk el, hogy nem mindenki fog örülni a határainknak.
1: Bizony.
0: Aki ahhoz szokott, hogy mindig elérhetőek vagyunk, nehezen fogadja el a változást. Így van.
3: És természetes, hiszen...
0: De a konfliktus nem mindig rossz. Néha a gyógyulásnak a kezdete. Nézzetek
1: és
0: rá.
1: És építő.
0: Igen. Igen.
1: És építő jelleg.
0: És építő jelleg.
1: Igen.
0: Igen, és akkor milyen, most még csak annyi, hogy mit jelent, hogyha nincsenek egészséges határaink? Milyen jelek vannak? Állandóan kimerült vagyok, rejtett harag van bennem, sértettség, megfelelési kényszer, bűntudat, hogy nemet mondtunk, szorongás, mások véleményétől és lelki kiégéssel is vezethet. Tehát, hogy...
1: Igen, egy megmagyarázhatatlan belső feszültség, azt olvasom én ki ebből, mert ugye egyszerűen ez a helyzet adja, mert hogy mindig mindenki számára elérhető vagyok, nem adom meg magamnak az én időt, azt a nyugalmat, azt a pihenést, a feltöltődést, és akkor persze, hogy ugye sokszor az ember úgy végigjátsza magában, hogy hát ugye mindenem megvan, elégedetnek kellene lennem, és mégsem, mert hogy nincs meg a legfontosabb erőforrásom, a feltöltődés,
0: az önmagammal, pontosan, és Carl Rogers ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az egészséges embernek jó kapcsolata legyen saját érzéseivel. Ez nagyon fontos. Mert sokan tudják, hogy akár segítő szakmában is, hogy mit érez a másik, meg a másik, mások mit éreznek, csak azt nem, hogy ő mit hordoz magába.
1: Igen.
0: Ugye ezt az Úr Jézus is mond egy ilyet, hogy mit ér neked, jó, lehet picit erőltettem, ha az egész világot megnyerted magadnak, de a lelkedet elvesztetted. Vagy lehet, ez nem ide kellett volna. Igen, Zsuzsa?
3: Ki?
0: Ja, jó. Igen.
1: Nekem lett volna egy hozzáfűzni valóm, ezek a tolakodó kérdések.
0: Na akkor picit felsorolni, ugye van egy fél percet.
1: A tolakodó kérdések az igazából ez a határokhoz tartozik, a pénzügyi, a társalgási, vagy bármelyik ilyen határhoz. Az, amikor nyugodtan merünk határozottan fellépni, ha olyan kérdést tesznek föl, ami akár a pénzügyi helyzetünk, gyerekvállalás, házassági, vagy bármilyen más, ami csak ránk tartozik.
0: Igen.
1: Nyugodtan merjünk határozottan nemet mondani, vagy egyszerűen elutasítani a kérdést, mert hogy jogunk van hozzá. Úgyhogy ezt soroltam még ide a határhoz.
0: Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, köszönjük.
3: Köszönöm.
0: És ugye a határhúzás végső soron az nem önzés, hanem igazságosság. Amikor egészséges határokat húzunk, nem kevesebbet szeretünk, hanem tisztábban szeretünk. És talán éppen akkor kezdünk el először valóban szabadon szeretni. Mert nem félelemből, nem bűntudatból, hanem belső szabadságból forrásodik. Igen, és lassan ugye be is fejezzük a mai beszélgetésünket. Hát ugye mindig azt szokták mondani, hogy az elmélet, de gyakorlaton szoktunk mi elbukni, és ugye nagyon-nagyon fontos, és a Mária Rádió hallgatókat is bátorítjuk, hogy igenis, főleg ahol vannak gyerekek, húzzák meg a határokat.
3: És az nagyon... jó védelmében, és ugye azért, hogy kérnek el ilyen...
0: A fehér legyen fehér, a fekete fekete, és nem a szürke árnyalataiba gondolkozunk, hanem a fehérbe és a feketébe bizonyos élethelyzetekben. Jó, ez nem azt jelenti, hogy ne legyen dialógus, ne legyen empátia, ne legyen együttérzés, ez mind ott van, de vannak bizonyos élethelyzetek, ugye főleg ugye Zsuzsa is mondta, hogy főleg a krízis helyzetben van, a krízis helyzetben nincs, ott fehér meg fekete van. Igen.
1: És mindennek az alapja az őszinte nyílt kommunikáció.
0: Hát ez zárószóként nagyon jó, és akkor el is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóktól, először meg itt mondok egy imát. Urunk Istenünk, taníts meg minket úgy szeretni, hogy közben önmagunkat se veszítsük el, adj nekünk bölcsességet, hogy felismerjük, mi a felelősségünk, és mit kell rád bíznunk. Szabadíts meg a megfelelési kényszertől, a túlzott teherhordozástól, és attól a félelemtől, hogy nemet mondjunk. Taníts bennünket tiszta, őszinte, határokkal rendelkező szeretetre, hogy ne birtokoljuk egymást, hanem kísérjük egymást az élet útján, a te világosságodban, aki élsz és uralkodó mindörökkön, örökké. Amen. El is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Békesség Istentől.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az élet egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízleld. Az élet álom. Tedd valósággá. Az élet kihívás. Fogadd el. Az élet kötelesség. Teljesítsd. Az élet játék. Játszd. Az élet érték. Vigyázz rá. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet titok. Fejtsd meg. Az élet ígéret. Teljesítsd. Az élet szomorúság. Győzd le. Az élet dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemeld ki. Az élet élet.

mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis érj célt. A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
3: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Úrzd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk. Akik az Úr törvénye szerint élnek.
1: Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből.
0: Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjain járnak.
1: Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat.
0: Hagyj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.
1: Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
0: Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz.
1: Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyjál soha engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak.
1: Hadd dörvengjen szívem, hogy megszabadítasz. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordított tőlem arcodat?
0: Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívembe naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem?
1: Nézd rám és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom!
0: Ne mondhassa ellenségem, legyőztem! Sanyargataim se újjongjanak, hogy ingadozom!
1: Mert én hűségedben bízom, hadd dörvengjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hadd dörvengjen szívem, hogy megszabadítasz. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Azoktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan.
1: Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent.
0: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
1: Hát nem térnek észre a gonosztevők? Akik mint kenyeret pusztítják népemet?
0: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni. Mert az Úr az igazak mellett áll.
1: A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok. Ám az Úr lesz annak menedéke.
0: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát. Újjong majd Jákob és örül Izrael.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.
1: Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni. Aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke. Nem vetekszik vele semmi drágaságod.
0: Uram, te a szívben élő hűséget kedveled.
1: És kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozták velünk az Úr Angyala imát és a Zsolozsmából a napközi imaórát. Ha tehetik, továbbra is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mári Rádiót. Egy nagyon szép ének után déli magazin rovatunkkal jelentkezünk.

0: 2026. augusztus 25-én 12 óra 15 perckor köszöntjük kedves hallgatóinkat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma önökkel lesznek.
1: Fülöp Lóránt
0: és Pál Gellért. A Déli Magazin témája 2026. augusztus 25-én, kedden hamarosan híreket és időjárási jelentést hallhatnak kedves hallgatóink. Ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pálos atya fűz majd gondolatokat.

Déli magazinunk második részében majd Sándor Szidónia a Gyógyító Növények című műsorával jelentkezik. Tartalmas időtöltése, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, további kellemes rádiózást!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. augusztus 25-én a Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál.
1: Vízi Katalin
0: és Fülöp Lóránt köszönti Önöket, a pontos idő 12 óra és 16 perc, hallgassák meg híreinket és a programajánlóinkat.
1: Megbeszélést tartottak Nagyváradon.
0: Augusztus 24-én délelőtt a nagyváradi püspöki palotában tartottak, találkoztak a főpásztorral, az egyházmegy esperesei, kerületi családpasztorációs referensei, illetve a pasztorális iroda munkatársai. A megbeszélés szervesen kapcsolódott az ifjúsági referensekkel korábban folytatott tanulságos találkozóhoz, jelezve, hogy a fiatalok és a családok kísérése ugyanannak a lelkipásztori küldetésnek két egymástól elválaszthatatlan arca. Az ülést Böcskei László megyés püspök nyitotta meg, aki az Amoris Laetitia 35. pontját idézve emlékeztetett: felelősebb és önnagylelkűbb erőfeszítéseket kell tennünk, ami abbannál, hogy a házasság és a család mellett szóló érveket és indítékokat úgy mutatjuk be, hogy az emberek készebbek legyenek válaszolni arra a kegyelemre, melyet Isten kínál föl nekik. A résztvevők őszintén osztották meg tapasztalataikat, örömeiket és nehézségeiket, majd közösen keresték a lelkipásztorkodás lehetséges útjait. Egyetértés született abban, hogy az ifjúság és családpasztoráció csak egymást erősítve lehet igazán termékeny, a központi rendezvényeket pedig helyi és esperesi kerületi kezdeményezéseknek kell kiegészíteniük. A találkozó egyik legfontosabb felismerése talán abban fogalmazódott meg, hogy nem egyszerűen a családoknak, hanem mindenek előtt a családokkal együtt kell programokat szervezni és élő egyházi közösséget építeni. Szemináriumi előjárók találkozója Nagyváradon.
1: Augusztus 25-e és 27-e között Nagyvárad ad otthont a Magyar Nyelvű Papnevelő Intézetök előjárójainak találkozójára. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálisok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhetik Nagyvárad, valamint Nagyváradi Egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Megemlékezés az Úzvölgyi temetőben.
0: Megemlékezést tartanak a hősök emléke előtt az Úzvölgyi katonatemetőben. Holnap délben 12 órától kezdődik a szentmise és a megemlékezés. Egy órától beszédek, fél kettőtől koszorúzással zárul az esemény. A megemlékezésen közreműködik a Baka János egyházi kórus és a Csíkszentmártoni ifjúsági fúvós zenekar. Vannak vidékek.
1: Vannak vidékek. Udmurföld címmel Demeter Miklós felvételeiből nyílik kiállítás holnap délután 6 órától Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár termében. A látogatók megismerkedhetnek udmurt nyelvrokonaink hagyományos életmódjával, a népviselettel, jellegzetes ételeikkel, szokásaikkal, népi mesterségekkel, ősrégi hagyományt követő vallási szertartásaikkal, az udmurt népi hangszerekkel. Az eseményen közreműködik a Gajtan családi együttes udmurt népzenei előadásával, mely egyben egy rendhagyó népzenei tárlatvezetés is. Mohács 500.
0: A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából jubileumi rendezvénysorozatot szervez a Pécsi Egyházmegye, melynek kiemelt eseményeként szombaton délelőtt 11 órakor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai szentmisét mutatnak be a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren. Az eseményen részt vesz Böcskei László megyés püspök is, akinek elődje Perényi Ferenc nagyváradi püspök 1526. augusztus 29-én vesztette életét a harcokban. Csángó Túrós Puliszka Fesztivál.
1: 22. alkalommal rendezik augusztus 29 és 30-án a Csángó Túrós Puliszka Fesztivált a Gyimesek szívében, Hidegségben, a Fatányírós és a Csángó Panzió udvarán. A rendezvény a hagyományok, a gasztronómia és a jó hangulat találkozásának ünnepe, a látogatókat színes programokkal, látványos néptánc bemutatókkal, zenekarokkal, egésznapos szabadtéri mulatsággal várják, miközben a hagyományos túrós puliszka mellett számos helyi finomság és különlegesség is megkóstolható. A fesztivált tűzi játék zárja. Templom és plebánia megáldása Zsibóban.
0: Vasárnap délután 2-kor Böcskei László megyés püspök ünnepélyes szentmise keretében megáldja a belsőleg felújított zsibói plébánia templomot, majd a szentmise után Isten áldását kéri a külsőleg megújult plébánia épületére is. Híreink végén néhány szóban az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint ma a déli régiókban 36-37 fokig emelkedik a hőmérséklet. A magas páratartalom miatt a hőérzet eléri a kritikus 80-as értéket. A hőséggel párhuzamosan az erdélyi területeket, a Kárpátok vonulatát heves légköri instabilitás éri el. A meteorológiai előrejelzés alapján a zivataros zóna fokozatosan terjeszkedik ki az ország belső vidékei felé. A déli Kárpátok és a Kárpát-kanyar térségében alakulnak ki elsőként záporok, zivatarok, majd a hegyvidékek mellett már Erdély központi területeit is és délnyugati régiót is elérik a heves esőzések. Holnap a viharzóna áttolódik, így főként Erdélyben, valamint a déli és keleti tartományokban várhatók torrenciális esőzések.
2: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason 25 fokot mérnek, Brassóban 24 fok van, 26-ot mértek Sepi-Szentgyörgyön, 25 fok van Kézdivásárhelyen, Baróton és Székelyudvarhelyen, 24 fok van Csíkszeredában, 22 fokot mérnek Gyergyóalfaluban, 23 fok van Maroshévízen, 22 fok van Dicsőszentmártonban, 24 fokot mérnek Marosvásárhelyen és Nagysármáson, 25 fok van Tordán, 23 fokot mérnek Kolozsváron, 25 fok van Besztercén, 22 fokot mérnek Dézsen és Aknasugatagon, 24 fok van Máramarosszigeten, 26 fokot mértek Nagybányán, 27 fok van Szatmárnémetiben és Zilahon, 24 fokot mérnek Bánfihunyadon, 30 fok van Nagyváradon és Aradon, Temesváron 29 fokot mérnek, 31 fok van Lugozson, 32 fokot mérnek Resicabányán, 26 fok van Petrozsénben, 27 fokot mérnek Déván, 26 fok van Gyulafehérváron, Szászsebesen és Nagyszebenben, míg végezetül 25 fokot mértek Balázsfalván ma délben 12 órakor.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent Máté könyvéből a 23. fejezet 23. verstől a 26. versig szól. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők! Megszűritek a szunyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vakfarizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Szeretett testvérek! A farizeusokhoz szóló szavak úgy tűnnek, hogy egy letűnt kornak a képletét mutatja mindannyiunk számára. Természetesen abban a korban, amikor Jézus élt, átlátta a különböző élethelyzeteket és a farizeusok viselkedésmódját is. De Szent Máté nem csak egy történelmi eseményt ír le, amikor ezeket a szavakat visszaadja számunkra, amelyeket az Úr Jézus mondott, hanem a mai napra is vonatkoznak ezek. Talán megkérdezhetjük, hol vannak már a farizeusok? Nyilván a zsidó hagyományban vannak még, akik ezt a szerepkört töltik be. De nem erről van szó. Egy viselkedés formáról. S talán úgy gondoljuk, hogy mi ettől teljesen mentesek vagyunk. Nem vagyunk tőle mentesek. A mai világban a gonoszság föl tudja használni a média különböző formáit arra, hogy az ember egyszerűen farizeussá válik. Mindenki ítélkezik mindenki fölött. Újjal mutogatunk, legyen az politikus, bármilyen közszereplő, vagy éppen lehet, hogy egy ismerősünk, aki kudarcot vallott az életben, a házasságában, vagy a munkahelyén, vagy lehet, hogy épp nem vallott kudarcot, hanem a sikereit annak köszönheti, hogy másokat kihasznál, becsap, félrevezet. Mindenről lehet informálódni. Az ember fölmegy a Facebookra, a TikTokra, nézegeti a különböző hírforrásokat, és akkor megnyugszik, hogy igen, mennyi sok rossz ember van, de jó, hogy én nem vagyok ilyen. És közben megfeledkezik arról, hogy lehet, hogy éppen nem végzi eléggé jól a saját feladatát, nem végzi jól a munkáját, megfeledkezik arról, hogy nem figyelt oda kellőképpen a házastársára vagy a gyerekére, nem figyelt jobban a szüleire, de megnyugtatja a lelkiismeretét, amikor látja, hogy a világban mennyi rossz, mennyi bűn, mennyi hamisság van. Úgy gondolja, hogy egyes hozzászólásokkal saját lelkét is meg tudja nyugtatni. Lehet, hogy nem ezért teszi, legalábbis nem így akarja, de valahol a tudat alatt mégiscsak ezért teszi. Jézus nagyon fontos mondatot mond. Tisztíts meg előbb a pohár belsejét, és akkor majd a külseje is tiszta lesz. Fontos tehát törekednünk arra, hogy a pohár belseje, vagyis a te lelked, a te szíved, a gondolkodásod megtisztuljon. Nem az ítélkezés, a pletykálkodás uralkodjék benned, hanem keresd meg azokat a szavakat, azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül Isten behatol az életedbe, és megtisztít téged, a gondolataidat, az érzésvilágodat. Persze, hogy ez nem megy tökéletesen. Nem megy teljes egészében, de törekednünk kell rá. Miért fontos ez? Azért fontos, mert a világot nem fogod tudni megváltoztatni azzal, hogy mások fölött ítélkezel, komoly véleményeket fogalmazol meg, bármilyen eseméről, vagy éppen személyekről. Ez nem tesz téged jobbá. Semmivel sem tesz jobbá. És a világot sem teszed ezzel jobbá. Azzal tudod a körülötted lévő világot megújítani, hogyha te magad megújulsz. Hogyha szembe tudsz nézni saját bűneiddel, hiányosságaiddal, hogyha ki tudod mondani, hogy bocsáss meg a másik személynek, és ki tudod mondani Istennek is, hogy bocsáss meg, Uram. Amikor képes vagy arra, hogy fölismerd egyes élethelyzetben, hol a te felelősséged, mikor mulasztottál el valamit, mikor nem vállaltál igazán felelősséget a tetteidért vagy a szavaidért. Ezek nagyon komoly dolgok. És ne gondold, hogy ez téged depresszióba kerget. Szó sincs róla. Nem erről akarok beszélni. Hanem a helyes önvizsgálatról, arról, hogy lásd, hogy ki is vagy igazán. Mert az az ember, aki fölismeri saját gyengeségét, bűneit, ki tudja mondani azt, hogy bocsánat, sok mindentől megszabadul. Másrészről pedig törekednünk kell arra, hogy vegyük észre azt, ami körülöttünk jó, és inkább erről beszéljünk, ami erőrébb visz. Fedezzük föl a másik emberben az értéket. Fedezzük föl a körülöttünk lévő világban azt, ami szép, mert van benne szép is, nagyon sok szép dolog van benne. Beszéljünk erről, és szép lassan visszanyered békédet. Persze mindezt az Úrral, Jézussal együtt kell tennünk. Törekedjünk tehát arra, hogy a pohár belsejét tisztítsuk meg, és akkor szép lassan szebbé válik a világ, nem csak bennünk, hanem körülöttünk is.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Gyógyító Növények című műsort hallgatják a Csíksomlyói stúdióból a kollégáim Págerlét és Fülöp Lóránt. Mindannyiunknak jó egészséget kívánok. Ma a húsos somról fogok beszélni. A húsos som nem csupán egy elfeledett vagy gyümölcs az erdőszélről, hanem a magyar, a székelytáj, a népi kultúra és a természetes orvoslás ezer éves bástyája. A nemzetünk történelmébe épp úgy beírta magát kemény fájával, amelyből törhetetlen pásztorbotok és Toldi Miklós fegyverei készültek, mint ahogy Somogy vármegye, vagy akár csak Csíksomlyó is egyes írások szerint ennek a nevében is örök nyomot hagyott. Gyümölcse igazi hazai szuper élelmiszer. C-vitaminban gazdagabb a citromnál, és egyedülálló hatóanyagaival védi az immunrendszert, az érrendszert, és rendet tesz az emésztésben is. Ha megtanuljuk jól gyűjteni, megvárva még magától a földre hullik, a konyhánkban is csodákat tehetünk vele, például a prémium vatus lekvároktól a sós, ecetes, hamis olíva bogyóig. Vigyázzunk rá az erdőben, és hozzuk vissza a családi asztalra, hiszen a régi bölcsesség ma is igaz. Aki somot eszik, abból a betegség kiszökik. A somfa nem csak a pásztorok kezében vált hasznos tárgyá, hanem a hívő emberek mindennapi vallás gyakorlatában is megjelent. Miután a som gyümölcsét feldolgozták, például lekvárnak vagy ecetes csemegének, a megmaradt csontkemény magvakat nem dobták ki, hanem gondosan megtisztították és kiszárították. Mivel a som magja rendkívül tömör és kemény, a belőle készült szemek, a rózsafűzéről beszélek, évtizedeken át koptak a hívők ujjai között, anélkül, hogy megrepettek vagy elkoptak volna. A magvakat ugyan még friss, picit puhább állapotukban fúrták át, majd erős fonalra fűzték fel őket. A szimbolikája pedig az, hogy a somfa hagyományosan a szívóság és a túlélés szimbóluma volt. Az ebből készült rózsafűzérek vagy centolvasók a vidéki szegény ember elnyűhetetlen generációkon át öröklődő ima kellékei voltak, amelyek az erdő és az ember szoros kapcsolatát is jelképezték. Egy ilyen sommagból fűzött szentolvasót át generációkat szolgált ki. A szomfa legendás keménysége gondoskodott arról, hogy a szemek évtizedeken át tartó imádkozás és morzsolgatás után se kopjanak el. A másik még egy érdekesség így a keresztény szempontból, hát azt tudnám elmondani, hogy a zsonfa az egyetlen olyan növényünk, amelynek a virágai kereszt alakot formáznak. A négy sárga szilomlevél tavasszal, amit láthatunk, szabályos keresztet alkot. És ez a virágzás éppen a nagybőti időszakra, a húsvéti készület idejére esik. Így válik a koratavaszi, még levéltelen ágakon felragyogó sárga virág,
a feltámadási remény szimbólumává. A belőle fejlődő rubinvörös termést pedig az élet és az egészség ajándékává. A múzsosom története a Kárpát-medencében és a helye a magyar kultúrában, ezt fogom még egy kicsit kibontani. Hát például a néphit szerint, ha a som korán és dúsan virágzik, az hosszú kemény telet, vagy éppen ellenkezőleg gazdag őszi gabona termést jelez előre. Hát ez vidékenként változik. A somszombat bizonyos tájakon a tavaszi virágzás kezdetét külön ünnepként a természet ébredésének napjaként tartották számon. A gasztronómiai hagyományok között megemlíteném a somot, amit a szegény ember gyümölcseként is emlegettek, mert az aszályosabb években is biztos táplálékot nyújtott az erdő mellett élőknek. A csemege és ecetes som elkészítéséről még annyit, hogy az életlen, még zöldes piros somot sós ecetes vízben rakták el, fűszerezték, és a magyar olívabogyóként fogyasztották húsok mellé. A szalták is, a pálinkába is tették, úgyhogy az érett szemeket cserényeken, veszőből font szállítókon aszalták télre, vagy édesen aromás fanyarson pálinkát főztek belőle, amit inkább gyomorbántalmakra gyógyszerként ittak. Azért jó volt a gyógyszerként, mert annyira nem itatta magát, viszont gyógyszernek jó volt. Húsosan botanikai jellemzőinek gyűjtésének ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a növény magabiztosan azonosítani tudjuk a természetben. Gondolom, hogy aki szedi, az most egy kicsit úgy csak úgy végighallgatja. A legoptimálisabb időpontban fenntartható módon gyűjtsük be a termést. Hát az a gyűjtés etikájához hozzatartozik, hogy egy területről, egy erdőből maximum 2 kilót hozunk el, az a családnak elég hagyunk másnak is. Amúgy a húsos som egy lassú növekedésű, hosszú életű, akár 100-150 évig is elérő cserje, vagy kisebb fa. Magassága jellemzően 3-tól 7 méterig váltakozik. Kérge szürkésbarna, idősebb korában pikesen leváló. A levelei keretben átellenesek, tojásdadok vagy elnyúlt elipszis alakúak, két szélűek. Jellemző rájuk az ívesen futó levél eredett 3-5 érpár, és ha óvatosan kifekítjük a levelet, a két felek finom nyúlós latex szálak tarthatják össze. Hát azt már elmondtam, ez egyik legkorábban virágzó fásztázó növényünk, már jóval a lombfakadás előtt tömegesen nyílnak a sárga erdőszak virágzatai, amelyek fontos korai mélegelők is. A termése botanikailag csontárt termés, alakja a hosszúkás tojásdat, színe a világos pirostól a mélyvörösig, a szinte feketés vörösig változik az érettségtől függően. A termés közepén egy kemény, hosszúkás csontárnak található. Az élőhelyéről pedig annyit, hogy a húsosom kifejezetten a világos, meleg, mészkedvelő erdőtársulásokat kedveli, leggyakrabban a karbokor erdőkben és száraz tölgyesekben lelhetjük fel, erdőszéreken, cserjésekben, napfényes domboldalakon, a középhegységi és dombvidéki területeken.
A gyűjtés szabályai ideje, tehát augusztus végétől október elejéig élik. Hát idén már én elmondom őszintén, hogy a tegnap elraktam az első adagot, meg volt írve. Tehát minden egy kicsit korábbra, valahogy minden korábban érik be, én ezt tapasztaltam. Hát a fáról szedjük még keményen, nem tudom, hogy vidékenként hogy változik, hát az rendkívül fanyar, hogyha a fáról szedjük, összehúzza a száját, az igaz édes sajkásizét akkor nyeri el, amikor magától lehúlik a földre, vagy érintésre könnyen leválik. Érdemes a bokrok alá tiszta poénvát, vagy fóliát teríteni, és óvatosan megzárni a vajakat. Hát, ha kénytelenek vagyunk keményebben leszedni, akkor néhány napos kiterített tárolás után utolérik ugyan, megpúl és veszít a fanyarságából. A fenntarthatóság és etikai szabályok, azokat elmondtam, az államilag nem védett erdőkben, tehát naponta legfeljebb 2 kiló gyógynövényt, vagy gyümölcsöt, vagy gombát lehet szedni, így a somot is. Ennyit gyűjtett szabadon egy személy a saját szükségletére. Ennél nagyobb mennyiséghez vagy kereskedelmi célú gyűjtéshez az erdőgazdálkodás írásos engedélye szükséges. A természetvédelmi területen vagy nemzeti parkokban mindennemű gyűjtés engedély köteles. Hát ami még az etikához tartozik, az az, hogy szigorúan tilos a sűrűbben rakott ágakat letörni, vagy levágni a könnyebb szüretelés érdekében, és ez nem ötleteket szeretnék adni, hanem felhívni a figyelmet az etikus szüretelés érdekében. És mindig hagyjunk termést a bukron, a vadon élő állatoknak, madaraknak, erdei rágcsálóknak is, hiszen a só fontos téli táplálékforrásuk. A magyar népi kultúrában, tányérben és a mindennapokban milyen gyökerező nagyra becsült növény, melynek fája és gyümölcse, tehát egyaránt fontos szerepet játszott a vidéki életben. Hát a tányérvi elnevezések között a magyar nyelvterületeken a somot számos kifejezéssel illették, ami bizonyítja a széles körű ismertségét. Elterjedt nevei között szerepel a somfa, a húsos som, a veres som, a sárga som, a csipkenye vagy a macska som elnevezés is. Olyan bizonyos vidékeken a vadsomra vagy a hozzá hasonló bogyósokra használtak. Helynevek és családnevek és viselik a nevét, utalva a növény korábbi időséges előfordulására. Például Magyarországon vannak ezek a települések, hogy Somogyvár, Somogysimonyi, Somlóvásárhely, maga Somlóhegy, Csíksomlyó is általában fellelhető, így, hogy a Csíksomló, tehát ott is lehetett biztosan kapni, régen most nem tudom, hogy van-e. Akkor a tájegységeknél Magyarországon a Somogyvár megyének közvetlen a Somos szóból erre egy jelentés, hogy Somban gazdagítjék. És akkor van a családnevek, a Somsomodi, Somogyi, ezek mindebből a gyökérből származnak. A Somfa, mint alapanyag a pásztorművészet a kapcsán, tehát rendkívül tömör, kemény, rugalmas, nehezen törő fáról beszélünk, és idézik sok helyen, hogy kemény, mint a somfa. Emiatt a népi mesterségekben és a pásztor életben nélkülözhetetlen volt. Pásztortotok, fokos nyelvek, a legértékesebb somfa botokat, a lángszeret,
egyenesítették ki, hőjükat a mintásra faragták, karcolt spanyolozott technikával, és készült belőle gerebjefog, kocsitenger, csapály. A férjem megjegyezte, amikor készültem a műsorra, hogy biztosan tudja, hogy a nagytatája idejében a szomfából létrafokokat is készítettek. Tehát olyan használati eszközök készültek belőle, amelyek óriási fizikai terhelést kellett kibírjanak. Hát a sétapotok, a vidéki urak és a parasztemberek körében a sonfa sétapot a tartóság és az elegancia szimbóluma volt. Milyen a népi hiedelmek és időjóslás terén már említettem a aszalásról, a pálinkáról is beszéltem, a pásztorkultúra kapcsán is. Tehát Arany János például a Tolgyban közvetlenül említi a sonfát, mint a nehéz fizikai munkára és harcra, termet, fegyver alapanyagát, én idézem, hogy szúrva a somnyéllel, csattog a fegyverrel, úgy tesz a sok rázban, mint a dögvész ember. Tehát ez a Tolgyi kettőből Arany Jánostól idéztem. A korai virágzást is és az életet szimbolizáló idézetek Jókai Mór gyönyörűen ragadta meg azt az ellentmondást, hogy a som már akkor virágba borul, amikor a tél még el sem volt igazán. Akkor idézek is egy sort tőle. Hát a somfa virít legkorábban és gyümölcse legkésőbben érik meg, virág a sárga fátyol, amíg alvó erdőn. Hát egy írói idézet ez is. És akkor a somból még azt is el tudom mondani, még van egy, hát annyi érdekességet felsoroltam, amit a magamnak végre gyógyereig el sem jutottam. Én most láttam, hogy rengeteget meséltem, hát a főbb hatóanyagok kiemelkedő C-vitamin tartalom, gramja körülbelül 50-200 mg C-vitamint tartalmaz, ami betegszik a citomagyar narancsvitamin tartalmával, és többször is az almáinak. Hát, kedves hallgatók, én túl sokat meséltem, nem jutottam el a gyógyerőkig. A következő adásban ígérem, hogy folytatni fogom. Mára búcsúzom, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Sándor Szidónia voltam. Önök a Gyógyító Növények című műsort hallgatták. Technikai munkatársam egy Csíksomjói stúdióból Págerlét és Fülöp Lóránt voltak. Őket is szeretettel üdvözlöm, és mit is mondhatnék egyebet, mindannyiunknak jó egészséget kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, nem is maradt más hátra, mint hogy rövid tájékoztató műsorismertetővel lezárjuk déli magazin rovatunkat. Hamarosan 13 órától a

0: 15 óra 20 perctől Könnyics a lelkeden Cimmel Karácsony Tibor atya várja önöket, 16 órától pedig Igéző lesz Halató ismétlésben. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk felnőtt katekézis Szererkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd 17 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától pedig szentmisét közvetítünk Csíkszeredából, a Szent Ágoston templomból, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 órakor az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd 19 óra 5 perctől Segítség gyászolok címmel Karácsony Tibor atya vár önöket. 19 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönünk az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. A mai déli magazint szerkesztették
1: Fülöp Lóránt
0: és Pál Gellért. Áldott szép délután kívánunk kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt a szeretetlen rózsafűzérét és a litániát, felajánlva ezt a rózsafűzért minden kérésünkért, minden szándékunkért, mindazokért, amelyekért szeretnénk közösen imádkozni a mai napon is. Hozzuk ezeket most a jó Isten elé, és imádkozzunk közösen.
1: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretett láng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szent Lélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk öt szent csebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által!
0: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atyaisten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiúisten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csíráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Szent József, de szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tűzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tűzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tűzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján minden szív boldogító királya és központja. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van a köszöntésekre, hogy felköszöntsék a szeretteiket és az ismerőseiket, hiszen önök tudják azt, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek, vagy akár születésnapot, névnapot. Mi azért abban segítünk egy picit, hogy a mai napnak a névnaposai a Lajosok és a Patriciák, ezúton köszöntjük ezen nevű hallgatóinkat, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánva nekik. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket, és biztatom önöket arra, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk. Azt az öt dalt is elmondanám, amely a mai listánkon szerepel. Az első helyen van az Úrral való egység imája, a második gyönyörű mind, amit az Isten formált, a harmadik a hálát adok Uram az életért, a negyedik, mint szarvas hűs forrás után, és az ötödik egy Ave Maria, ezek közül választhatnak és küldhetik ezeket a szeretteiknek és az ismerőseiknek. És mielőtt megérkezne az első kedves telefonáló, én megragadom az alkalmat, és az egyik kedves önkéntesemet szeretném köszönteni, aki a tegnap ünnepelte a születésnapját, Balázs Tibort. Hát Tibor, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig, a Jóisten áldását és szeretetét kérjük az életedre, és köszönjük azt, hogy vagy nekünk, és hogy segítségeddel segíted a Mária Rádiót, Isten éltessen. Van is egy telefonáló, akit szintén nagy-nagy szeretettel köszöntünk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Halló!
1: Halló!
2: Vizsétessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké!
2: Szeretettel köszöntöm a műsorvázatékát! Hát én a szép mai napon szeretettel köszönteném a patársunkat, Kovács Lajos, Csikmen a Sápújfaluba, névnapja alkalmával, a jó Isten éltessen sokáig, sok-sok számos évben élje meg névnapját, örömbe, egészségbe, kis családjával együtt. Az összes elhangzó dallal köszöntjük Csikban szolvából apatársa és anyatársa. Köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is köszönjük hívását, Isten éltesse az ünnepeltet.

0: És újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindenki amen.
1: Na, szeretném köszönteni Kiskecsóba, Csilló Elvirat, és Ottfaluba, Kopasz Lajost. Mindkettőjüknek minden elképzelhető jót, egészségben, gazdag, hosszú, boldog életet kíván, Kiskecsóba, Ganci néni. Köszönöm szépen a lehetőséget, maguknak is szép napot kívánok.
0: Nagyon szépen köszönjük, viszont kívánjuk, és Isten éltesse az ünnepelteket.
2: Mivel üresek a vonalak és a postaládánk is üres, következik akkor a mai köszöntünk első dala, az Úrral való egység imája. Hallgassák szeretettel!

0: Érkezett egy üzenetünk is. A ma elhangzó összes dallal a török család nevében szeretném köszönteni idősebb és ifjabb Dénes Lajost Máré falván. Minden elképzelhető szépet és jót kívánunk. Jóisten kísérje minden léptüket. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: És már is köszöntünk egy újabb telefonálót. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket! Szeretném köszönteni egy szép dolló Kovács Lajoska, Csíkmenosság Újfaluba kedves családjával együtt, Isten írtása, sok szép névnapját érje meg örömmel, egészséggel, kedves családjával, Gyűjtő Julián voltam Csíkmenoságról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!
1: Köszönjük a hívását, áldott szép délutánt kívánunk!

0: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsőítsék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel üdvözlöm Önöket is a stúdióban. Szeretném köszönteni barátnémnek, Mihály Rózsáliának a kedves férjét, Lajosnak alkalmáról, tehát Mihály Lajos. Kívánva, hogy a Jóisten tartsa meg erőben, egészségben, a családja körében, és legyen egy szép csodás napja, tele békével, örömmel és boldogsággal. Pásznak dőnök, műtöm, csöszem már tőnök. Ezért szépen köszönöm, hogy megfelelődött a szedegő szép másik örömmel. Kicsitessék a Jézus Krisztus. Az összes dalt kívánom a bőrészére.
0: Rendben, mi is köszönjük, hogy hívott bennünket mindörökké, amen. Isten áldását kérjük őrá is, és minden Lajos ismerősünkre.

Üresek a vonalak, üres a postaláda, következzék most egy újabb dal. Gyönyörű mind, amit az Isten formált, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, és várjuk, hogy hívjanak minket, hogy írjanak nekünk, használják ki lehetőséget, hogy bejuthatnak a műsorba, és azt is, hogy köszönthetnek.
1: És amielőtt átvesszük a következő hallgatót, szeretettel köszöntjük közös ismerősünket, Lali bácsit. Kívánunk boldog névnapot, jó egészséget, Isten éltessen szeretteid körében. És akkor vegyünk egy újabb hallgatót. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezen a gyönyörű szép napon szeretném köszönteni drága férjemet Erdély Lajos Csíkszeredában. Kérjük a drága Jóistentől neki sok erőt, egészséget, minden elképzelhető jót, 3 lánya, 6 unokája és a felesége. Isten értesse nagyon-nagyon sokáig. Köszönöm, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Isten éltesse az ünnepeltet.

0: Pár perc van még a mai köszöntőnkből, még van lehetőségük, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és elmondják, hogy kit is szeretnének köszönteni ezen a mai szép napon. Van is egy telefonálunk.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Aki sajnos letette a telefon, de biztatjuk őt arra, hogy akkor hívjon vissza minket.

0: Újból próbálkozunk, halló, Mária Rádió.
1: Tessék a Jézus Krisztus, alig jutottam, köszöntöm Önöket, sok szeretettel, Csíkszeredából vagyok. Sajnálos Lajos szeretném köszönteni a szomszédasszonyom bátyát, aki Csíkszentgyörgyön lakik. A Jóisten éltesse sokáig névnapja alkalmából, és családjának is egészséget, szeretetet kívánok továbbra is, és tisztelettel vagyok mindenki irányába. A Jóisten áldását kérem mindenkire, dicsértessék a Jézus Krisztus, az utolsó 5. számot szeretném kérni, ami nagyon-nagyon tetszik nekem, és mindenik szép a kiválasztásba az énekszámokból. Köszönöm szépen, Isten áldja Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, menj, köszönjük hívását, és akkor hamarosan megy a dal is.

0: Hallo, Mária Rádió.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Halljuk Önt. Köszöntjük szeretettel.
1: Jó napot kívánok. Olyan nehezen fogtam be Önöket.
0: Jó, hogy sikerült.
1: Csak nem akarják se úgy adni nekem Felsőbányán, pedig sokszor szabad. De nagyon sok szeretettel köszöntöm minden egyes stúdiót, mert most nem tudom pontosan melyik stúdióban vagyok, mert későn jutottam be, és nem is látok, csak úgy találom, formálom a számokat. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és minden jót kívánok, erőt, egészséget, és mindig tudjam hallgatni, mert én egyedül be vagyok itt zárva, nem látok, és Önökre bízom csak az életemet egész nap. Nagyon szépen köszönöm Önöknek, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a hívását, és nagyon szépen köszönjük, hogy hallgat minket, és minden jót kívánunk.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Gyimes Felső Lokon Berszán Lajos lelki atyát. A drága jó Isten ajándékozza meg a drága atyát jó egészséggel, hosszú élettel, nagyon-nagyon sokat tett a Felső Loki emberekért, és a lelki atya megérdemli, hogy legalább imánkba foglaljuk, és egy gyönyörű szép énekkel köszöntjék önök. Hálásan köszönöm, drága szíveim, hogy bejutottam. Legyen szép napjuk, áldott napjuk, és egy gyönyörű énekkel ajándékozzák meg a drága lelki atyát. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus áldott szent neve Gyimesből egy beteg öreg oszt.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a hívását, és mi is kérjük Isten áldását.

van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Családpercek című rádióműsorunkat hallják. A mikrofonnál Kertész Marika, a Családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársam. Amikor két ember kimondja az életre szóló igent egymásnak, nem csak egy közös élet kezdődik el, hanem egy közös útkeresés is. A házasság nem pusztán érzelem vagy együttélés, hanem döntés, küldetés és mindennapi építkezés. De vajon mitől marad élő és erős egy kapcsolat? Milyen célokat érdemes közösen kitűzni egy házasságban? Mit jelent tudatosan építeni a kommunikációt, a családi kultúrát, a közös jövőt? És hogyan lehet Istent is meghívni ebbe a közösségben? Mai beszélgetésünkben ezekről a kérdésekről gondolkodunk együtt vendégeinkkel, Péter Borókával és Lóránddal. Reméljük, hogy nem csak a jegyesek és a fiatal házasok találnak majd benne bátorítást, hanem azok is, akik szeretnék újra gondolni közös céljaikat és hivatásukat a házasságban. Tartsanak velünk! Isten hozott benneteket ebbe a műsorba, és arra szeretnélek mindenek előtt megkérni, hogy magatokról, a hivatásotokról, munkátokról mondjatok néhány szót.
1: Üdvözlünk minden kedves hallgatót! Én Péter Lóránd vagyok, Csíkszeredában születtem, majd Kolozsváron tanultam, ott végeztem az egyetemet. Ott is ismerkedtem meg a kedves feleségemmel a Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség berkein belül, most pedig informatikusként, programozóként dolgozom.
2: Én is köszöntök minden kedves hallgatót. Én Boró vagyok, marosvásárhelyi születésű. Én is Kolozsváron tanultam. 9 évet éltem Kolozsváron, majd lassan 2 éve költöztünk haza Csíkszeredába, úgyhogy most már csíkszeredai lakosnak mondom magam. Jelenleg szociális munkásként, mentálhigiénés szakemberként és dizájnerként dolgozok egy alapítványnál.
0: Szeretném, hogyha egy kicsit visszanyúlnánk a kapcsolatotok kezdetére. Megkérlek, hogy beszéljetek arról, hogy miért egymást választottátok. Mit tartottatok a legfontosabbnak a házasságra való felkészülésetekben?
1: Igazság szerint kicsi spontán módon és kalandos utakon találtunk egymásra, de igazság szerint aztán azért választottuk egymást, mert azt vettük észre, hogy azonos az értékrendünk, nagyjából hasonlóképpen gondolkodunk a világról. Fontos volt mindkettőnknek, hogy katolikusok vagyunk, és így akkor a katolikus házasságot is tudtunk kötni. És természetesen jól is esett egymás társaságában lenni, jól éreztük magunkat, amikor együtt voltunk. Természetesen persze vonzónak is találtuk egymást, ezt sem szabad félretenni. De egy, mutatom, hogy kalandos úton körülbelül bő 2 év kellett, amire egymásra találtunk, amíg rájöttünk, hogy mi szeretnénk egy párt alkotni.
2: Igen, majd az egy pár alkotás után 5 év kapcsolat és ismerkedősebb időszak volt, de már együtt voltunk, és 5 év után léptünk jegyességbe, és ami számunkra a házasságra való felkészülésben fontos volt, az a jegyes kurzus, amit mi igyekeztünk komolyan venni. Sokat tanultunk, töltöttünk a kurzus alatt, és nagyon sok gyakorlati tanácsot kaptunk. Emellett fontos volt számunkra az, hogy olvassunk. Sok házasságra felkészítő könyvet olvastunk, ami által több olyan téma is feljött, és átbeszélésre került, ami úgy egy hétköznapi beszélgetés során lehet nem jön fel. Ilyen volt például az, hogy hogyan osszuk be a házi munkát, a pénzügyeket hogyan kezeljük, ki mit hoz otthonról, milyen családi örökségeink vannak. Ezekről jó volt beszélni és tudatosan készülni arra, hogy mi majd mit szeretnénk a házasságunkba, mi az, amit hozunk, és mi az, amit tovább is szeretnénk vinni, és amit le szeretnénk tenni.
0: Úgy tűnik abból, amit elmondtatok, hogy nagyon tudatosan készültetek erre a házasságra. Azt hiszem, hogy nem hangzott el az, hogy mennyi ideje is vagytok házasok.
1: Hát igazság szerint most bő másfél éve vagyunk házasok. Idén augusztus 23-án lesz 2 éve, hogy megházasodtunk. Úgyhogy még igazság szerint a házasságunk elején járunk, azt elmondhatjuk. Tehát biztos vannak mások, akik többet tapasztaltak a házasságból, de igen, mi az elején járunk még. Azt kell mondjam,
0: ez viszont nem jelenti azt, hogy nem lehetne tőletek tanulni. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy fognak elhangzani olyan dolgok, ami akár azokat is építi, akik már évtizedek óta házasok.
1: Adja Isten, hogy így legyen.
0: Milyen konkrét céljaitok vannak a kapcsolatépítés, a kommunikáció, a családi kultúra építése kapcsán? Hogyan indultatok neki ennek a házasságnak, milyen célokkal?
2: Céljaink azok mindig vannak, a megvalósításhoz természetesen idő kell, de vágyunk az, hogy heti egy közös randi esténk, délutánunk legyen, ami a miénk. Ezt majd hosszú távon fontosnak tartjuk a gyereknevelés időszakában is, hogy ne a gyerekek kerüljenek az első helyre, hanem maradjunk kettőnk számára mi az első helyen, így azt gondoljuk, hogy a gyerekeinknek is gyümölcsözőbb tud lenni a gyerekkoruk, hogyha azt látják, hogy mi ketten jól vagyunk. Ez lenne egy célunk.
1: Igen, ez a szokás még igazából kialakulóban van, még nem sikerült teljesen magunkévá tenni, hogy minden héten elérjük ezt, de igen, ez a célunk, ezt szeretnénk bevezetni, hogy legyen kimondottan minden héten egy közös randi programunk. Emellett fontosnak tartjuk azt, hogy tisztán kommunikáljunk. Ez alatt azt értem, hogy konkrétan mondjuk ki, fogalmazzuk meg azt, hogy mi van bennünk, mik a problémáink, mik a vágyaink, hiszen azt látom, azt látjuk, hogy ez sok konfliktustól megmenthet, hiszen sokszor a vitáknak a nagy része legalábbis nálunk a félre kommunikációból fakad, hogy másképp értjük azt, hogy mit szeretne a másik, milyen vágya van, milyen problémája van, nem értjük meg igazán egymást, és ezt azt hiszem, hogy lehet tanulni, azt, hogy hogyan kell tisztán kommunikálni, hogyan kell úgy kommunikáljunk, hogy a másik azt értse, amit mi szeretnénk, hogy megértsen a mondandónkból. Ugyanakkor itt fontos az is, hogy ne a saját igazunkat keressük mindig. Ne azt keressük, hogy nekem legyen igazam egy-egy vitában, vagy már pedig én mondtam meg a tuttit, és nem te, hanem legyen fontosabb a szeretet és a megbocsájtás, az, hogy elfogadjuk a másikat úgy, ahogy van, még akkor is, hogyha hibázott, és ne az legyen a vitának a végkimenetele, hogy ki a győztes, ki győzött, hanem az, hogy a ketten együtt tudjunk közösen előrelépni.
2: A családi kultúránk még igazából kialakulóban van, azt érezzük, de elsősorban szeretnénk hűek maradni a katolikus értékekhez, együtt megünnepelni ezeket az ünnepeket is, és ennek fényében ünnepelni a gyerekekkel is, ezt tudatosan belevezetni őket ebbe. Szeretnénk kialakítani egy saját szokásrendet. Nagyon szeretünk főzni, így fontos számunkra a közös készülődés, a közös főzés, természetesen a főzések után az étkezések. Az is fontos számunkra, hogy kialakítsuk, hogy mikor mit eszünk. Van egy ilyen rutinunk, hogy vasárnap reggel amerikai palacsintázunk. Ezt ugye egy kis közös apró szokásnak tartjuk, vagy közösen filmezünk. Az egyik kedvenc sorozatunk, amit szoktunk nézni, az a Chosen. Tehát fontos számunkra egy egyedi, de krisztusi családi kultúrát kialakítani.
1: Igen, ez lényegében még azt hiszem, hogy még mindig formálódik, hiszen szerintem még mondhatom még mindig, hogy friss házasok vagyunk. Úgyhogy ez a szokásrendszernek a kialakulása még folyamatban van, de remélem, hogy idővel ez szépen kialakul, és lesz egy igen keresztény alapokra épülő szokásrendszerünk.
0: Olyan jó volt hallani azt, hogy mindketten gyerekekben is gondolkodtok, és tudatosan készültök akár, legalábbis az jött át számomra abból, amit mondtatok, a szülői hivatásra is. Milyen értékeket szeretnétek majd továbbadni a gyermekeiteknek? Beszélgettetek már erről?
2: Hát igen, természetesen beszélgettünk, ez a kapcsolatunk alatt is téma volt, hogy mik azok az értékek, amik számunkra fontosak, és majd tovább szeretnénk adni. A jegyesség alatt is beszéltünk, és most is folyamatosan téma. A legfontosabb érték, amit így összhangban mind a ketten érzünk, az a keresztény-katolikus értékek lennének. Ezeket fontosnak tartjuk, a szentségeket nagyon fontosnak tartjuk, és ezeknek a fontosságát szeretnénk mindenképp továbbadni a gyerekeinknek.
1: Igen, és ez igazából összhangban azt is szeretnénk, hogy ha a gyermekeink szeretetteljesen és emberségesen lennének jelen a társadalomban, igazából ez összekötődik azzal, hogy katolikus keresztény értékrend szerint éljék a mindennapjaikat, és ez megmutatkozik nem csak akkor, amikor éppen egy dicsőítő alkalmon vannak, vagy a templomban vannak, hanem azon kívül a világban is. Példának Ferenc pápának a három híres szavát tudom előhozni, hogy szeretnénk, ha gyermekeink majd sokat használnák a kérem, köszönöm, bocsánat szavakat, ezáltal is úgymond szeretetteljesen és emberségesen lennének jelen a világban.
2: Igen, emellett mi nagyon szeretjük a természetet, nagyon szeretünk sétálni és rácsodálkozni a természetnek a szépségére, a Jóisten alkotására, és szeretnénk ezt átadni nekik is, hogy ilyen rácsodálkozva és örömmel tudjanak körülnézni maguk körül, és az apró természeti szépségeket is meglátni, és ezeket megóvni, és megbecsülni.
0: Nagyon szép elképzeléseitek, terveitek vannak, és én hiszem, hogy a Jóisten megáldja a törekvéseiteket, mindazt, amit tesztek azért, hogy jó szokásokat tudjatok kialakítani, amiben aztán majd a gyerekeitek is belenőhetnek, vagy beleszülethetnek előbb nyilván. Lehet, hogy már azon is gondolkodtatok, hogy mi a házasságotoknak a küldetése, ha fogalmazhatok így, mire hív benneteket az Úr, vajon miért rendelt egymás mellé. Persze azért is, hogy utódokat nemzetek, de hogy talán lehet valamilyen más szolgálati terület is, ahova elhívott az Úr.
1: Itt leginkább talán azt tudjuk megfogalmazni, hogy a házasságunk küldetése úgy alapvetően az lenne, hogy keresztény családként éljünk együtt. Természetesen az, hogy gyermekeket neveljünk, és igazából legfőbb küldetésünk az az, hogy együtt eljussunk a mennyországba. Igazából, ha ez sikerül, akkor azt hiszem, hogy minden más lényegtelene mellett, hiszen talán ez a legfontosabb életcélunk, vagy a házasságunkban is a célunk.
2: Igen, ez a vágyunk, hogy jelen tudjunk lenni Krisztusian a társadalomban, hogy példák tudjunk lenni, természetesen nem a mi erőnkből, hanem a Jóisten erejéből.
1: Nem egy egyszerű feladat ez, azt meg kell hagyni, de reméljük, hogy a Jóisten segítségével tudunk-e felé haladni, hogy egyre inkább ez az egység mutatkozzon meg bennünk is.
0: Mi az, ami segíthet nektek ebben, vagy mit gondoltok, mit kell nektek tenni ennek érdekében? Mi a ti részetek?
2: Szerintem nagyon fontos az, hogy ne egyedül próbáljuk ezt megvalósítani, hogy ezt a küldetést azt érezzük, hogy a Jóistentől kaptuk, és egyáltalán nem úgy, hogy mi ezt ketten önerőnkből hajtsuk végre, hanem vele együtt, rátekintve, főleg amikor nehéz, akkor rátekintve és együtt haladva, és megkérdezni azt magunktól, hogy adott helyzetekben mit tenne Krisztus. Szerintem így tudunk krisztusiak lenni.
0: Ha visszagondoltok a megtett útra, most nem csak a házasságotokra gondolok, a bő másfél évre, ahogy ezt ti emlegetitek, hanem az előtte levő évekre is, mi volt az, ami a legnagyobb örömöt adta nektek, és mi volt a legnagyobb nehézség, amivel meg kellett küzdenetek?
1: Nehéz kiemelni így egy-két dolgot az elmúlt időszakból. Én talán mondhatom azt, hogy a legnagyobb öröm az pont maga a házasságkötésünk volt. Talán akkor nagyon boldogok és felszabadultak voltunk. Nagyon jól esett nekünk, amikor elmentünk a Nászútra. Feleségem azóta is mondogatja, hogy visszakívánkozik oda, hogy legyen még egy Nászútunk. Szóval nagyon jól teltek igazából a maga a házasság is, és a házasság utáni úgynevezett mézes hetek is. Talán ezt tudnám fő pozitívumként kiemelni. Akkor nagyon boldogok voltunk, hogy összekelhettünk. Persze most is boldogok vagyunk egymás mellett, csak azt tudnám inkább kiemelni.
2: Igen, számomra is a szentségi házasságkötésnek a pillanata volt az egyik legboldogabb pillanat. Én ott nagyon éreztem, hogy nem ketten vagyunk, hanem hárman a Jóistennel. Ezen kívül szerintem, ami nagyon sok boldog pillanatot ad, az a minőségi idő együtt, a közös kalandok és kirándulások, amik ugyancsak ilyen feltöltőek is, boldogan gondolunk vissza rájuk.
1: Nehézséget meg úgy igazából nem tudok kiemelni egyet. Azt hiszem, igazából ha gyűjtőfogalomként használhatom így, akkor a hétköznapok a nehézségeink, a hétköznapoknak a bajai azok, amik terhelnek minket, de hála Istennek nem mondhatom, hogy eddig nagy nehézség ért volna minket. Ami volt, azon átmentünk, azon megsegített a Jóisten abban, és hála Istennek, hogy nem okoznak már gondot nekünk.
2: Igen, azt gondolom, hogy az apró cseprő nehézségek igazából összekovácsoltak minket, és adtak egy tartást a kapcsolatunkba. Próbáljuk ezekből a pozitívumokat keresni, ami nem mindig könnyű, de azt érezzük, hogy mindig megerősítettek utólag visszatekintve.
0: Ha egy fiatal jegyes pár ülne most itt veletek szemben, mi lenne a tanácsotok a célkitűzésekkel kapcsolatban, vagy egyáltalán a házas élettel, a házassággal kapcsolatban? Mire figyelmeztetnétek, mire hívnátok fel a figyelmüket?
2: Talán amit itt többször említettünk, az tényleg fontosnak tartjuk, hogy tartsák szem előtt azt, hogy mit tenne, mit mondana a Krisztus az élethelyzeteiben, a különböző nehézségekben, vagy örömökben, hogy lenne jelen Krisztus egymással, a kapcsolatokban, a házasságunkban.
1: Én pedig egy másik tanácsot fogalmaznék meg, az pedig arról szólna, hogy merjenek ugyan nagyot álmodni, hogy mit szeretnének megvalósítani, de azért maradjanak reálisak. Tudják azt, hogy honnan indulnak, milyen háttérrel, hol tartanak most, és az alapján hova akarnak elérni. Akármi fér bele az idejükbe, mi elérhető a számukra. Itt, hogy hozzak egy példát, hogy ne legyen ez túl általános, az szerintem a felelős családtervezés. Ezt, ha jól tudom, a katekézisben is benne van, hogy az egyház támogatja a felelős családtervezést, tehát például ne akarjanak 20 gyermeket, bármilyen szépen is hangzik, de azért gondoljanak arra, hogy azokat hogyan tudják felnevelni, gondoljanak arra, hogy őket mind szeretettel és odafigyelő gondoskodással tudják felnevelni, és például azt szerint határozzák meg a céljaikat, hogy hány gyermeket szeretnének vállalni.
2: Igen, és azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos a kommunikáció, hogy ezekről a célokról beszéljenek, kapják meg azt, hogy mik a közös célok, és ne egyoldalú célok legyenek, hanem mindig egységben tűzzenek ki valamit, és arra próbáljanak haladni.
0: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és Istennek az áldását kérem rátok, a céljaitok teljesítéséhez is. Legyen meg mindaz, amit az Isten akarati életetekkel.
1: Köszönjük szépen, így legyen.
2: Köszönjük nagyon szépen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk. A mai beszélgetés újra emlékeztethetett bennünket arra, hogy egy házasság nem magától lesz erős. A kapcsolatot ápolni kell, építeni kell. A közös célokat időről időre újra ki kell mondani. Mert ahol nincs közös irány, ott könnyen eltávolodnak egymástól a felek. De ahol két ember együtt keresi Istent, az ő akaratát, együtt tanul szeretni, megbocsátani, újrakezdeni és álmodni, ott a házasság valóban élő szövetségé válhat. Talán a legfontosabb kérdés nem is az, hogy mit akarunk elérni együtt, hanem az, hogy mivé akar formálni bennünket Isten a házasságunkon keresztül. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Az elkövetkező napokban imádkozzunk együtt azért, hogy adjon az Úr bölcsességet minden házaspárnak a közös út építéséhez, hűséget a nehéz időszakokban, és olyan szeretetet, amely napról napra képes megújulni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az elmúlt műsorunkban Nehemiás 8. fejezetét vettük, az első 12 vers sorát. Amikor is a törvényt felolvasták, nézzük meg most, hogy hogyan és miért gyűltek össze, hogyan történt ez az ige a törvény olvasása ott és akkor. Tehát eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak. Korábban láttuk, hogy Jeruzsálemben nagyon kevés ember élt, mindenki a maga városában lakott. Akkor az ő városaiból felgyűlt az egész nép egyenlőképpen Jeruzsálemben, a vizek kapujához, a piacra. A 2. vers végén megtudhatjuk, hogy mindez, amikor oda felgyűltek, a 7. hónap első napja volt. A 7. hónap első napjáról mond valamit a törvény. Szólj Izrael fiaihoz mondván, a 7. hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen, emlékeztető kürtzengéssel és szent gyülekezéssel. Semmi robotmunkát ne végezzetek, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak. Tehát Isten törvénye szerint ez a nap ünnepnap volt, amikor össze kellett gyűlni Izrael fiainak kürtzengéssel. A kürtök megfújásának a napja volt ez a nap. De érdekes módon itt az igében nem olvasunk semmi ilyesmit, hogy a papok, vagy Ezdrás, aki akkor írástudó pap volt, valami ilyet elrejtett volna, hogy fújják meg a kürtöket, és gyűjtsék össze a népet Jeruzsálembe, tehát nem olvasunk erről. Ki gyűjtötte össze ezt a népet? Úgy olvastuk, hogy amikor eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, a vizek kapuja elé. Lehet, hogy azt gondolták, hogy tudták a törvényt, és tudták a törvényből, hogy ezen a napon össze kell gyűlni mindenkinek Izraelben. Ha Ezrás könyvét elolvassuk, az előző könyvet, van is erre utalás. Amikor az oltárt felépítették, akkor már összegyűltek Izrael fiai, de nem nagyon ismerték a törvényt azok, akik visszatértek a fogságból. De ezt ebből a részből is tudhatjuk, később például ezt olvassuk, hogy írva volt a törvényben, amelyet parancsolt az Úr Mózes által, hogy Izrael fiainak leveles színekben kell lakozni az ünnepen a 7. hónapban, és hogy nekik tudniuk kell, és ki kell hirdetni minden városban és Jeruzsálemben. Nem nagyon ismerték a törvényt, és azt is látjuk, hogy amikor ezt a sátoros ünnepet, leveles színekben való lakozást megcsinálták, akkor azt írja itt a Szentírás, hogy nem cselekedtek így Józsuénak, Nun fiának idejétől fogva Izrael fiai, mind nem ünnepelték meg ezt az ünnepet, nem volt ilyen ünnep, elfeledkeztek róla. Ki gyűjtötte akkor össze Izrael fiait pontosan a 7. hónap első napjára? Ha tudtak is valamit róla, ha volt is valami előnye, előzménye, biztos vagyok benne, hogy az Úr indította el Izrael szívét, hogy jöjjenek. A népnek a szívében Isten adott vágyat arra, hogy ígért akartak hallgatni. Figyeljük meg, nem Ezdrás akart olvasni. Azt olvastuk, hogy mondták az írástudó Ezdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Tehát nem Ezdrás volt rajta, hogy olvasni kell a törvényből. A nép szívéből jött ez fel, hogy azt mondták Ezdrásnak, hogy vegye elő a törvényt. Tehát vágytak Isten szava után, Isten igéje után, mert ez így van. Az embernek a szívét nem elégíti ki semmi, csak Isten. Isten pedig az ő igényén keresztül adja nekünk önmagát. Amikor Krisztuson keresztül adja, Krisztus is a testélet ige. Az ige testélet Krisztuson keresztül. Krisztusról is és az elvégzett munkájáról is a Bibliából, az igéből tudunk. Tehát ez a nép vágyott az ige után, és ezt a vágyat Isten fakasztotta a szívükben. Nem volt nekik elég, hogy hazatértek a babiloni fogságból, hogy most már itthon lehetnek, most már minden elkészült, most már minden rendben van külsőleg. Most már házakban lakoznak, most már elkészült a főváros is, tehát nem volt elég. Ezek a külső dolgok nem elégítették ki valami igazi, valódi, valami mennyből jövő érték. Istentől jövő igazi érték után vágyik az ember szíve. Ezért mondták Ezdrásnak, hogy olvasson Isten igéjéből. Ezdrás elő is hozta Isten igéjét, olvasott is ennek a népnek úgy, hogy kora reggeltől egészen délig hallgatta a nép, mégpedig állva. Kora reggeltől délig állva hallgatták Istennek az igéjét. És hol történt ez az olvasás? A vizek kapuja előtt, és ez sem véletlen.
Minden kapu Krisztusról szól, Krisztust jelképezi. A vizek kapuja is Krisztusról szól, akiből jön az élő víz. Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ennek az élő víznek a folyama, különben a víz Isten igének a jelképe is, ezért kellett éppen a vizek kapujánál összegyűlni. Megtisztítva azt a víznek fürdőjével az ige által, ti már tiszták vagytok azáltal a beszéd által, amit szóltam nektek, mondja az Úr Jézus, amikor a tanítványai lábait mosta. Tehát sokszor jelenti a víz Istennek az igéjét. Ez a vízforrás Krisztusban van. Mikor a golgotai kereszten megdöfte a római katona az oldalát a dárdájával, vér és víz jött ki abból. Az, hogy Isten közölheti velünk az ő igéjét, Krisztusnak kellett megáldoztatnia, meghalnia, és Krisztusból, Krisztuson keresztül adja Isten az életnek az igéjét, az életnek a vizét, és így gyűltek össze a vizek kapuja előtt. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ma veletek imádkozom a békéért. A jó és a rossz harcol egymással, és uralkodni szeretne a világban és az emberi szívekben. Ti legyetek a remény és az imádság emberei, és legyen nagy bizalmatok a Teremtő Istenben, akinek minden lehetséges. Kicsi gyermekek, uralkodjék bennetek és körülöttetek a béke. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket, kicsi gyermekek, hogy öröm legyetek mindazok számára, akikkel találkoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. augusztus 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűszírét fogjuk imádkozni. Minden kérésért és szándékért, amelyért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Üzenetünk van már, ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, na ő írja Svájcból egy mindennapos hallgató.
1: És hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Én is ezt az irgalmasság rózsafűzérét fel szeretném ajánlani a férjem lelke üdvéért, mivel ma lesz a harmadik évfordulós megemlékező szentmise, aki anyósommal és apusommal a Madéfalvi temetőben aludszak örök álmukat, valamint még szintén ezzel a rózsafűzérrel meg szeretnék emlékezni sógoromról, aki a Lajos nevet viselte, Györpál Lajos, aki a sógorasszonyommal a Csicsicsói temetőben aludszak örök álmukat, nyugodjon a békességben az Úr Jézus szentelében. Jézuson bízom benned, Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük hívását, és akkor hamarosan fogunk imádkozni együtt az összes elhunyt hozzátartozóinkért.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a testvérem tudjon aludni éjszaka, és ne romoljon az állapota, Csíksomjói segítő szűzanya takarja bevédő palástjával. Háláért ajánlom fel a rózsafűzét és a mai nap imáját a sok kegyelemért, a Szentlélek kiáradásáért, az udvarhelyi 17 éves születésnapját ünneplő stúdiónkért, munkatársakért, háború megszűnéséért, családomért és a magam betegségének a gyógyulásáért. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom Nagy Lajos lelke üdvéért. Minden imád szentmisét felajánlok a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, elhunyt szeretteimért és minden rokonomért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Imádkozzunk együtt.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: A tűzét és a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, s a bemondott imákért, s a ledénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és a rossz akaró emberekért, hogy térjenek az Ágú Jézuskámhoz. És a család békességért, az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, a család békességért, és a két unokámért, a lábom gyógyulásáért, és a látásomért, és az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és a gonosz emberekért, hogy térjenek a drágó Jézuskámhoz az ellenségeimért. Édes Istenem, hallgass meg a könyörgésemet, drága jó Istenem, légy velünk. Amen.
1: Köszönjük hívását, imádkozzunk együtt.
0: Rózsafüzét felajánlom testvéreim gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató írja. Az irgalmasság rózsafűzrét felajánlom az öregekért, az úton lévőkért, a jó tevőkért, a hozzám tartozó halottaimért. Margit írta az üzenetet. Minden imád szentmisét, rózsafűzét felajánlok hálából Kápolnás faluba. Bot Lajos bácsi, Molnár Lajos és fia Lajos névnapjukra, az ő lelkük üdvéért. Isten nyugtassa őket, az anyaföldben nyugodjanak békében. A Benedek család írja az üzenetet. Rózsafűzét fel szeretném ajánlani minden rossz távozásáért a családunkból. Attila, Lajos és Rozália lelkük üdvéért nyugodjanak békében. Ezt a rózsafűzét felajánlom békéért, nyugalomért, Marosvásárhelyről írták az üzenetet. Rózsafűzét felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. Hálából, Csíkdán falvából a Kajtár család írta ezt az üzenetet.
1: Halló, Mária Rádió.
4: Viseltessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt az irgalmasság rózsafűzét önökkel imádkozva fel szeretném ajánlani a Mária Rádió maradásait, a külföldön élő gyerekeimét, unokáimét, a elhunyt hozzám tartozó halottaimért, a pápáit, a háború megszűnését, az ékéjét, a Mária Rádió munkatársait, vagy a nagy Istennek egészségét, és a mindennapi kötelességet tudják teljesíteni a részünkről, mert nekünk ez nagyon fontos, mert az időseknek bizony nagyon beifér ez a Mária Rádió foglalkoztatás. Sok jó van benne, csak sajnos, hogy nem mindig lehet bejutni, de hát elégedéssel vagyunk, mert hát sokan jelenkezett, tehát nem így működik. Nagyon szépen köszönöm a hozzávaló jóságot, a meghallgatást, további áldott szép napot kívánok. Viseltessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökkel, mert nagyon szépen köszönjük a hívását, szép gondolatokat, és hát kitartást a hívásban, mert tényleg sokan próbálnak minket elérni.
0: További üzeneteink vannak. Minden imád szentmisét felajánlunk, a Cekent tetőn történt balesetet szenvedőkért, és kérjük a Csíksomlyói Szűzanya közbenjárását mielőbbi gyógyulásukért. Imádkozzunk együtt. Drága gyermekeim egészségért, családi békéért és egy új munkahelyért mondom a mai imát. Jézusom, bízom benned, Mónika írja. Rózsafüzét felajánlom egy édesapáért és önökért áldott napot. Imádkozzunk együtt. A mai rózsafüzét és minden imádságot felajánlok gyógyulásomért, férjem egészségét, és hogy a fiamnak alakuljon jól az élete, és találja meg a hozzáélő társat, Isten fizesse, egy édesanya írja.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
5: Szent Olvas úrta bejött, aki máját nekkel imádkozok, mert örökért. A drága szüzendőság éjjel megáldázott munkájukért, Mári Rádió összes dolgozójáért, a bácsiáért. A jó Isten fizessen megáldázott munkájukat, és felajánlom az áldunk férjemért, a kósa nyósomért, a nagyszülőkért, az én drága jó szüleimért, nagyszülőkért, a négy testvérem egészségéért, családjukkal együtt, sikeres vitét, en túl van egy jó kedvesen, a jó Isten segélyem, és adjon segítség, kegyelmet, gyógyuljanak meg minden beteg. És felajánlom a szomszédjaimért, a sok betegért, halottaimért, a többi halottakért. A jó Isten adjon segítség, kegyelmet a élőknek, hogy tudjanak segíteni rajtuk, és a halottaknak örök nyugodalmat. Isten fizesse, hogy megtettétek hallgatni, további áldott szép napot kívánok. Kicsétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, megköszönjük, hogy hívott minket, és együtt imádkozik velünk. A jó Isten hallgassa meg kéréseit.
0: Felajánlom a rózsafőzést fontos szándékért, és mindenkiért, akiért imádkozni tartozom. Ezt a rózsafőzést felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, férjem és szüleim lelkük üdvéért, gyermekeimért, áldásért a munkájukra, és békéért, egy mindennapos hallgató írja. Imád kérek a szomorúságom és lelki békém elnyeréséért, valamint gyermekeimért. Rózsafüzét felajánlom unokám jó fejlődéséért, hogy minden rendben legyen vele, a szűzanya takarja be védő palástjával. Jézusom, bízom benned. Fiam hite megerősödéséért, anyagi és munkai gondjaiért, egészségért, áldásért, Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményekért és menyem lába gyógyulásáért kérem az imát.
1: Halló, Mária Rádió.
6: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Az irgalmasság rózsafüzét fel szeretném ajánlani hálából a jó Istennek, hogy a leányomot, a hosszú utós, az unokámot hazasegítette, és hogy egy vissza is megsegítette, hogy szerencsésen hazaérjenek, és azt a hátát, amit együtt tölthettünk, megengedte a jó Isten. Fel szeretném ajánlani minden betegért, különösen sógoromért, aki nagy beteg, a családjai minden egyes tagjáért, minden egyes halottaimért, és az unokámnak az iskola kezdését kíván, a jó Isten adjon egy sikeres évet neki. Köszönöm szépen, meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is köszönjük, hogy hívott minket. A jó Isten hallgassa meg kéréseit.
0: Szeretném felajánlani ehhez egész heti imákat, szentmiséket édesapám gyógyulásáért, családom egészségért, védelemért és fontos szándékokért. Rózsafüzét felajánlom saját magam és gyermekeimnek az egészségéért. Ezt a rózsafüzét felajánlom a szűzanyának hálából, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékért köszönöm.
1: Újabb telefonálót köszöntünk.
7: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus, az irgalmaság rózsafüzét szeretném ajánlni. Úrtullai Sógor bácsiért, névnapi alkalmából, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszik nagynénémmel, együtt nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szemnevében, és még fel szeretném ajánlni unokatestvéremét, Csiszer Lajosét, szintén ő is a Csíkszentkirályi temetőben nyugszik. A Jújtja adjon örök nyugodalmat, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szemnevében. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Jézusom, bízom benned.
1: Mi is köszönjük a hívását. Imádkozzunk hamarosan ezen szándékokért is.
0: Felajánlom a rózsafüzét és a nap minden imádságát a gyermekeimért, aki nehéz műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét és a lelkét, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, egy édesanya írja. Imád kérek családi békéért. Áldja meg és gyógyítsa meg az öcsémet, a jóisten nyissa meg a torkát, hogy tudjon enni, boldog névnapot ugyanakkor neki. Mindennapi imákat, szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért. Isten fizesse meg mindenki imáját, imádkozzunk együtt.

0: Köszönöm szépen. Dicsértessék az ügyét.
1: Mindörökké, amen. Imádkozunk az összes elhangzott szándékért.

0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét szeretném ajánlani Kupac Máriájét és Imre Veronikájét haláluk évfordulóján. Nyugodjanak békébe a Csíktak utcai temetőbe. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük hívását. Áldott szép délutánt kívánunk, és imádkozzunk együtt.
2: Gyermekeimért az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, egy édesanyja írta az üzenetet. Rózsafüzét felajánlom gyermekeimért, hogy tegye le a cigarettát, és a hit útján járjon. Egy állandó hallgató ír Mihály falváról, imádkozzunk együtt.
0: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Demeter Mária vagyok, Székelyudvarhelyről. Felajánlom a rózsafűzért, a meghalt Verestői Lajos és Verestői Lajoska lelkiüdvéért, a Vajda József, Simon Pál, Gotthárd Béla lelkiüdvéért, valamint a Mária Rádió összes dolgozójáért, Májai Erzsébetért, és a jelenlévő, a Mária Rádió búcsúünnepén jelenlévő Karácsony Tibor atyáért, Majoros Attiláért, a világbékéért, az egészségemért, és minden Lajosért, Lajos kántorunkért is Szombatfalván. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket. A Jóisten hallgassa meg kéréseit.
2: Templomunk sikeres felújítási munkálatok elvégzéséért és egyházunk megújulásáért Borzonton ajánlom fel ezt a rózsafűzét. Felajánlom ezt a rózsafűzét minden beteg gyógyulásáért. Péter írta ezt szobátáról.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
1: amen. Mai szent olvasókat és szemmiséget felajánlom hálából a kapott kegyelmekét a Jóistennek, továbbá imád kérektet fontos szándékét, a Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, közösségünkért, élet a lélekben való imacsoportokért, rossz akaróinkért, jó akaróinkért, betegeinkért, halottainkért, egy jó munkahelyért, Svájcban, nem utolsó sorban a rossz és a rossz tevők átávozásait. Isten vigyesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldott délután, tegyen Jóist.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, és mi is viszont kívánjuk, imádkozzunk együtt.
2: Férjem egészségért, gyógyulásáért, minden testi lelki betegségből, sikeres műtétért ajánlom fel ezt a mai imát. Imád kérek gyermekeimért és egy párkapcsolat helyreállásáért. Istenem, segíts meg! Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani imaszándék fogadásba. Isten meghallgat minden kimondott és ki nem mondott kérést is. Meghívjuk Önöket, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Henry Newman egyszer 7 hónapra elvonult egy trappista kolostorba. Remélvén, hogy sikerült túllendülnie néhány személyes nehézségén. Amikor azonban visszatért hétköznapi életébe, újra előbukkantak depressziós tünetei. Úgyhogy először azt gondolta, a 7 hónap kolostori élet semmit sem használt. Csalódott önmagában. De aztán hamarosan rájött, a kolostort nem azért építették, hogy az ember problémáit megoldja, hanem hogy problémáinak közepette magasztalja az urat. Sokan azt gondolják, hogy imádság, meditáció révén megoldódnak a problémáik. Leküzdhetik depressziójukat, levetkőzhetik túlzott érzékenységüket, megtelhet belső ürességük. Mivel azonban gyakran semmi nem változik, egyre többet imádkoznak, ami által csak még elégedetlenebbek lesznek. Ez is egy rossz megoldás, a Václavik féle ugyanazt meg jobban típusból. Mert az igyekezet mögött itt is az az utópikus elvárás rejlik, hogy egyszer majd minden problémám megoldódik, minden krízisemnek vége szakad. De hát éppen ez a gond, ez az utópikus, egyre csak az imák számát gyarapító elvárás. Ha a problémák közepette is tudom Isten dicsérni, átértelmeződik helyzetem. Nem gondjaim megszüntetését kérem Istentől, nem is megoldásokat várok tőle, hanem egyszerűen csak zengem dicséretét mindenféle bajban. Ez a magatartás relativizálja a nehézségeket, ami által meg is változik a helyzet. Tudok távolságot tartani bajomtól, nem uralkodik többi rajtam a probléma, és így nem kell állandóan azzal foglalkoznom, végre elvonatkoztathatok magamtól, és Istenre pillantva dicsérhetem őt igazságos ítélete miatt. Ezzel pedig túl is léptem a probléma síkján. Más szemszögből látok mindent, vagyis egy jellegzetes második típusú probléma megoldáshoz jutottam. Nem utópikus megoldásokat hajkurászok annak reményében, hogy összes problémámra megoldást találok. A dicsőítésben nem megoldom a nehézséget, hanem eloldom magam tőle. Már nem vagyok rabja a problémának, és ezzel a gond egy kicsit már is megváltozott. Azzal, hogy nem akarom minden áron a változást, bennem már megváltozott valami. Nyugodtan tudok együtt élni nehézségeimmel. Gyakran hallani a következő panaszt. Annyit imádkoztam már, és még mindig elkövetem ugyanazt a hibát. Még mindig túl érzékeny vagyok a kritikára. Újra megsértődöm. Nincs is már értelme küzdeni a hibáim ellen, úgysem tudok megszabadulni tőlük. Ebben az esetben is utópikus megoldási kísérlettel van dolgunk, amely csak kiábrándulással végződhet. A dicsőítésben feladom azt a vágyamat, hogy mindenképpen meg akarok szabadulni túlzott érzékenységemtől. Nem is érdekes annyira, hogy érzékeny vagyok-e vagy sem. Egyszerűen csak dicsérem Istent. A dicséretben átértelmezem érzékenységemet, más nevet adok neki, és ezzel már másképp is viszonyulok hozzá. Már nem fog annyira fájni, ha érzékenységem miatt mások előtt szégyenkeznem kell. Dicsérem Istent, aki minden hibáim ellenére hordoz engem, és dicsőítésemben kifejezem egyetértésemet azzal, hogy Isten akar tőlem valamit. És ha túlzott érzékenységet adott nekem, akkor ezzel is akar valamit. Akkor ennek is van pozitív jelentése. Így viszont már nem is kell megszabadulnom a hibámtól, csak másképp kell néznem, másnak kell mondanom,
és már is másként tudok bánni vele. Az egész nem is olyan rettenetes. Érzékenységem lassan feloldódik, megszűnik. A szerzetesek naponta 7-szer dicsőítik Istent. Összegyűlve a Zsolozsmára nem szűnnek meg a köztük feszülő ellentétek, a közösség, közösen végzett imádság nem vett véget a gondjaiknak. De a nehézségek viszonylagossá válnak, mert Isten az egész világ teremtője hordozza ezt a sokszor nevetséges kis problémáival küzdő közösséget is. Túl pillantván az emberi feszültségeken, és Istenre emelve tekintetemet felnyílik a szemem, hogy milyen ostobán gondolkodunk néha, mennyire áll problémák világában élünk, mennyire magunk körül forgunk, és ezáltal túl bonyolítunk mindent. A közösen végzett Isten dicséret kiszélesíti a látókörünket. Isten felől közelítve jobban tudjuk kezelni problémáinkat, súlyuknak megfelelően. A dicsőítésben Istent életünk urának mondjuk, és ezzel életünk problémáit is átnevezzük. Ez az átnevezés pedig új hozzáállást eredményez, új létérzést ad, egészségessé tesz, kiengesztel önmagunkkal, helyzetünkkel és Istennel.

ha sírva üvölt benned a fájdalom, akkor is büszkén mondd, hogy vállalom. Ne tűnjön majd el örökre a remény, légy kitartó, következetes remény. Ember, akkor is, ha vérzik a szíved, és akkor is, ha bánatos a lelked, ha sírva üvölt benned a fájdalom, soha se jelensd ki azt, hogy feladom. Ne csüggedj mégse, bár vihar szorongat és tép, köpd le az irigyet, a sorsnak ki ne térj. Légy magadnak elég, s ne gyötrődj, és ne félj, ha szerencse, idő és tér rád uszítja a vészét. Még mielőtt tovább mész, önmagadba térj meg. Ki legyűri önmagát, az el sohase vesz. Annak mindenki már alattvalója lesz. Míg várnak rád, míg hiányzol, míg feléd derűs meleg árad, addig ne mondd, hogy kár volt. Ne mondd, hogy hiába. Míg van egy békés sziget a sodró áradatban, hol enyhül a bánat és múlik a jelen, addig még érdemes a holnapot várnod. Nyisd be az ajtón, és tedd le a szíved. Míg szólnak te hozzád, és megfogják a kezed, amíg szavadat értik, és tudják a neved, addig még érdemes, addig még maradj, addig még muszáj tartanod magad. Míg hívnak, és tudod, hogy oda kell térned, míg érzed az erőt, ami odahúz téged, addig még ne zárj magadra ajtót, addig még te is fogadd a kopogót. Isten az embert nem uralni szánta, ember az embernek legyen méltó társa. Ha nem tudsz mást, csak önmagadat adni, oszd szét szívedet, és érdemes volt élni. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézus ránézett és megkedvelte. Valami hiányzik még belőled, mondta neki. Ugye a gazdag ifjú történetéből van ez a részlet, és hogy nagyon szép és fontos gondolat ez benne nekem, hogy van egy ilyen érzésem, nyilván a sok hibám és bűnöm mellett is, hogy sok mindent megtettem, megtartottam, rendben van az életem nagyjából, de hogy valamit mégis jó

0: lenne megélni, megtenni, még jobban kapcsolódni az Úristenhez, még közelebb kerülni hozzá, és hogy meglátni, hogy vajon mi lehet még az, ami az életemet még teljessé tehetné. Biztos vagyok benne, hogy nekem Jézus nem azt mondaná ebben a helyzetben, hogy adjam el mindenemet, de hogy nagyon szeretném és vágyom rá, hogy megtaláljam, meghalljam azt, amit ő kér tőlem, és hogy ráléphessek arra az útra, amire ő hív, hogy valahogy meglássam azt, ami ő hozzá közelebb visz.
1: Koncz András egyházi fejlesztő gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A felnőtt katekézisünk elemzései során a hitvallásunk állításait vesszük szemügyre, mégpedig a hosszú hiszekegynek az úgynevezett Nicea konstantinápolyi zsinatok által keletkezett hitvallást, amely jobban részletezi az Úr Jézusra, illetve a Szent Háromságra vonatkozó állításokat, és amikor most a fogantatásról, Jézus Krisztus megtestesüléséről gondolkodunk, hogy az Isten fia emberré lett, ennek nyomán sok szép hasonlat vagy figyelemfelhívó kifejezés szerepel a hitvallásban. A megtestesülés témakörénél járunk, és ennek szövegét ismertettük az előző találkozásunk alkalmával. A zsidókhoz írt levél nyilatkozik erről, vagy kinyilatkoztatja ezt a hit titkot, amikor a 40. Zsoltár 7-től 9. versére utal, azt idézi a zsidó levél, mégpedig a 70-es fordítás szerint, a Septuaginta fordítás szerint. Krisztus ezért beszél így, amikor a világba lép, áldozatot és ajándékot nem kívántál, de emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égő áldozat. Ezért így szóltam, íme eljövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, mint a könyvtekercsben rólam írva van. Ez a zsidó levél 10. fejezet 5-től 7. versig terjedő szakasza. A katekizmus 463. pontja pedig kifejti ezt ugyancsak szentírási idézetekkel, újszövetségi levelekre hivatkozva. Az Isten fia igaz megtestesülésébe vetett hit a keresztény hit megkülönböztető jegye. Az Istentől származó lelket erről ismeritek föl. Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Ez az első János levél 4:2. Ez az egyház örömteli meggyőződése kezdettől fogva, amikor a jámborság nagy misztériumát énekli. Ő megjelent testben, és tudjuk jól folytatódik, hogy igazolást nyert lélekben. Ez az első Timóteus levél 3:16. Azokra a kérdésekre adtunk választ az előbbiekben, hogy miért történt a megtestesülés, mit akart ezzel üzenni Isten, mit ajándékozott ezzel Isten az embernek, az emberiségnek. Ugyanakkor, hogy valóságos emberré lett az Isten fia, és nem csak látszat testet vett fel, nem csak úgy tűnt, mintha ember lett volna, vagy pedig nem egy már természetesen világra jött emberbe költözött bele az örök ige, hanem ő a saját emberi testébe, a Szentlélektől a szűzanya méhében fogantatott testbe költözött bele az örök ige, és így lett ő valóságos Isten és valóságos ember. Erről szól a következő témakör, Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ez azért nehéz ez a téma, mert mi emberi ésszel nehezen tudjuk felfogni azt, hogy miért valósulhatott ez meg keveredés nélkül, hogy nem billentek meg az arányok sem az emberség javára, sem az Istenség javára. Tehát az emberségben, ugyanakkor azt kell mondani, hogy a legvégsőkig vállalta Jézus az emberséget, de azért ő Isten fia maradt, és Isten fiaként tanúsított emberi küldetésében engedelmességet, hogy emberi példát adjon nekünk, és mint Isten fia halt meg a kereszten értünk, így lett az a kölcsönös készfogás az Isten és ember között, így valósult az meg, hogy Isten nyújtotta a békejobbot, a kiengesztelődés irgalmasság szándékát az ember felé, az ember pedig engesztelő áldozatot mutatott be Istennek, hogy bocsánatot kérjen, de egyetlen egy emberi áldozat sem volt elegendő ahhoz, hogy engesztelést nyújtson az atyának, ezért Isten maga a saját fiában engesztelődött ki a világgal. Ahogyan a jónási ima, a Szent Jónást végző testvéreink jól tudják, hogy ennek mi a szövege abban az esetben, hogyha nyugodt körülmények között tudnak gyónni, és a gyóntató atya is hangosan mondja el a fülük hallatára ezt az imát, vagy a gyóntató székeknek esetleg hangvisszafogó adottságai miatt, hát érthető, vagyis hát nem válik érthetetlenné ez a szöveg, vagy nem áll hosszú sor a gyóntatószék előtt, hogy sietni kell a gyóntatással, és akkor amíg a gyónó elmondja a bánatimát, az alatt már a gyóntató atya közben elmondja a feloldozóimát, de Isten, ami irgalmas atyánk, aki Szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot. Tehát Isten, ami irgalmas atyánk, a fia által kiengesztelte önmagával a világot. Tehát ebben a feloldozási imában benne van ez a tény, hogy Isten önmagában engesztelődik ki a világgal, mégis az emberrel, az emberiséggel engesztelődik ki, mert fia valóságosan és minthalálig emberként teljesítette az engedelmes küldetését, és meghalt emberi szenvedéssel és emberi halállal, és az emberi testében támadt föl. Na de nézzük még egyszer, azért bevezetésképpen elmondtam, hogy az istenség oldalára sem billent át az arány, tehát nem keveredett össze az istenség és emberség, hiszen bár emberi küldetésében Jézus sok isteni cselekedetet is végzett, vagyis csodákat művelt, gyógyított, bűnöket bocsántott meg, hiszen emberi szóval mondta ki, hogy bocsánatot nyertek bűneid, vagy emberi szóval mondta meg a jobboldali latornak azt, hogy a jobbján lévő latornak azt, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. De hát mindezt az ő isteni hatalmával tehette meg, de emberségében emberi szóval tolmácsolta, és ezen háborodtak föl az írástudók, farizeusok, akik ellene fordultak, ellene törtek, hogy kibocsáthatja meg a bűnöket, nem, de egyedül az Isten. Vagyis, hát a emberként tekintettek Jézusra, amikor ezeket a bűnbocsátó szavakat kimondta, na de hát azért ámuldoztak a csodáin, az ördögűzésein és gyógyításain, mert hogy azt is emberi cselekedetekben valósította meg, de ez az isteni hatalmával történt, mert csodát csak a jó Isten tehet. De ugyanakkor nem billent át az istenség oldalára az arány akkor, amikor önmagán kellett volna, hogy segítsen Jézus. Amikor ott a keresztfán is gúnyolták őt, hogy hát másokat megmentett, magát miért nem tudja megmenteni? Vagy miért nem jönnek a felmentő seregek az égből, hogy hogy isteni hatalmával megszabaduljon a szenvedéstől vagy a haláltól. Hát mert nem ezért jött, hogy ő megszabaduljon, hanem hogy áldozattá legyen, ahogyan a zsidó levél ezt az imént már a figyelmünkbe ajánlotta, idézve a 40. Zsoltárt, hogy testet alkottál nekem, mégpedig, hogy íme eljövök, hogy teljesítsem azt, ami a könyvtekercsben rólam írva van. Teljesítsem azt, Istenem, amit te kívánsz. Ez a lényeg ennek az engedelmességnek. Valóságos Isten és valóságos ember. A katekizmus 464. pontjában olvassuk. Az Isten fia megtestesülésének egyetlen és teljesen egyedülálló eseménye nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus részben Isten, részben ember, vagy hogy az isteni és az emberi elem zavaros keveréke lenne, vagy volna ő. Ő valóban emberré lett, és valóban Isten maradt. Jézus Krisztus valóságos Isten, és valóságos ember. Az első századok folyamán az egyháznak e hitigazságot meg kellett védenie, és tisztáznia kellett az eretnekségekkel szemben, amelyek meghamisították mármint ezt a tényt. Tehát arra kell gondolnunk, amit már az imént kifejtettem, hogy mindenre bizonyítékot adott Jézus a küldetésében, hogy ő tudott sírni, elfáradni, pihennie kellett, hogy érezte a megbántásokat, hogy megsiratta a várost, Jeruzsálemet, a pusztulását előre látva, vagy megsiratta a barátját, Lázárt, amikor az meghalt, és akkor vérrel verítékezett, és halálfélelme volt, és tudott két kézzel dolgozni, hogy azért a kétkezi munkájáról se feledkezzünk, meg elsajátította Szent Józseftől az ács mesterséget, és aztán szenvedett és meghalt a keresztfán. De említést tettünk a csodáiról, amelyeket isteni hatalommal tett, és épp úgy a bűnbocsátó hatalmáról, és az isteni tekintéllyel kinyilvánított bűnbocsátó szavairól, vagy avval kinyilvánította Isten irgalmasságát. Na de nézzük, hogy melyek ezek az eretnekségek, amelyekről beszél a katekizmus. Az első eretnekségek nem annyira Krisztus istenségét, mint inkább igaz emberségét tagadták, a gnosztikus doketizmus. Hát sajnálatosan ezeket a kifejezéseket ide beírja a katekizmus, de a gnózis az ilyen kiváltságos tudásra utaló kifejezés, amellyel egyesek, az eretnekek sokszor azt gondolták, hogy nekik valami külön kinyilatkoztatásuk van, ők valamit külön felfedeznek Isten titkaiból, és csak a belső embereknek, a beavatottaknak jut osztály részül, hogy valami különleges tudásban részesüljenek. A dokein az meg a görög ige, és doketizmus, ez a látszatra utaló kifejezés. Hogy úgy tűnt, mintha ember lenne. Tehát ez a látszattest, vagy ez a... Tehát igazából nem igazi emberi test, hanem csak valami külsőség, valami állarc lenne. Az apostoli időktől kezdve a keresztény hit hangsúlyozta az Isten fiának valóságos megtestesülését, aki testben jött el. Különösen érdemes felfigyelnünk az első János levélre, annak negyedik fejezete, de már ahogy kezdődik a János levélnek, a első levelének a bizonyítása, hogy arra hivatkozik a szeretett tanítvány, hogy mi ezt láttuk, ezt érintettük, tapasztaltuk, tehát a saját szemtanúságára is utal János, hiszen a János evangéliumból megtudhatjuk azt, hogyha figyelmesen olvassuk, hogy János apostol mindig olyan helyzetben van Jézus mellett, ő ott valóban kiváltságos szereplője az evangéliumi eseményeknek, illetve az apostolok között kiváltságos helyzetben van, tehát tanúként tud nyilatkozni. Nem véletlen, hogy János van ott a Jairus leánya feltámasztásánál. János van ott többek között, Péter, Jakab és János, a táborhegyén a színeváltozásnál, de János van ott ugyancsak a három apostol van együtt, az előbb említettek, a Getsemáni kertben és a szenvedés pillanatában, csak éppen elalszanak, de ami különösen utal Jánosnak a tanúskodására, vagy a tanúi szerepére, egyrészt az, hogy ő tudja meg Jézustól, ő az, aki odahajol Jézus keblére, vagy vállára az utolsó vacsorán, még Péter is, a főapostol is azt mondja, hogy hát te kérdezd meg, hogy ki az, aki el fog téged árulni. Tehát az áruló személyére is ő kérdez rá. János az, aki a keresztfa mellett ott van a 12 apostol közül. János az, aki látja, hogy átszúrják Jézus oldalát, és víz folyik ki onnan. És ezt mindezt látta, és még le is írja az evangéliumban, hogy fontos az, hogy ő ezt látta. És utána pedig együtt mennek Péterrel Jézus sírjához, előbb ér oda a fiatalabbik tanítvány János, nem megy be a sírba, de benéz, és látja az ott üres sírt, meg a lepreket, és hitt. De látott. Ő nem tapogatta meg Jézust, mint a Tamás apostol, akinek meg kellett érintenie Jézus testét, de viszont tanúként kiváló helyzetekben volt, és ez erről tesz bizonyságot, és az első levelében is erre hivatkozik, hogy ő ezeknek tanúja képes lenni. Testben jött el, egyébként maga János is, aki hivatkozik is arra, hogy hát az antikrisztus vagy Krisztus ellenes, aki tagadja azt, hogy Jézus Krisztus testben jött el, már akkor elindulnak ezek a tévhitek az apostoli korban. De most folytatódik a katekizmus érvelése, de a harmadik századtól kezdve az egyháznak egy antiókiai zsinaton már azt kellett megerősítenie szamoszatai Pállal szemben, hogy Jézus Krisztus természete szerint, nem pedig örökbefogadás által Isten fia. Ez tehát egy második tévedés. Az első volt, hogy csak ilyen látszólagos teste volt Jézusnak, és nem volt igazán a megtestesülés, nem eredményezett valóságos emberséget, emberi testet számára. De ez a szamoszatai Pál pedig úgy vélte, hogy adoptált gyerek volt, és az Isten egy embert fiává fogadott. Na de hát ilyen elképzelés volt már az Ószövetségben, hogy Isten valakit a fogadott fiának tart. Ilyenek voltak a királyok. Fiam vagy, te, ma adtam neked életet. Mi így tanultuk a szemináriumban, a biblikus tanulmányainkban, hogy voltak ezek a király, volt királykoronázási zsoltárok, és akkor itt ez a fiam vagy, te persze előre mutat, mint profécia az Isten fiára, de aktuálisan, amikor azok írottak, hát a királyokra vonatkoztak, akik Isten fiaiként. Tehát ez egy fogadott fiúság, megtiszteltetés, hogy ők az Isten nevében uralkodnak, mert azért az egyedüli uralkodó az az Isten, nem egy ember a nép fölött, még a királyok emberi személyén keresztül is Isten uralkodott a népe fölött. Na de nem örökbefogadott gyermek Jézus. Aztán haladunk tovább, ez már a 4. század, ugye a felszabadulás után, ez most nem az 1945, hanem a 325, ez is ötösre végződik, de egy más dátum. Ez a nicei zsinatnak az ideje, 313-ban szabadult föl a 3 évszázados keresztény üldözés után a római birodalomban a keresztény közösség, az egyház, a keresztények, akkortól kezdve Nagy Konstantin milánói rendelete által már gyakorolhatták szabadon a hitüket, és tudjuk, hogy Konstantin császár édesanyja milyen nagy dolgokat tett a keresztény hit megerősítése érdekében, az Ilona császárné, és ettől kezdve akkor, amikor szabaddá válik egy közösség, azt kell mondani, hát egy kicsit lélektanilag elemezve a közösség lélektanát, hogy akkor jobban előjönnek a nézeteltérések, mert szabadok vagyunk, akkor könnyebben kifejtjük a véleményünket, és csináljon mindenki azt, amit akar, mert szabadok vagyunk. És amikor a nehéz helyzetben és üldöztetésekben össze kell tartani, akkor nem annyira magára figyel az ember, vagy az egyéni ötleteire, hanem arra, hogy mi keresztények vagyunk, és ebben a hitben össze kell tartani. De lám, ahogy felszabadul a kereszténység, hát jön egy újabb tévtanítás. Persze az előbbiek is ezt megelőzően, azok még vagy az apostoli kortól már, vagy még az első századokban, a vértanúk korában indult el. De itt van az a tévtanítás, amelyre az első egyetemes zsinat, a níceai zsinat 325-ben adott választ a hitvallásában. Amikor megvallotta, ezt szoktuk imádkozni a hosszú hiszekegyben, hogy Isten fia született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Tehát az atyával egy lényegű, tehát ő valóságos Isten, nem csak fogadott gyerek. Amit ezt az atyával egy lényegű, azt a görögül így mondanak, hogy homoousion. Ez a nicai hitvallásban így szerepel, hogy egy lényegű. És ez a zsinat elítélte azt a másik tévtanítót, előbb beszéltünk Szamoszatai Pálról, ő is egy téves dolgot állított, de itt van az Árius, és a tőle származó mozgalom vagy eszmerendszer, amit arianizmusnak neveznek, elítélte tehát ez a zsinat Áriust, aki azt állította, hogy Isten fia semmiből lett, és más lényekből, idegen szóval ezt úgy mondják, hogy szubstancia, a szubstancia, ugye a stare, fennállni, állni latinban. Szubstancia az, ami önmagában felálló valóság, vagyis a dolog lényege, vagy a személy lényege, személyisége lényege, ez más, mint az atyáé. Tehát az Isten fiának valójában nincsen köze az atyához ilyen értelemben, hogy ő Isten lenne. És ezzel szemben ilyen szépen megfogalmazta a níceai zsinat, hogy az atyával egy lényegű. És ugye aztán ebből voltak a hitviták, amelyek egy ióta, vagyis egy ibetücske, ez révén oly sok bonyodalmat okoztak az Anyaszentegyház életében. Előbb mondtuk ezt a szép görög szót, hogy egy lényegű, az homoousion, de ha egy i betűt odarakunk a úszion elé, akkor homoousion, az már nem egy lényegűt jelent, hanem inkább hasonlóságot, hasonló lényegűséget, de nem azonosságot. Tehát az a kis I betűcske, az nagyon sok gondot jelentett a hit dolgában. Tehát megismertük a doketizmust, akkor a Szamoszatai Pálnak a tévedését arra vonatkozóan, hogy Jézus örökbefogadott fia lett volna Istennek, és eljutottunk a IV. Század eretnekségéig, amelyet Árius képviselt, aki azt állította, hogy nem volt egy lényegű Istennel vagy az Atyával az Úr Jézus, más lényege volt, ő a semmiből lett, és egy külön teremtmény, de nem az Atyának a fia. Tehát ez az arianizmus, amire a zsinatát kimondta, hogy született, de nem teremtmény, vagyis nem a semmiből lett teremtve. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű. És aztán ezt az egylényegűséget Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Ugye ezekkel világítja meg a zsinat tanítása azt, hogy itt nem csak arról van szó, mint a nap sugárzik, és föl kell a nap, és akkor ide jön a világosság a földre, de más a nap, meg más a világosság itt a földön. Jézus, a mi felkelő napunk nem véletlen, hogy a karácsonyt a születő nap születése pogány ünnepre, a legyőzhetetlen nap, a szól invictus, ugye ebből lett a mi karácsonyunk, amit Jézussal vonatkoztatunk, hát ő született meg a nap, nem csak eljött a fénysugár a földre, hanem a nap érkezett el, és én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Tehát az ő evangéliumi kinyilatkoztatásai is utalnak arra, hogy ő egy lényegű az Atyával. De itt most az egyház történetébe tekintünk bele, az egyház hitvallásába, hogy miért keletkezett ez a hitvallás, amit elmondunk szépen, és valóban azonosulva a tartalommal a vasárnapi szentmiséinken, vagy a főünnepeken. Azért, mert nekünk is meg kell ismernünk hitünk állításait. Hát ma is tettünk egy jó nagy lépést ennek érdekében, és majd folytatjuk egy újabb eretnekséggel, amelyre majd a 466-os pont világít rá, az meg a nesztoriánus eretnekség lesz. Tehát itt meg kell állnunk, mert a műsoridő oly gyorsan elszaladt, hogy most be kell fejeznünk a közös gondolkodásunkat. A Jóisten áldását kérem most is minnyájatokra, legyen velünk az Úr, jelenlévő gazdagréti testvéreimmel, az Apostol TV kedves nézőivel és az erdélyi, valamint a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóival. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszéli a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal. Diplomácia és párbeszéd a békért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az Úr kérdése nyomán, hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
1: Cari fratelli, sorelle, buona domenica!
0: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot köszöntötte a déli vervényfényben fürdő Szent Péter tőlön összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
1: Ki è davvero Gesù per me?
0: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi volt megtapasztalása szempontjából. Valójában, bár a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében, Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt, és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti, kinek tartotok engem?
1: Ma voi. Ki dite che io sia?
0: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
1: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
0: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokás se tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
1: Che più interpellano la nostra coscienza.
0: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alake, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezesse minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkózzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba.
1: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
0: Hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel és azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Jézus azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából egy mindig új találkozásban, amely akár új utakat is kérhet tőlünk, és eltérő döntéseket hozhatunk, mint amiket elképzelünk. Ez vonatkozik mind a személyes utunkra, mind az egyház útjára, mind a lelkipásztori döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
1: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
0: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól, ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségül Szűz Máriát,
1: invokiamo la Vergine Maria,
0: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta Szűzanyá az intézet fohászsal rövid emélkedését Leó pápa.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úr angyala ima után. Kedves testvéreim, imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
1: La Repubblica Democratica del Congo,
0: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
1: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
0: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznyói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit. Továbbá Bormió és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
1: Auguro a tutti! Una buona domenica!
0: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 11:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében
1: a luz de Cristo resucitado,
0: a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta a pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
1: Tumulo d'apostolo São Pedro.
0: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazolás páncélját, sarunnak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhelyt fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szentatya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt, Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házomba, de csak egy szót szólj, és szolgál meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének val meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt, nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen fethetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
1: São Dom do Senhor.
0: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekhez szólva a pápa azt kérte tőlük. Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentségek kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei, és élet újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek. Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsam, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért. A fatimai szűzőnök kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel

párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misusztyin, akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfajev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk, ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk a mai napon is.

0: Rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, köszönöm, imádkozzunk együtt. Telefonálod és köszöntök, Halló Mária Rádió.
1: Köszönjük a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Önt, hogy ő Isten segélyen egy áldásos munkaitét, és felajánlom a családi nép, gyermekei nép, unokai nép, a távolba elmentek a tengerre, a családét, az Isten éltem, meg mindegyiket bajtól, a sok betegét. A Isten adjon segítség egy álmat, gyógyulást a betegeknek, és a gondozóknak is sok, sok egészséget, türelmet. A négy testvéremét, a családjaiét, a sok sikerét már megköszönöm a jó Istennek, minden kértemet, Isten fizesse. Kétesték a Jézus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg a kéréseit. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanyja írja. Mindennapi imákat, szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért, fontos szándékokért, Isten fizesse. Ezt a rózsafüzét felajánlom Tankó László, Kómám lelke üdvéért, Ádám, Csaba írja Gyimesből, imádkozzunk együtt.

Minden imát és szentmisét felajánlunk a Szekend tetőn történt baleset szenvedőiért, és kérjük a Csíksomlyói Szűzanya közbenjárását, mielőbbi gyógyulásukért imádkozzunk együtt.

Üresek a vonalak, üresek a postaládák, továbbra is lehetőségük van arra, hogy bejussanak a műsorba, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, hívjuk önöket, hogy imádkozzanak velünk.

0: Rózsa Főzért nővélem Ildi és szüleim Bartus Teréz és Sándor lelkük üdvéért ajánlom fel, nyugodjanak békében, Melinda írta ezt az üzenetet. Továbbra is biztatom önöket, hogy használják ki, hogy most bejuthatnak a műsorba. Van is egy telefonáló, Halló Mária Rádió.
1: Éketesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Timmyát, Isten áldását kérem az életére. Én ezt a Rózsa Főzért szeretném felajánlani. Hálából a mennyei atyának a mindennapi kaput kegyelmekét. A sok-sok szép termését, amivel mindannyiunkat elhalmozott a Jóisten. Megköszönöm, amit be tudtunk takarítani, és amit lassan betakarítgatunk a Jóistennek hálát adva. Felajánlom a Csiklákos és Görög Csola egyházközség minden lakójáit, de különösen az öregekét, a betegekét, a magányosokét, mindazokét, akikért nincs kimádkozzon, a sok-sok lelki testvéremét, hogy adjon a Jóisten türelmet a kitartásban, mindennapi keresztviselésben. Az én kicsi családom elhalt halottaiét és élőkét, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekét, a világ békét és a Mária Rádió nagy családjait. Köszönöm szépen, imádkozzunk együtt és egymásért hittel és bizalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg! Imád kérek a családomért, fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársért. A szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért, és a családom számára kérem az imát. Felajánlom a Rózsa Főzért, hálából a kapott kegyelmekért, szeretetért, békességért, egyetértésért, gyermekeimért és fontos szándékokért. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok hálából a családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget és gyógyulást. Ezt a rózsafűzét felajánlom a szűzanyának hálából, hogy megsegített és egy fontos szándékért. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk és segítse munkájukat, egészséget, békességet a családnak, anyagi gondok megjavulásáért, a fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtuk, a világ gyógyulásáért, és édesanyám lelke üdvéért, valamint az összes többi halottunk lelke üdvéért kérjük az imát, hidegségről jött az üzenet. Heti szentmiséket és rózsafűzéreket felajánlom családunk lelki békéért, ima csoportunk fennmaradásáért és gyermekeim tisztán látásáért. Rózsafűzért felajánlom családom fontos szándékaiért, Jézusom, bízom benned. Halló Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló. Halló, halló. Nem szól bele a kedves telefonáló, imádkozunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért. Rózsa Főzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával és a közös halottaimért, hogy a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Névnapján Darvas Lajosért és a Nagy Károlyi Kovácsi Lajosra emlékezünk, nyugodjanak békében. A mai nap összes imáját és rózsafűzérét felajánlom minden nap kért kéréseimért, a drága kicsi unokánkért, egészségért és három nagyon fontos szándékért. Bízom benne, drága csíksomlyai csodatévő Szűz Mária, mindennapos hallgató, írta. Rózsafűzért fel szeretném ajánlani Antal Lajos és Rozália lelke üdvéért, minden rossz távozásáért és fontos szándékokért. Rózsafűzért önökkel imádkozom egy kedves ismerősöm gyógyulásáért és egy rokonom gyógyulásáért, nagyszüleim és édesapám lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned, Emese írta ezt Csíkszeredából, imádkozzunk együtt.

0: Újabb hallgatót köszönthetünk. Halló, Mária Rádió.
1: Tisztelték a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsa füzétért szeretném ajánlani Tankó György Liderét, aki a komjati templomi közösségének imádkozó személye volt, most már pinnyugszik a temetőben. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, neki emléke legyen áldott. Nyugodjál, szendességbe győr. Isten fizesse meg hallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten nyugtassa békében, imádkozzunk együtt az ő lelke üdvéért.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Mit sértessek az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Azt a Szent Rózsafüzért elajánlom a családomé, az unokáimé, a dédunokáimé, mert én is rák vagyok, beteges vagyok, az Uram és én is. A halottaimét, a háború megszűnéséjét, és ma önmagukért, bűnösekért, bűnös szolgáid és szolgálóikért, keresztülaimért, sázékért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Jó Isten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsafűzét a szem, és egy felajánlom a bemondott imákért, a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, minden rossz akaró emberekért, hogy térjenek a drága Úr Jézus Krisztushoz, a gonoszokért, és a család békességért, az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, és az utolévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és a lábom gyógyulásáért, a látásomért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Jóisten, hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt ezekért és minden szándékért, amelyeket most a Jóisten elé hozva szeretnénk közösen imádkozni, a fájdalmas rózsafűzért, a mai délutánon a görög katolikus imacsoportunk vezetésével. Tartsanak velünk!

0: atyának és fiúnak és Szentlélek nevében, amen. Fájdalmas rózsafűzér bevezető része. Úrunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval, szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekévé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög életünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, a Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az atyától öröktől fogva született, világosság a világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az atyával egy valóságú, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és ember élet, és megfeszítetett mi érettünk Pancius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemetetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az atyától és fiútól származik, ki az atyával és fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat? Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
4: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynéja,
0: könyörögj érettünk.
4: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
4: Mária rádió királynéja,
0: könyörögj érettünk.
5: Az Atya, a
4: Most segíts meg, Mária,
0: ó virgalmas Szűzanya,

0: Hői mája gyermekednek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó virgalmas szűzanya, amen.
1: Úrunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretetettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére.
0: Amen.
1: Az Atya,
0: a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tiszteletteli szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnal Orbán Józsefet hallják. Szentmisét közvetítünk a Csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templomból, amelyet Simon Sándor segédlelkész mutat be. A kantori szolgálatot Kacsó Arnold végzi. Meghívjuk a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak be a Szentmisébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a feleketek.
0: Krisztusban kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, mindegyes szentmise lehetőség a Krisztussal való találkozásra, Krisztus befogadására és belső formálódásunkra. Azonban, hogy ez megtörténhessen, fontos előbb beismerni, megbánni és elfordulni minden bűnünktől, hogy azoktól szabadon növekedhessünk az igazságban, az irgalmasságban és a hűségben. Éppen ezért szentmisénk elején, amelyet elhunyt Kóka Mária és Lakatos Anna testvéreinkért mutatunk be, egy rövid csendben vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.

Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy csak szokszor is sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, a

0: az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozhatok éretten, Úrunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveit egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és a világ változondóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illetően azt kérjük tőletek, ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, és ne ijesszen meg benneteket sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja már a küszöbben állna. Ne engedjétek, hogy bárki félrevezessen titeket. Folytonos hálával tartozunk értetek Istennek, testvéreim, kedveltjei az Úrnak, mert Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Szentlélek erejéből és az igazságból való hitáltal megváltást nyerjetek. Isten evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy részetek legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőségében. Legyetek tehát álhatatosak, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élő szóban vagy levélben kaptatok. Urunk Jézus Krisztus pedig, és Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket, és kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, azokat sem szabad elhanyagolni. Vak vezetők, megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangéliumban Jézus szigorú és felrázó szavakkal fordul a farizeusokhoz és az írástudókhoz, mert látja az ő magatartásukban a lelki élet egyik legveszélyesebb csapdáját, a képmutatást. Azt a látszat vallásosságot, amely megelégszik a hibátlan külsőségekkel, miközben hiányzik belőle az Isten és a felebarát iránti valódi szeretet. A farizeusok a maguk korában a társadalom legbuzgóbb, legtörvénytisztelőbb hívei voltak. Precízen ügyeltek minden apró előírásra, míg a konyhai fűszernövényekből, a mentából, kaporból is, köményből is pontosan megadták az előírt tizedet a templomnak. Jézus azonban nem azt mondja, hogy a szabályokat el kell vetni. A baj inkább ott kezdődik, amikor a külső részletekhez való görcsös ragaszkodás elhomályosítja a törvény lényegét, az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget. Jézus egy szemléletes képpel világít rá erre a tévedésre. Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. A törvénytisztelő ember finom szűrőn engedi át az italt, nehogy egy apró tisztátalannak számító rovart véletlenül lenyeljen. Miközben észre sem veszi, hogy egy egész tevét nyel le azzal, hogy irgalmatlan a fele barátjához, megveti a gyengét, vagy közönösen elmegy a rászoruló embertársa mellett. Mi vajon mire figyelünk a mindennapi vallásosságunkban? A külsőségekre, vagy a lényegre? Olyan könnyű leragadni a látszatnál, azon vitatkozni, hogy ki hogyan öltözött fel a szentmisére, ki fogadja a házszentelőt, és ki nem, ki jön el zarándoklatra, és ki nem, vagy ki hogyan viselkedik és imádkozik a templom padjaiban. De vajon feltesszük-e magunknak a mélyebb kérdéseket? Mennyire él bennünk az igazságosság a munkahelyünkön, a családunkban? Gyakoroljuk-e az irgalmasságot, megbocsájtva azoknak, akik megbántottak minket, vagy segítve rászoruló, magányos, beteg vagy szegény embertársainkon? És megmaradunk-e a hűségben, Isten és a keresztségi fogadalmunk mellett akkor is, amikor a hit megvallása áldozatot és kiállást kíván? Kedves testvérek! A vallásos gyakorlataink, külsőségeink nem rosszak és elvetendőek, de nem elegendőek önmagukban. A vallásos gyakorlataink belső megtisztulásunkban kell segítségünkre legyenek, hogy a szívünk megtisztuljon a pletykától, az önzéstől, a haragtartástól, a gőgtől vagy más bűnöktől, és megerősödjön az igazságosság, az irgalmasság és a hűség gyakorlásában. Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz, tanítja Jézus. Törekedjünk hát szívünk megtisztítására, a bűneinkből való megtérésre, hogy egyre inkább Jézus képére és hasonlatosságára formálódjunk, az igazságosság, az irgalmasság és a hűség gyakorlásában. Amen. Testvéreim, sajnos sokszor esünk a hiúság csapdájába, amikor emberek elismeréséért és dicséretéért tesszük a jót. Kérjük megváltunk segítségét, hogy inkább a belső tartalomra törekedjünk.
2: Segítsd a szülőket és a nevelőket, hogy okos szeretettel és következetes neveléssel megőrizzék gyermekeik ártatlanságát.
1: Kérünk téged, olvasd meg minket.
2: Add, hogy az irgalmasság felebaráti szeretetének cselekedetei szívünk mélyéből fakadjanak. Óvd meg minket a képmutatástól, mely utálatos előtted, és megbotránkoztatja fele barátainkat.
3: Alakíts szívünket szent hívát szerint.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, hogy álhunyt testvéreink irgalmas jóságodból részesei legyenek örök boldogságodnak.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Megváltó Krisztusunk, tökéletesít szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük általad, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szent Lélekkel mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatokat, nevének dicsőségére és dicsőségére, mindannyiunk és az Krisztus szentségére az áldozatára.
0: Urunk Istenünk, Te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a békesség ajándékát Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a felekedtel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Emeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek néki. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és vele együtt, velük együtt, vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálát hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amire emlékszünk.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd teljessé a szeretetben Leopápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt.
0: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a felekkel.
2: Bocsássatok meg szívből egymásnak.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Békemenet. Békemenet.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval, és megúrva az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szerető jóságot hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretettel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, járjatok békével.
0: Istennek legyen hálája. Istenünk,
1: te áram és üsvőd, arra választottatok így, hogy igazságot nőre, az üdvözleteknek vélelmezője, és szépenének jóvásztva legyen, attól, hogy jelenlős szentjei között is szervessük, tanítása és jövőre, világjuk a jelenlőre, mindannyian számára.
0: Az Úr angyalok köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő bénében fogadta a Szent Lélek Szűz Szent
0: Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nékem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köszönjük lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Isten, önzselekünkben szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által, Szent Jóannal, Jézus Krisztusnal, megtestesülését megismerhetünk, az ő kincsemben is megismerhetünk, a föltámadás Krisztusével is Krisztus a mi Urunk által.
0: Imádkozzunk a cekkendi balesetben, balesetnek az áldozataiért, mi atyánk.
1: Aki a mennyekben vagy,
0: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
1: amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájunk az ellenünk vétkezőknek, és nem érj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Isten segítsége maradjon mindenkor mi velünk, az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Amen.

0: Szent misét közvetítettünk a csíkszerdai Szent Ágoston plébiánai templomból, amelyet Simon Sándor segédlelkész mutatott be. A kántori szolgálatot Kacsó Arnold kántor végezte. A mikrofonnál Orbán József önkéntest hallották. Köszönjük, hogy nekünk és velünk együtt imádkoztak a szentmisében. Áldott szép estét kívánunk önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíkszeredai Szent Ágoston plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. A város az Olt mentén haladó észak-dél irányú, a Tolvajos és Gyímesi hágókon áthaladó nyugat-kelet irányú közlekedési útvonalak kereszteződésénél alakult ki. A város az Olt folyó teraszain és a Somjópatak kavicsos hordalék kupjainak a peremén fekszik az 1033 méter magas Nagy-Somjó lábánál. Tengerszint feletti magassága 655 és 730 méter között változik. A város legfontosabb ásványvíz lelőhelyei Somjón, a Szeredai és a Zsögötfürdőn vannak. Csíkszereda a korábban már létező Somjó, Taploca és Zsögöt települések szomszédságában a szerdanapi vásárhely színhelyén alakult ki. Az első ismert hiteles okirat, amely Csíkszereda mezővárosi létét igazolja, 1558. augusztus 5-én keltezett kibocsájtója, János Zsigmond fejedelem édesanyja, Izabella királyné volt, mentesítette a város lakosságát az adófizetés alól. Csíkszereda az 1968-as területi átrendezés következtében az addig 6-7 ezres kizárólag magyar lakta város közel 50 ezer lélekszámú megyeszékhelyé duzzadt, amelynek ma is több mint 40 ezer magyar katolikus híve van. Ez természetszerű kihatással volt az egyház életére is. A 17. században épült 2-300 hívő befogadására alkalmas templom kicsinek bizonyult, és az újváros negyedik is távol kerültek az egyházközség szívétől. Ennek az égető kérdésnek a megoldására már dr. Jakab Antal püspök, majd Bálint Lajos érsek tett lépéseket. A város pasztorációs szempontból oly fontos és sürgető megosztása dr. Jakobinyi György érsekre hárult, aki létrehozta a Szent Ágoston plébániát, Pénzes Józsefet nevezte ki annak plébánossává. Azóta élő kövek, élő lelkek, égisze alatt felépült az 1200 személy befogadására alkalmas, a már katedrális méretű Szent Ágoston plébánia templom. 1995-ben Jakobinyi György érseki rendelkezésével két részre osztotta Csíkszeredát, a belső Szentkereszt plébániára és a Szent Ágoston plébániára. Az építkezés kezdete azonban a plébániák szétválasztása előttre tehető, ennek kivitelezése Borbély Gábor főesperes úr nevéhez fűződik. Pénzes József 1995. január 1-jei plébánosi kinevezése után pedig elkezdődött a tervezési folyamat. A Szent Ágoston templom végül Albert Homonnai Márton csíkszeredai tervező révén nyerte el a mai formáját. A templomot övező keresztúti stációk körül zöld övezetet, több mint 1000 facsemetével, élősövényt, sziklakertet és virágágyásokat alakítottak ki. A 233 méter magas fémszerkezetes, 4 harangnak helyet adó torony között, a templom tetején pedig lángoló szív emlékeztet a Szent Ágostoni gondolatra. Idézem. Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, ami meg nem nyugszunk te benned, idézet zárva. Az altemplomban egy kisebb kápolna kapott helyet, a déli oldalon alakították ki a plébánia hivatalt, irodákkal, tanásteremmel és irattárral. Ugyancsak az alaksor egyik terme ad otthont a fogyatékkal élő fiatalok számára. Az altemplom termeit összekötő folyosó oldalát úgy építették ki, hogy azt majd idővel urnatemetőként lehessen használni. Az első és második emeletén találhatóak a szolgálati lakások, a plébános lakása mellett még két kápláni lakosztály, illetve vendégszobák is helyet kaptak. Az épületben méretes konyhát, ebédlőt is kialakítottak. A földszinti rész foglalja magába a bejárati előteret, a templom nagy termét, amelyet már a nagy ünnepek alkalmával többször is benépesítettek a hívek. A Szent Ágoston templom apszisában egy keresztet láthatunk a korpusszal, valamint Szent Ágoston és Szent Mónika szobrait, Szántusz Géza csíkszeredai képzőművész alkotásai. A Budakeszin élő és alkotó Majzik Mária művésznő két nagyméretű kerámia domborművet és egy bronz keresztelő kutat ajándékozott a templom részére. A két dombormű, a himnusz és az angyali üdvözlet ugyancsak a templom apszisába kerültek elhelyezésre. A himnusz dombormű a magyarok kereszténységéhez való kapcsolatát, míg az angyali üdvözlet a szűzanya oltalmát és egyben a születés szimbolizálja. A kettőt, a születést és a keresztséget a kompozícióban a keresztelőkút kapcsolja össze. Ezzel válik teljessé a szimbólum. Csíkszeredában a magyarság összetartozásáért, megmaradásáért megalapító nemzeti imahely arra hivatott, hogy jelezze az utat Magyarország azon törekvésének, hogy polgárai maguk oldják meg a nemzet fennmaradásának problémáját. A himnusz a dicsőséges keresztény múltat, a szűzanya Magyarország védelmezője, a jelent és a keresztelőkút a jövőt jelképezi, mely három jelkép együtt van jelen a megszentelt térben. A Szent Ágoston templomot 2009. augusztus 29-én a fő egyházmegye fennállásának ezredik évfordulóján a templom búcsú ünnepén szentelte fel dr. Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök. A Szent Ágoston templom és plébánia épülete 2021-2022-ben külső átalakulásokon esett át, a magyar kormány hathatós közreműködésével és támogatásával kicserélték a plébánia templom egyes nyílászáróit és óriási méretű üvegfelületeit, valamint sor került a templom ikonikus tornyainak felújítására is a román kormány, a megyei önkormányzat és a városháza anyagi támogatásával. A Szent Ágoston plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Templombúcsút augusztus 28-án tartanak. Örökös szentségimádási nap november 22. A műsort szerkesztette Gábor Anna a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az égetest élőn és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságot

Ságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Segítség Gyászolok című műsorunkban. Vannak olyan pillanatok az életben, amikor elfogynak a szavaink. Ebben a műsorban szeretném a kedves hallgatókkal éreztetni, illetve elmélkedjünk azon, hogy nem vagyunk egyedül a fájdalmainkban, és Isten pedig a gyászban is közel van hozzánk. Amikor hiába próbáljuk megfogalmazni, mi történik bennünk, ilyenkor ugye csak a könnyek maradnak. Elveszítettünk valakit, akit szerettünk. Egy édesanyát, egy édesapát, egy gyermeket, egy házastársat, egy testvért, egy barátot, és egyszer csak ott maradunk a hiánnyal. A gyász különös út. Van, amikor sírunk, máskor csak csendben ülünk. Van, amikor erősnek érezzük magunkat, és vannak napok, amikor úgy tűnik, újra kezdődik minden. Egy fénykép, egy régi dallam, egy ismerős illat, egy üres szék az asztalnál, és a szívünk ismét érzi a veszteséget. De ebben a bevezető műsorban arra hívom a kedves hallgatókat, hogy mondjuk ki, hogy nem kell egyedül hordoznunk a gyászunkat. Isten nem azt kéri tőlünk, hogy ne sírjunk. Jézus maga is sírt, amikor Lázár sírjánál állt. Ismeri a könnyeket, ismeri a veszteséget, ismeri az emberi szív fájdalmát. Ezért, amikor gyászolunk, nem egy távoli Istent keresünk. Olyan Istenhez fordulunk, aki közel jön hozzánk, és velünk együtt hordozza a keresztet. Lehet, hogy most valaki úgy hallgat bennünket, hogy hónapok vagy akár évek teltek el, a szerette elvesztése óta mégis fáj. És talán azt gondolja, miért nem tudok már túllépni rajta? Ne szégyellje ezt a fájdalmat. A szeretetnek is van gyásza. Akit igazán szerettünk, annak a hiánya nem tűnik el egyik napról a másikra. A gyász nem azt jelenti, hogy elfelejtjük azt, aki elment. Inkább megtanuljuk másképpen szeretni őt. Emlékeinkben, imádságainkban, a szívünk mélyén és abban a reményben, amelyet Krisztus feltámadása ad nekünk. Ma szeretnénk együtt lenni azokkal, akik gyászolnak. Együtt imádkozni, és talán egy kicsit könnyebbé tenni azt a terhet, amelyet a szívük hordoz. És ha most ön is gyászol, engedje meg magának, hogy ebben a pár percben ne kelljen erősnek lennie, lehet sírni, lehet Istentől azt is megkérdezni, hogy Uram, miért történt ez? Isten a kimondatlan kérdéseinket is meghallja. Kérjük a szűzanyát is, aki ott állt fia keresztje alatt, és ismeri az édesanyai fájdalmat, hogy legyen mellettünk, minden gyászoló ember mellett. Tanítsa meg nekünk, hogyan lehet a könnyeken keresztül is eljutni a reményhez. Kedves hallgató, kezdjük el együtt ezt az utat. Segítség, gyászolok. Egy műsor azoknak, akik elveszítettek valakit, és azoknak is, akik szeretnének mellettük lenni. Mi történik velünk, amikor gyászolunk? Egy kis tervezetet szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hogy milyen témákat fogunk érinteni ebben a műsorban. Gyász ugye természetes emberi folyamat. Miért fáj ennyire az elveszett személy hiánya? A sírás, csend, harag, üresség, kérdések helye a gyászban. Miért engedte meg ezt Isten? Továbbá, mit mond a keresztény hit a halálról? Mit jelent Jézus könnye Lázár sírjánál? Mit jelent Krisztus halála és feltámadása, mint keresztény remény alapja? Nem a halálé az utolsó szó. Mit tegyünk, amikor a fájdalom miatt nem találjuk a szavakat? A csendes jelenlét is lehet ima. A zsoltárok imádkozása a gyászban. Mit jelent rózsafűzér a könnyek között? Megnézzük majd a gyász különböző arcait. Édesanyja vagy édesapa elvesztése, házastárs elvesztése, gyermek elvesztése, testvér vagy barát közeli hozzátartozó halála, hirtelen és váratlan halál, hosszú betegség után bekövetkezett halál.
Mit jelent az, amikor bűntudatom van, hogy többet kellett volna tennem érte? Miért nem mondtam el neki, hogy szeretem? Miért nem voltam ott? A megbocsátás önmagunknak és az elhunknak. Mit jelent az, amikor üres marad a ház? Az első reggel az elveszített személy nélkül, az ünnepek, születés, napok, évforduló fájdalma, az emlékek és a tárgyak szerepe, hogyan tanulunk meg együtt élni a hiánnyal. Továbbá fogjuk érinteni azt a témát is, hogy hogyan segíthetünk annak, aki gyászol. Mit mondjunk és mit nem mondjunk. Van úgy, hogy nem mindig kell tanácsot adni. A jelenlét meghallgatás egy ölelés ereje. Itt vagyok melletted. Továbbá mit jelent a fájdalom édesanyja, a szűzanya, aki ott volt a kereszt alatt. A Mária, mint a gyászolók édesanyja, hogyan bízhatjuk rá szeretteinket. Mária, mint a gyászolók édesanyja, hogyan élte meg a szerette elvesztését, mi segítette tovább. El lehet ezt is mondani akár. Hogyan emlékezünk, és mit jelent a hála ilyenkor, mert nem csak az gyászoljuk, akit elvesztettünk, hanem hálát is adhatunk azért, hogy életünk része volt. Köszönöm, hogy az életemben voltál. Az emlékekből szeretetet és erőt lehet meríteni. Továbbá mit jelent a keresztény remény, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Tudjuk, hogy a halál nem végállomás, a találkozás reménye Istennél, az örök életbe vetett hit. Mária közbenjárásának a kérése. Tehát a gyászban nem az a cél, hogy elfelejtsük azt, akit szeretünk, hanem hogy megtanuljunk úgy élni tovább, hogy a szeretet megmaradjon. Akit szeretettel hordozunk a szívünkben, azt Isten szeretetében bízzuk rá. Tehát nem vagy egyedül a gyászoddal. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretnék tehát egy olyan témát megpendíteni, amely előbb-utóbb szinte minden ember életét megérinti. Például a gyász az természetes emberi folyamat. Van, aki már gyerekként megtapasztalja egy nagyszülő elvesztését, más később éli át szülei halálát, és vannak, akiknek férjüket, feleségüket, gyermeküket, vagy egy nagyon közeli barátjukat kell elengedniük. A gyász az életünk része. És mégis, amikor bekopogtat hozzánk, gyakran úgy érezzük, mintha valami egészen ismeretlen, sötét világba kerültünk volna. Nem tudjuk, hogyan kell gyászolni. Nem tudjuk, meddig fog tartani. Nem tudjuk, mikor lesz újra könnyebb. És sokszor azt sem tudjuk, mit kezdjünk azzal a hatalmas ürességgel, amelyet valaki halála hagy maga után. Ma erről szeretnék beszélgetni. Tehát a gyász az természetes emberi folyamat. Nem betegség, nem gyengeség, nem szégyen, nem a hitetlenség jele. A gyász annak a jele, hogy szerettünk valakit. Mi is valójában a gyász? Amikor elveszítünk valakit, nem egyszerűen egy személy nincs többé mellettünk. Megváltozik az életünk, megváltozik a család, megváltozik az otthon, megváltoznak a mindennapok, megváltoznak az ünnepek, megváltozik a jövőről alkotott képünk. Talán évekig megszoktuk, hogy valaki ott ül az asztalnál. Felhívhatjuk telefonon, meghallgathatjuk a hangját, megkérdezhetjük tőle, hogy van, megoszthatjuk vele az örömeinket és a problémáinkat. Aztán egyszer csak nincs több telefonhívás, nincs több találkozás, nincs több ölelés. És az embernek időre van szüksége ahhoz, hogy ezt a valóságot a szíve is elfogadja. Az eszünk talán már tudja, ő meghalt, de a szívünk még keresi. Ezért történhet meg, hogy valaki egy pillanatra azt gondolja, ezt még el kell mondanom neki. Aztán hirtelen ráébred, már nem tudom felhívni. Ez a gyász egyik legfájdalmasabb része. A gyász a szeretet másik oldala. Talán nagyon fontos ezt kimondani, minél mélyebben szerettünk valakit, annál mélyebben fájhat a hiánya. A fájdalom tehát nem azt jelenti, hogy valami rosszul működik bennünk. A fájdalom sokszor azt mutatja meg éppen, hogy milyen értékes volt számunkra az a személy. Ha valakit nem szeretünk, az elvesztése nem okoz bennünk ugyanilyen sebet. A gyász mögött ott van a szeretet. Ezért ne szégyeljük a könnyeinket. Van, aki azt mondja, nem akarok sírni, erősnek kell lennem. De kérdezzük meg, miért kell mindig erősnek lennünk? Jézus sem szégyelte könnyeit. Amikor Lázár meghalt, és Jézus meglátta Máriát és a körülötte síró embereket, az evangélium egyik legrövidebb, mégis egyik legmélyebb mondata hangzik el: Jézus könnyekre fakadt. Milyen gyönyörű ez, Jézus sír. Nem azért, mert nem hisz az atyában, nem azért, mert nincs reménye, hanem azért, mert szereti az embert. Ezért a gyászoló ember könnyei előtt Isten nem fordítja el az arcát. Nem mindenki ugyanúgy gyászol. Nagyon fontos megértenünk, nincs egyetlen helyes módja a gyásznak. Van, aki sokat sír, van, aki egyáltalán nem tud sírni, van, aki beszélni szeretne az elhunytról, más inkább csendben marad. Van, aki állandóan a fényképeket nézi, más képtelen ránézni azokra, van, aki emberek között keresi a vigaszt, más egyedül szeretne lenni, és mindez lehet természetes. Nem mondjuk a gyászolónak, hogy már ideje lenne tovább lépni. Nem mondjuk, hogy ne sírj. Nem mondjuk, légy erős. Sokkal többet jelent egyetlen mondat: itt vagyok melletted. És talán még ennél is többet jelent, ha valóban ott maradunk. Nem akarjuk megoldani a fájdalmát, nem akarjuk gyorsan megszüntetni a könnyeit, csak jelen vagyunk. A gyász nem egyenes út. Sokan azt gondolják, hogy a gyász úgy működik, hogy az első hetek nagyon nehezek, aztán egyre könnyebb lesz,
és egyszer csak teljesen elmúlik. De a gyász sokkal inkább olyan, mint egy hullámzó tenger. Van, amikor nyugodtabb, máskor hirtelen hatalmas hullám érkezik. Egy dátum, egy fénykép, egy régi dal, egy illat, egy hely, egy karácsony, egy születésnap, egy név, nap, és egyszer csak újra fájni kezd. Ez nem azt jelenti, hogy visszaestünk, ez azt jelenti, hogy a szeretet és az emlékezés még mindig él bennünk. Lehet, hogy valaki 6 hónap után már mosolyogni tud, aztán egy évfordulón újra sír. Ez teljesen természetes. A gyász egyik nagyon nehéz része lehet a bűntudat. Miért nem voltam ott? Miért nem mondtam neki többször, hogy szeretem? Miért nem hívtam fel azon a napon? Miért vitatkoztunk az utolsó találkozáskor? Talán tehettem volna még valamit. Ezek a kérdések mélyen tudják gyötörni az embert. Ilyenkor fontos megállni, és Isten kezébe helyezni mindazt, amit már nem tudunk megváltoztatni. Nem tudjuk visszahozni a tegnapot, nem tudjuk újraélni az utolsó beszélgetést. De kérhetjük Istent: Uram, Te ismered a szívemet. Te tudod, mennyire szerettem őt. Vedd kezedbe mindazt, amit én már nem tudok megtenni. És talán egyszer eljutunk oda, hogy nem csak azt mondjuk: Uram, bocsáss meg azért, amit elmulasztottam, hanem azt is: Uram, köszönöm, hogy ő az életem része lehetett. A gyászban, kedves hallgatók, Istennel is lehet haragudni. Erről ritkán beszélünk, pedig előfordulhat. A gyászoló ember megkérdezheti Istent: miért? Miért engedted meg? Miért éppen nő? Miért ilyen fiatalon? Miért nem hallgattad meg az imáimat? És talán azt gondolja: ilyet nem szabad mondanom Istennek. Pedig Isten előtt kimondhatjuk a fájdalmunkat. A zsoltárok tele vannak ilyen őszinte kiáltásokkal. Isten nem ijed meg a kérdéseinktől, nem kell előtte úgy tennünk, mintha minden rendben lenne. Mondhatjuk: Uram, most nagyon fáj. Mondhatjuk: Uram, nem értem. Mondhatjuk: Uram, haragszom. És mondhatjuk azt is: Uram, segíts, mert egyedül nem bírom. De ez már ima. A hit nem azt jelenti, hogy nem fáj. Talán a hívő ember egyik legnagyobb kísértése a gyászban az, hogy azt gondolja: ha igazán hiszek Istenben, akkor nem kellene ennyire szenvednem. De ez nem igaz. A hit nem veszi el automatikusan a könnyeket. A hit nem törli ki a hiányt. A hit nem azt jelenti, hogy nem fáj. A hit azt jelenti, hogy a fájdalomban sem vagyunk egyedül. A kereszténység középpontjában nem egy olyan Krisztus áll, aki elkerülte a szenvedést, hanem egy olyan Krisztus, aki belépett az emberi szenvedésbe. Ő is sírt. Ő is megtapasztalta az elhagyatottságot. Ő is meghalt a kereszten, de a kereszt után ott volt a feltámadás. Ezért a keresztény ember könnyei mögött ott van egy halk, mégis erős remény: a halál nem az utolsó szó. Mit jelent tovább lépni? Talán ezt is érdemes újra gondolni. A tovább lépés nem azt jelenti, hogy elfelejtjük azt, akit szerettünk, nem azt jelenti, hogy már nem hiányzik, nem azt jelenti, hogy többé nem sírunk. A tovább lépés azt jelentheti: megtanulunk együtt élni a hiánnyal. A szeretett személy már nem úgy van jelen az életünkben, mint korábban, de jelen lehet az emlékeinkben, amit kaptunk tőle, amire megtanított. És egy valami nagyon fontos történik. A halál elválaszt, de a szeretet emléke összeköt. Ha valaki igazán megérti a gyászoló szívet, az a szűzanya. Mária ott állt a fia keresztje alatt, nem tudta levenni Jézust a keresztről, nem tudta megszüntetni a szenvedését, nem tudta megváltoztatni azt, ami történt, de ott maradt. Ez nagyon fontos, Mária nem menekült el, ott állt, és talán sok gyászoló embernek éppen erre van szüksége, valakire, aki ott marad mellette. Ezért fordulhatunk a szűzanyához: édesanyám, Te ismered a veszteség fájdalmát, taníts meg engem úgy sírni, hogy közben ne veszítsem el a reményt. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsolozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 19:58 perctől minden napunk ajándék Istentől, 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20:30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21:15 perctől a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21:23 perctől ima a hivatásokért. 21:25 perctől az élet dolgai, Tibor atya és Ferenc emese műsora, 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22:10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22:40 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 23 órától Angyalok citeráján, Zalder Éva Máriával, 23:40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják majd. Holnap reggel 7:30-tól lesz majd a Szent Mise a Csíkszeredai Szent Ágoston templomból. További áldott szép estét kívánunk mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este Fésős Évának a Kismókus féldiója című meséjét mondom el nektek. Egyszer egy kismókus talált egy féldiót. Az erdő szélén kis testvérével játszott éppen, de a testvérke semmit sem tudott az egészről. Féldió ott pihent a fűben, és Mókus Péter, mihelyt észrevette, egy szót sem szólt, csak zsebretette. Azt gondolta, hogy olyan icipici az a féldiócska, hogyha még megosztja, alig marad egy faladnyi belőle. A testvérke úgyis elfutott előre, mert pillét kergetett, s vidáman kiáltott neki. Gyere már, Peti, nézd csak, a szárnya milyen szép sárga. És mennyi áfonya levél van itt. Gyere, no, adok valamit. Gombát is szedett, mocsolyogva hozta, hogy jó szívvel megossza. Mókus Péter mélyen a földre nézett, úgy nem szerette ezt az egészet. Csak nyált nagyot. Prémes kis zsebében szorongatta a diófalatot, majd később egy óvatlan pillanatban, ha a testvérke nem néz hátra, megeszegeti uzsonnára. A nap ragyogott, térdig virágban jártak, 100 roskadó magyaróbokrot láttak, de a mókus csak a diót vigyázta. Ha rágondolt, összefutott a nyála. Megizzadt a bezárt mókus tenyérke, fél dió égette, mint a láng. Sehol egy zugot nem talált, ahol nyugodtan megkaphatta volna, mert folyton ott ugrált a kis testvére. Ezért a drága kincset mélyebbre süllyesztette a zsebébe. Hát, amint mendegéltek, fodros patakon ringott egy nyírfakéreg. Mókusnak pompás csónak. Testvére hívta. Gyere, szállj be, Péter! Ő meg csak duzzogott, állt, zsebre dugott kézzel. Most nem, majd holnap. Hogyne, hogy elveszítse közben a féldiót, vagy beejtse a vízbe, és valaki meglássa. Beljebb az erdőben egy szép tisztáson víg mógusok másztak egy farakásra. 15 szemfüles gyerek. Diót elővenni megint nem lehetett, mert biztosan kértek volna belőle. Hát fogta, bundácskájába szinte begombolta, és odaszorította a szívéhez. Oly drága volt kicsin gerezdje, hisz ő szerezte. Többi mókus hintázott vidámon, leugráltak az ágat eleresztve. Testvérkéje is közéjük állt, csak Péter gubbasztott magában. Dacosan leste, mikor tudná a féldiót megenni. Kérdezték, mi bajod? Semmi. Felelte búsan, és elszorult a torka. Fél diócskát most a legmélyebb zsebébe tolta. Majd később eszi meg. Azért sem ad belőle senkinek. Mire megnyúlt a sok-sok árnyék, elfáradtak a mókusok, és véget ért a játék, megint odajött a testvérke. Orocskáját szelíden a fülőjéhez dugta, úgy csukta. Anyuka vár, ideje hazamenni az oduba. Kérte is, hogy vezesse, de Peti rámordult. Csak sieste szaporán előre, mert utolér az este. Ő maga hátul baktatott, zsebét kotorta, s kivette gyorsan a kis diófalatot. Félig kiválta már a mohó kicsi körme, mikor fentről a bagoly belemordult a csöndbe. Huhú, siessetek, mert indulok vadászni, ha sötétségbe borul a hegyoldal. Péter megint megállt a féldióval, és hamar visszadugta rejtegébe, nehogy meglássa a testvére. Amikor hazaértek, a nagy fa alatt Péter körülnézett. A kis testvért a fára megint előre küldte, ő meg lopva leült a fűbe, hogy most, no most. A féltett féldiócskát megeszi végre. Ó, úgy belesimult a tenyerébe, oly illatos volt, húsos és fehér. Nem adta volna oda semmiért. Jobb így, hogy még anyu sem látja, mert ő ketté vágna menten, hisz őket mindig egyformán szereti. De akkor mi marad neki? Ilyen picit minek felesszen? Így nagyszerű, bekaplak, fél diócska. Fogta, ám ebben a percben a szemközti bokorban valami reszent. Talán a nyest maga? Az leskel itt, ha közeleg az éjszaka. Fél diócska nagyot koppant, ki tudja, hová pottyont, s uccunéki, kúszott az irigy Mókus Péter, míg oda nem ért fel, hogy nyitva várta már az oduajtó. A bokorból meg kinézett egy szajkó, szemtelenül, lármáson is vidáman. Ej, éppen egy ilyen ízes, húsos, fehér kis féldióra vágytam. Felkapta cserves csőre, és boldogan tűnt el vele az erdőben. Odafent Péter nagy könnyet törölt szét a tenyerével, pedig mindenki mosolyogva várta kedves otthoni arcuk. Anyu se látta, apu se látta a csúfkudarcot, s amikor bebújtak a mohaágyba, kedves kistestvére, az halkan odasukta. De soká jöttél, Péter, pedig van számodra egy nagy meglepetésem. Ugyanmi. Ma a réten egy fél diót találtam. Tudtam, hogy szereted. Nézd, elhoztam neked. A jó kis testvér így beszélt, és képzeljétek, odaadta a szép dió másik felét. Szerencsé, hogy a Szent János bogár lámpása már kihunyt, mert Mókus Péter fülig elpirult, hogy lám, a másik, a kis testvér, aki alig ér neki válláig, s akit ő becsapott, úgy szereti, hogy odaadná az egész falatot. Úgy szégyelte magát, nem kért csak egy parányi harapást, és a fejét lehorgasztotta. Gyomrának a kevés is jól esett, kis szívét mégis egész éjjel nyomta a fél diócska. Jó éjszakát, gyerekek, álmodjatok szépeket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ teremtő Istene, földünk hatalmad vonta ki az ógó tengerár alól, s így meg nem rendül soha már.
1: Sarjat fakaszt, sok jó növényt és viruló virágokat, gyümölcsöt hoz bőségesen, jó ízű táplálékot ad.
0: Tisztítsa égi kegyelem, kiégett lelkünk sok sebét, hogy tetteit könnymossa meg, s törjön le átkos szenvedét.
1: Parancsaidhoz hű legyen, a rosszban része ne legyen, csak jóban lelje örömét, s ne lássa halál erejét.
0: Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Ámen. Az Úr győzelmet adott fölkentjének. Hallgasson meg téged az Úr a gyötrelem napján. Jákob istenének neve oltalmazzon.
1: Ő küldjön neked segítséget szentélyéből. Oltalmazzon Sionból téged.
0: Emlékezzék minden áldozatodra. Égő áldozataidat vegye szívesen.
1: Töltse be szíved vágyait, és váltsa valóra minden tervedet.
0: Hadd örvendezzünk győzelmednek, Istenünk nevében hadd lengessünk zászlót. Teljesítse az Úr minden kérésedet.
1: Most már látom, az Úr győzelmet adott fölkentjének, égi szentélyéből őt meghallgatta. Szabadító jobbjának erejével.
0: Ezek harci szekereikben, azok meg lovaikban bíznak. Mi ellenben, Urunk, Istenünk nevét hívjuk segítségül.
1: Ők meginognak és elesnek. Mi pedig fölkelünk és állva maradunk.
0: Urunk, tartsd meg a királyt, és hallgass meg, amikor hozzád kiáltunk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr győzelmet adott fölkentjének. Hatalmadat zengjük, énekeljük. Urunk, hatalmadnak örvend a király. És újongva újong segítséged miatt.
0: Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját.
1: Kitüntetted boldogító áldásoddal. Színarany koronát tettél a fejére.
0: Életet kért tőled, és te megadtad neki. A napok hosszú sorát mindörökre.
1: Oltalmat alatt nagy az ő dicsősége. Méltóságot és díszt árasztasz rá.
0: Áldását teszed őt mindörökre, örömmel töltöd el színed előtt.
1: Mivel a király az Úrra hagyatkozik, a felséges irgalma nem hagyja inogni.
0: Kelj föl, Urunk, hatalmaddal, mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk nagy tetteidről.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Hatalmadat zengjük, énekeljük.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: Mert a mindenséget te alkottad. Akaratod hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk.
1: Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogyha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
0: Uram, igéd örökké megmarad.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Örökké való a te igazságod.
1: Igéd örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Krisztus Urunk közöttünk él, mi az ő népe vagyunk. Vére árán szerzett meg minket. Rújuk rá előtte dicséretünk adóját, és mondjuk könyörögve, dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
1: Urunk, népek királya és uralkodója, segítsd a népeket és a nemzetek vezetőit. Tartsák meg törvényeidet egyetértésben, mindjájunk javára.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Véget vetettél lelki rabságunknak. Add vissza Isten gyermekeinek szabadságát a testi-lelki rabságban sínylődő minden testvérünknek. Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
1: Fiataljaink szüntelenül törekedjenek arra, hogy előtted fedhetetlenek legyenek, és kövessék nagy lelkűen hívásodat.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Add, hogy a gyermekek kövessék példádat, növekedjenek bölcsességben és kedvességben.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Fogadd meghalt testvéreinket az örök hazába, ahol reményünk szerint mi is részt kapunk országodból.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Urunk, mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy elvezettél minket erre az esti órára, és esedezve könyörgünk hozzád, találd elfogadásra méltó áldozatnak, imádságra emelt kezünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves Mária Rádió hallgatókat, György Balázs papbácsi vagyok, és most a Mária Rádióban a Lélek Ajándéka című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek különleges ajándékról, lelkiségi mozgalmakról szól, és akik itt voltak a múlt kedden este is a találkozóba, itt a Mária Rádiós műsorban, azokat is külön nagy-nagy szeretettel köszöntöm, de minden kedves Mária Rádió hallgatót, mert azt a műsort nem fejeztem be, azt a részt, hogy ezt szeretném folytatni, Medjugorjéról szól ez a műsor, az arándoklatról, a fiatal fesztiváljáról, mindenkinek szól ez, de nagy-nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik együtt voltunk, a hadbusz lakóit, az arándokait, hát az ember még inkább a Szent Kristóf kedves testvéreket. És hát kedves már rádió hallgatók, mindjárt az elején el szeretném mondani, hogy október 23-ára ismét lesz egy medjugorjei zarándoklat, az őszi zarándoklat, úgyhogy ide még lehet jelentkezni, Marikánál lehet jelentkezni, mert még vannak helyek, jócskán, úgyhogy ha összegyűl egy buszra aló, akkor az a busz is elindul Medjugorje felé, és azokkal én is szeretnék zarándokolni. Úgyhogy lehet apostolkodni, segítsünk sokakat oda, hogy tudjon erről, és hát szizony hívására el tudjon indulni. Kedves Mária Rádió hallgatók, nekünk, akik ezen a zarándokon ott voltunk, ajándékba adtak egy gyönyörű zarándok füzetet, és mindjárt az elején egy gyönyörű szöveg van, minden nagyon szép ebben a füzet, érdemes időnként elévenni, és imádkozni, meg a lelkünket föltölteni ezekkel. Tehát ebben a füzetben olvassuk, hogy kedves zarándokok, az iszonya megjelent Medjugorjéban, immár 45 éve, és meghívott téged is földi otthonában. Jelenléte sok millió zarándokot vonz, akik reményvesztettek és lelkileg szomjaznak, és valóban senki sem megy haza csalódottan a zarándoklatról, senki sem tér haza összetört szívvel, mert bizonyan mindenkinek osztja a menny kegyelmeit, mert csak ugye valóban a paradicsom egy darabkája, a mennyország békés illata lengibe. Lehet, hogy csodákat fogsz tapasztalni, mint a napcsoda, vagy más megmagyarázhatatlan jelenségek, hivatások születéséről, megtérésekről hallasz, vagy magad is megtérő leszel, a test és a lélek rendkívüli gyógyulásait tapasztalod. Édesanyán képesítesz a gyónás, akkor is, ha évek óta nem tetted, sőt, menekültél előle, megtanít rózsafűzét imádkozni, örömtőlük tető szívvel részt venni az oltári szentség imádásában, a szentmisén, a szentségimádáson, szentségimádást végezni a legszentebb oltári szentség előtt, térdelni, sírni, bőrítőni, örvendezni, mennyei örömmel. Édesanyák szíve Medjugorjéban érezhetően értünk dobog, közbejárására kivirágzik lelkünk sivatagja, megérint, megmozgat, lenyűgöz az ifjúsági fesztivál hatnapos programjával, kösen megérint a napokat záró jézusi imádság, Jézus előtt az oltári szentség imádság, az élő szent ostjában jelen van, mi nézzük őt, és ő néz minket végtelen szeretetével. Ebben a találkozásban ajándékul megkapjuk, hogy mi is jobban szerethetjük az élet szerzőjét, Jézust. Kedves Mária Rádió hallgatók, olyan csodálatos ezek a szavak, vegyük elé gyakran, másnak is felolvashatjuk, megmutathatjuk, hogy milyen szép dolgok vannak benne. Mindjárt ezt követően ott találjuk azt a kilencedet, ami június 16 és 24 között zajlott, és bizony megjelentett a jelenések helyén, ott voltak a látnokok, ott voltak nagyon sokan, és hát kedves Mária Rádió hallgatók, ezt a kilencedet bármikor lehet imádkozni, önálló kilencedként is, és minden nap hozzá csatol egy rózsafűzét, egy jó illatú rózsacsokrot hálából a szizanyának ajándékul. Tehát itt olvassuk nyitott szívvel ezeket, és merjünk másokkal együtt imádkozni, és a szizanya sokszor kérte, egyik nagy feladatunk az, hogy ima közösségbe éljünk, ami azt jelenti, egymást támogatjuk,
és segítjük, mert ebben nagy-nagy erő van. Tehát ez a csodás zarándokfüzet sok szép dolgot tartalmaz, felkészít minket a zarándok helyen való örvendezésre, aztán keresztút van benne, énekgyűjtemény, gyónási felkészülés, van a végén egy nagy buzítás, hogy hazatérőben, kedves zarándok, mit érdemes úgy mélyen a lelkünkbe fogadni, és ilyen szép áldással fejeződik be, világítson és áldjon meg téged az Isten minden kegyelemmel, amire életed során szüksége lesz. Tehát, kedves, már rádió hallgatok, ezt a füzetecskét forgassuk, mert igaz, hogy rá van írva a dátum, de ez mondhatnánk így örök érvényű. És hát a Sisztány azt kéri tőlünk, hogy legyen imacsoportunk, akkor lesz egy imacsoportból Medjugorjés imacsoport, hogyha imádkozunk a rózsafűzét és a Szűzanya üzeneteit olvassuk. Csodálatos könyvek jelentek meg, a Nyolc Boldogság Közössége az idén is megjelentett egy könyvet, a Szűzanya Medjugorje üzenetei címen, tehát a Nyolc Boldogság Közösség Medjugorje 2026, úgyhogy nagyon elgondolkodtató, kedves Mária Ágyi hallgatók, hogy ez alatt a 45 év alatt mi mindent mondott nekünk a Szűzanya, és újra beszél hozzánk nagy-nagy szeretettel. Tehát, kedves Mária Ágyi hallgatók, akkor folytassuk ott, ahol a múlt kedden abba hagytuk, az múlt keddi utolsó idézet, ami elhangzott, a szentségimádáson az Úr értem van ott. Ezt mondtam utajára, és hát ott van az a sok ezer ember, fiatal, kevésbé fiatal, és mindenki, akik ott Jézus szent jelenlétében vannak. Kedves Mária rádióhallgatók, én a múlt alkalommal azokról a benyomásról beszéltem, ami elsősorban a mi buszunkban volt, meg hangzott el a Szent Kristóf buszban, mert hát én jegyeztem, míg be nem sötétedett egészen. Persze név nélkül, nem tudom, melyiket kimondtam, de a lényeg az, hogy kit mi érintett meg. Első rész hangzott el a múlt alkalommal, 18-án, most szeretné ezt folytatni. Tehát ott vagyunk a szentségimádáson, és érzem, hogy az Úr Jézus értem van ott. Nagyon örültem a dolgoknak, a rózsafűzér imádkozásnak. Hallottuk, kedves Mária Ágyi hallgatók, hogy Medjugorjében a Szűzanya a lelkünkbe égetheti, mondhatnánk így, a rózsafűzét. A rózsafűzér egy önimádság, szentírási szövegeket ismételünk, Jézus életének eseményére gondolunk, és a Szűzanya imádságon keresztül tesszük mindezt, és a Szűzanya mindig mondta, amikor a rózsafűzét imádkoztátok, én ott vagyok személyesen veletek. Csodálatos ez a mondás. Engedjük, hogy ez így is alakuljon az életünkbe, és persze a legszebb, hogyha közösségben, családi közösségben többen imádkozunk együtt. Nagy élmény volt számomra, mondja az egyik testvérünk, az Úr megmutatta magát. Persze ilyenkor mi nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, de sejthetjük, úgy rá vagyunk hangolódva arra, hogy ilyenkor a buszban mondhatnánk olyan lelki túlfűtöttség van, hisz mindenki az ő lelki élményéről tesz tanúságot, hát emögött is sejtjük, hogy nagy élmény, az Úr megmutatta magát nekem. És a Szűzanya is érzékeltette, hogy miért kellett ebben a buszban ülnöm, hogy találkozok a gitáros lányokkal, halljam az énekeket, hát jöttem adni a Szűzanyának, és megköszöni mindent. Nekem óriási élmény volt, mondja valaki, a tanúságtételek. A Szűzanya konyhája, közösség bemutatása, a Mária ebédje, sokféleképpen használják ezt a Mary Smith angol kifejezést. Aztán a rózsa illatot annyira vágytam, hogy érezzem, és megadatott nekem. Éreztem, és nagyon is köszönöm a Szűzanyának, kedves Mária Ágyi hallgatók, aki érzett ilyen rózsa illatot, az érzi, hogy nem egyszerű rózsáról van szó, hanem mutatnánk így a mennyei rózsa illatról. Ezt a Szűzanya sokaknak megadja, ez az ő különleges, kedves ajándéka. Mint a Szűzanya átölelt volna rózsa illatot,
éreztem, a rizsavácon aludtam. Azért kell, hogy jöjjek ezután is tovább, hogy a szűzanyának az iskolát járjam, és ezt másnak is sugározni tudjam. Hálás vagyok a dicsőítő csoportnak, kedves Máriádi hallgatók, amikor ezt a kifejezést hallják, hogy dicsőítő csoport, arról a több mint 100 fiúról és lányról van szó, akik ott a színpad, nem színpad, zoltár mögött énekeltek, és a zenekarnak is. Olyan csodálatos az ő énekük, meg nagyon szépen van kihangosítva. Nincsen túlzásba, egyik része sem, hanem úgy nagyon összehangolva, és ilyenkor hat a lélekre. Tehát a dicsőítő csapatnak nagyon hálás vagyok, a szűzanya áldja meg őket. Aztán a sátorosoknak olyan öröm volt ebédet nyújtani, kedves Máriádi hallgatók, azt tudjuk, hogy akik a sátorokban laktak, azoknak nem volt külön ebéd, ők maguk oldották meg az étkezésüket, de mi azért adhattunk egy-egy tányi leves nekik, vagy akár a másodikból is, úgyhogy erről szól. Nekem a kedvencem mindaz, ami ott lezajlik, írja, mondja valaki, mert hát ott mi van ott? Hányan és hányan vágytak arra, hogy hallottuk a mutakomat, érezzék Isten jelenlétét, szeretetét, valami különlegeset tapasztaljanak meg, és amikor valaki erre gondol, akkor erről tesz tanúságot, hogy igen, Isten válaszolt neki. Számomra nagyon jó volt minden, a Jelenések hegyén, a Kereszthegyén, és megérintett engem az őrangyalos, és azt szeretném, hogy ez ne érjen véget, hanem ez folytatódjon. Lehet folytatni, kedves Máriádi hallgatók. Jól tetszettek, de meg kell rágjam, emészem az egészet. Igen, ebben sok igazság van, kedves Máriádi hallgatók. Meg kell rágjuk, meg kell emészük, mert ott nagy dolgok történtek. A szűzanya megérintett, éreztette mennyetlen különleges szeretetét. Erről szól. Tehát valami ott van a lelkemben. Ott miközben a buszban elmondtuk a mély lelki élményeinket, én mondtam egy ilyet, hogy aki elmondja, annak kikristályosodik jobban a lelkébe, amit átért, aki pedig hallgatja, kapja, annak egy nagy ajándék. Hát így visszafelé is hat, és kifelé is hat, bármit is megtapasztaltunk, és továbbadunk. Élmény volt az együttlét. A beszélgetések. Olyan csodálatos volt, hogy akik itt vannak, itt vagyunk, azokkal egészen közeli testvéri kapcsolatba kerültünk. És ezt nagyon köszönöm. Éreztem, hogy itt van a helyem. Kösképpen ott van a helyem a szentség imádása. És ezt szeretném otthon is gyakorolni, ott lenni Jézus közelségében. Aztán valaki így beszélt a Jelenések hegyéről, hogy igen, a szűzanya itt jelent meg először, ezt a helyet a mennyatya választotta ki, a szűzanya hányszor és hányszor ott megjelent, most is a 9-ed alatt, és nekem nagy élmény volt ott lenni ezen a hegyen. Boszniában nagy magasságok és nagy mélységig is vannak. Megtapasztaltam a Jóisten jelenlétét, az igazi szabadság érzetet. Hú, milyen különös. És gondoljunk, kedves testvérem, arra, hogy halljuk ezeket a szavakat, kifejezéseket, és hogy mögötte mi lehet. Ez valahogy igyekszünk kifejezni emberi szavakkal, amit alig lehet érezzük, hogy kimondjuk, hogy nem, ez a szintelen, fénytelen, de sokkal mélyebb dolgot tapasztaltam meg. Igen, hát emberileg ezeken túllépünk, és igyekszünk ráérezni kicsit arra, hogy mit jelentett valakinek, amikor így fejezte ki, megtapasztaltam Jóisten jelenlétét az igazi szabadságon. Amikor Jóisten megtapasztaljuk, sok ilyen élmény volt, akkor azt érezzük, hogy egy különleges boldogság, különleges öröm, békesség, ugye a létnek a megtapasztalása, hogy létezünk, elindultunk ebben a létbe, és csak átmenjünk ebből a létből a másikba, Isten csodálatos világába, halálunk pillanatába,
és ezért olyan különös meg lehet tapasztalni Isten szeretetét, jelenlétét. Na aztán olyan szépen fejezi ki másik testvérünk, hogy bennem hála és köszönet van. Két héttel ezelőtt még nem gondoltam, hogy itt leszek, de itt énekelni és együtt imádkozni, a szentmiséken részt venni, nagyon tetszettek, de óriási élmény volt mindez. Igen, kedves már rádió hallgatók, hát sokszor énekben nem tudtunk belekapcsolódni, de a lelkünket fel tudtuk emelni az énekbe, úgyhogy nagy-nagy élmény volt nekem is, meg ahogy itt mondják másiknak is. Külön szándékkal jöttem, nagyon sok szemét hoztam a lelkembe, és mindenkit oda tettem a Szűzanyá közességébe, hogy áldja meg őket, és érintse meg anyai szeretetével, kezével azokat a személyeket, akiket odahoztam. És mint valaki azt mondja, hogy nagy élmény volt, óriási élmény volt ezt a sok fiatalt látni, és megragadott az a kemény út, a Krizsevác felé is a kemény út, de óriási élmény volt. Jó volt. Olyan különös, hogy valaki csak ennyit mond, hogy jó volt. Igen. Igen, hát ezt nem lehet másképp kifejezni, csak valami olyasmi tapasztalat volt, ami különleges, és ott van mindenki. Kétszer is éreztem Isten jelenlétét, erős jelenléte volt Istennek. Milyen jó volna, kedves már rádió hallgatók, hogyha most ezt a szemét megkérnénk, hogy egy kicsit bővebben, most már eltelt ennyi idő, mióta az vettünk, és erről egy kicsit bővebben beszélni, hogy mit jelentett, vagy van, aki leírja ezeket az élményeket, és így megőriződnek, meg kikristályosodnak jobban. Nagyon jó volt, a Jóisten megérintett, mondta valaki még, és a Szűzanya közelebb jött hozzám, és én is éreztem, hogy a Szűzanyához közelebb kerültem. Csodás volt. Hát igen, kedves Mária, rádió hallgatók, ez nagyon csodás volt. És hát ugye a kezembe került, még fog kerülni a kezembe ilyen beszámolom, valaki ezt írtam. Előszólt a Medjugorjeban már az első nap reggelén, megérintett a Szűzanya jelenléte, a szobránál térdelve a téren. Kedves Mária, rádió hallgatók, van olyan olasz fénykép, van egy ilyen szórólap a templomba, ott meg lehet találni, ami a rózsafűző imádkozásról szól, szentatyák meg a Szűzanya és hogyan buzít, és ott van egy olyan kép a téren lévő Szűzanya szoborról, ami térdelve körbe mennek. Úgy, ahogy van ilyen Fatimában, meg Csíksonyon is, igen, ott még úgy van márvánnyal kirakva, meg lehet nézni azt a felvételt, hogy igen, ott kell térdelve végig menni, még egészen nem tanultuk meg ezt, de a Szűzanya nagyon örvend, hogyha így megalázkodva körbejárjuk az ő szobrát, és megköszönjük, hogy oda elsegített. Térdelve a téren csak néztem, és hálát adtam, hogy ott lehetek, és sírtam az örömtől. Amikor Jelenések hegyére mentünk fel, láttam, amikor a Szűzanya eltávolodik a szobortól, és felkiáltottam, de senki nem hitt el. Másnap megláttam a felvételeket az interneten, mások is látták, tisztán látszik a fényképen. Elhívott a Szűzanya, úgy nézett ki, hogy mégsem tudok elindulni. Olyan rosszul voltam, aztán mondtam, hogy vigyél Szűzanyám, ha ott kell legyek, akkor legyek ott. Amikor a föltámadt Jézus szobránál imádkoztam, annyira megérintett az Úr Jézus szent lelke, hogy kiment a lábamból az erő, és körülbelül másfél órán keresztül sírtam az örömtől. Szobor mellett, amelyik egy csoda, mivel lábánál folyik valami, föltámadt Jézus szobráról van szó, valami érthetetlen módon, de csak azoknak, akiknek van hite. Nagy békességet és sok választ kaptam Medjugorjéban. Ezt nem igazán lehet szavakkal kifejezni. És hát még sok-sok mindent tapasztaltam, és éreztem ott a Szűzanya jelenlétében. Én még soha nem éreztem, hogy ennyire együtt imádkozva, ennyire dicsőítve az Urat, öröm és kegyelem tölti be az ember lelkét. Hát igen, azt a hatalmas tömeget látni, hogy imádkozik, érezni, hallani, hú, az tényleg nagy élmény. Ugye az utazásunk közben a buszon, mind ott a miséken is, ahol több ezer fiatal öröm újongás a dicsőítő Szűzanyát és az Úr Jézust,
az is nagyon mélyen megérintett, nagyon sok férfi, fiatalember és családapa a kezében a rózsafűzére imádkozik, hogy a kicsi gyermekeikkel ott vannak. Igen, ezt többen kifejezték, hogy a férfiak imádsága jobban megérintették a jelenlőket. Olyan jó lenne, ha a világ tele lenne ilyen férfiakkal. Ez egy különös közösségi élmény, az Isten jelenlét, amit legalább egyszer meg kell tapasztalunk életünkben. Bízunk magunkat az Úr Jézusra, az ő vezetésére és a szűzanya közbenjárásával. Kérjük a mennyei édesanyánkat, hogy vezessen minket a Szentfiához, adja meg azt a kegyelmet, hogy lehessünk mi is alázatosak és szeretetteljesek gyermekeinkkel, milyen ő volt Szentfiához. Minden édesanyja imádkozzon a gyermekét, hogy a szűzanya vezesse lépteiket. Köszönjük szépen, kedves testvér, aki ezeket a sorokat írta és eljutotta nekünk. Tehát, kedves Mária Ádi hallgatók, még egyszer szeretném hirdetni azt az október 23-ai zarándokútat, oda még lehet jelentkezni, Marikánál lehet jelentkezni, úgyhogy nagy szeretettel szeretnénk indulni ismét a szűzanyához, mert ő vár minket. Tehát akkor merjük kezünkbe venni a szűzany üzeneteinek csodálatos kis könyvét, a legújabbat, amit a nőérek jelentettek meg magyarul, meg a zarándok füzetünket is, csoda dolgokat adott kezünkbe ez a zarándoklat. Úgyhogy én azt szeretném ajánlani mindenkinek, hogy aki többször is volt ezeket a füzeteket, úgy gyakran használja, mert nagyon szép lélekemelő sorok vannak benne. Kedves Máriádi hallgatók, én szeretném megköszönni mindenkinek, hogy együtt zarándokolhattunk, és hát akkor a szűzanyja adja meg, hogy még nagyon sokszor elmehessünk együtt, és egyre jobban elmélyüljünk az ő iskolájában. A szűzanyja azért vár minket, mert tanítani, vezetni akar, és szeretne egyre közelebb vinni Szentfiához. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, jó Isten áldjon mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. Apro Vitae Hominis, az emberi élet védelmért műsor 816. adásával. Az előző adásban Jérôme Lejeune gyerekgyógyász és genetikus professzor életéről, munkásságáról, és röviden az élet védelméért kiállt kálváriáról volt szó. A mai adásban egy egészségügyi középkáder tanúságtétele fog elhangzani arról, hogy konkrétan mivel kellett szembesülnie a gyakorlatban. Ez a tanúságtétel is a Maradjatok meg szeretetemben magazinba van leírva, és pedig az élet nagy követe a címe, Bozsénának a tanúságtétele egy kicsit döbbenetes. És így hangzik. Mindig arról álmodtam, hogy egyszer orvos leszek. De aztán érettségiző diákként a szülészet mellett döntöttem. Gyermekeket akartam a világra segíteni, és a szülőnőket gondozni. Úgy éreztem, hogy így az élet nagykövete leszek. Találkozás a rideg valósággal. Az első ütközés a valósággal a főiskola második évében ért. A nőgyógyászati osztályon végzett gyakorlat során, Katowicében, 1984-ben. Akkoriban Lengyelországban az abortusz gyakorlatilag korlátlanul engedélyezve volt. Oda hívtak minket, fiatal gyakornokokat, hogy nézzünk végig egy terhesség megszakítást. Akkor nem teljesen tudatosítottuk, hogy mi történik. Bár azóta már 42 év telt el, a mai napig a szemem előtt van az a szörnyű nap. Az aboltált gyermek élve született. Olyan 26-28 hetes volt. Napsütéses nap volt, a műtő ablakai délre néztek. A gyermeket kötszerre tették a napra, míg fájdalmason vonaglott és sírt, a biztos halált várva. Ez teljesen sokkolt. Amit történt, túlment mindenen, amit addig láttam. Éreztem, hogy valamit tennem kell. Tudtam, hogy a kisfiú haldoklik. Egyedül, az anyukája nélkül, és hogy biztosan nagyon fél. Oda mentem hozzá, gyengéden betettem őt a köppenyem zsebébe, kimentem a vécére, és megkereszteltem őt. József nevet adtam neki. Ez volt az egyetlen dolog, amit akkor érte tehettem. A tanulmányaim befejeztével a járási kórházban kezdtem el dolgozni, egy 40 000-es városban. Az iskola után azonnal beléptem, és úgy éreztem, hogy küldetést teljesítek. Sajnos ebben a kórházban is gyorsan szembesültem a rideg valósággal. Váltakozva dolgoztam, egyszer a műtőben, máskor a szülőszobán, aztán a nőgyógyászati osztályon. A nőgyógyászati osztályon az abortusz volt a fő beavatkozás. Naponta átlagosan 7-8 végeztek. Senkinek, beleértve a szülésznőket is, a felvételi rendelőben nem volt szabad az anyákat arra biztatni,
hogy fogadják el a gyermeküket, és nem volt szabad lebeszélni őket az abortuszról. Ez volt a rendelet felülről. Abban az időben, a 20. század 80-as éveit írtuk, nem volt szabad kommentálnunk azt, ami az osztályon történik. Elég volt, ha a nő azt mondta, hogy nem akarja a gyermeket, mert az élet körülményei nem teszik lehetővé az eltartását, és törvényesen megölhette. De nem mindegyik szülésznő maradt csöndben. Ezért sokszor kellemetlenségeik voltak. Főként idősebb alkalmazottakról volt szó. Ők már nem féltek annyira, és nem hagyták megfélemlíteni magukat, bár gúny, zaklatás érte őket, és a főorvos nem egyszer behívta őket az irodájába. Mi, fiatalabb alkalmazottak, hiába próbáltuk meggyőzni a vezetőket, hogy a terhesség megszakításnál végzett asszisztálás összeegyeztethetetlen a lelkiismeretünkkel. Lelkiismereti fenntartás akkor nem létezett. Az elutasítás annyit jelentett, hogy kereshetek más munkát. Ez természetesen nagy problémát jelentett számomra. Egyrésztről a szülészeten a tanúja voltam a kisbabák születésének, és gondoskodtam a szülőnőkről. Másrésztről a nőgyógyászati osztályon a poklot éltem át. Beszéltem a kórházi káplánnal, és fontolóra vettem, hogy munkahelyet változtatok. Az isteni gondviselésnek köszönhetően akkoriban gyakrabban kezdtem el szolgálni a szülészeten. Amikor pedig a nőgyógyászati osztályon teljesítettem szolgálatot, nem kellett abortuszoknál segítkeznem, mert mások idézőjeles készséggel megtették. De ebből feszültség támadt az alkalmazottak között.

Az abortusz áldozatai. Nem igaz, hogy csak a gyermek és az anya az abortusz áldozata. Ez a bélyeg még legalább 4 másik embert is megjelöl. Az altatóorvost, a nővért, a szülésznőt és az abortuszt végző orvost. Nem egyszer megfeledkeznek arról, hogy az ő lelkiismeretük hogyan birkózzik meg ezzel a tettel. A 80-as években és azelőtt a nők gyakran azt gondolták, hogy a magzat még nem gyermek, s hogy az abortusz csak a fogamzásgátlás egy módja. Szörnyű nagy tévedés. Az abortusz következményeit azonban nem lehet elrejteni, mélyre elásni, és úgy tenni, mintha egy banális dolog lenne az anya és az egészségügyi személyzet számára. Ez egy életre szóló teher. Teher az anyának, mert ő továbbra is anyja marad a gyermeknek, akit megölt. Teher a gyilkosságnál asszisztáló egészségügyi személyzet számára is. Én is ezzel a tudattal élek. Megmarad bennem, amit láttam, és átéltem. Nem tudom elfelejteni a fogót, ami a kicsiny testecskét anyja méhén belül szétdarabolták. Az elvégzett abortuszok után gyakran kellett összeszednem a kisbaba testének minden részét, és összerakni őket. A szemét és a műtéti ruházat között meg kellett találnom a lábakat, a fejet, a beleket. Nem volt szabad azt javasolnom az anyának, hogy vigye el a kis testet és temesse el. Vélhetően, ha megtehette volna, akkor nem jött volna el később egy újabb beavatkozásra. Nem emlékszem olyanra, hogy valamelyik nő sarkon fordult volna, és elment volna az abortusz elvégzése előtt. Gyakran az idézőjeles szerető férjükkel együtt érkeztek, akik néhány hónappal később újabb beavatkozásra hozták őket. Olyan nők is voltak, akik 10-szer is eljöttek. Sőt, volt, hogy szent este előtti délelőtt, hogy aztán ugyancsak idézőjelbe nyugodtan ünnepelhessenek. Valódi pokol a nők számára. Ha valaki azt próbálja bebeszélni a nőknek, hogy az abortusz szabadságot, kényelem és luxus érzetet biztosít nekik, akkor az a pokol nagykövete. Ezek a nők feláldozták az anyaságot és a gyermekeiket például a karrier oltárán, de ez a büntet később fájdalmas hatással volt a pszichikai és lelki egészségükre. Azok a nők, akikkel évekkel később találkoztam, elmondták nekem, hogy milyen nehéz az életük ezzel a lelkiismeretükre nehezedő teherrel. Nagy árat fizettek az abortuszért. Az életük egyáltalán nem volt olyan boldog, mint amilyet akkor kívántak, amikor az abortusz mellett döntöttek. 1993 után, amikor Lengyelországban csak 3 esetben lehetett legálisan abortuszt végezni, a
az abortuszok száma csökkent, de nem egyszer, csak hivatalosan. Gyakran megesett, hogy a páciensek orvosi beutalóval jöttek, és azt állították, hogy spontán vetélés történt, vagy hogy a magzat elhalt, de valójában nem így volt. Nem egy nőgyógyászati osztályon kerülték így meg az abortuszokra vonatkozó tiltást. Minden életet védeni. Ezen a nehéz időszakon a kórházi káplán segített túljutnom, aki ma már nem él. Segített a kiengesztelődés szentsége és a beszélgetések által. Voltak esetek, amikor a papok nem léphettek be a nőgyógyászatra. A személyzet és a páciensek azt mondogatták, hogy maga a gonosz lakozik ott. Emlékszem, hogy az említett káplán ennek ellenére minden nap reggel 5:30 eljött az osztályra, hogy elhozza a betegeknek az eukarisztiát. Ma tudom, hogy Jézus, az én Istenem, megbocsátott nekem, bár akkoriban nem volt erőm szembeszállni az embertelen rendszerrel. Végül ott hagytam a szülésznői állásomat, bár továbbra is az egészségügyben dolgozom. Remélem, hogy akad olyan, akit a szavaim elgondolkodtatnak, és talán megváltoztatja a véleményét, ha eddig azt gondolta, hogy az abortusz nem nagy ügy, s hogy a magzat, a gyermek érzéstelenítést kap a beavatkozás előtt. Ez is idézőjelbe. De ez sem változtat. És ez sem változtatna azon a tényen, hogy egy ártatlan ember megöléséről van szó. Minden tőlünk telhetőt meg kellene tennünk azért, hogy véget érjen ez az idézőjeles világjárvány, melynek következtében egy év leforgása alatt 2020-ban 42 millió embert öltek meg. Azóta még többet, a statisztikák olyat is mondtak, hogy 73 millió. Az én 40 ezer lakosú városomban 1956 óta mintegy 35 ezer ember halt meg az abortuszok következtében. Ez holokauszt, aminek véget kell vetni, hogy soha többé ne öljenek meg gyermekeket a törvény nevében. Bozsena. Igaziból ez a történet, azt hiszem, nem csak Lengyelországra érvényes. Talán a világ minden országára, minden városába, minden nőgyógyászatára vagy szülészetére is ugyanígy érvényes. De lehetette, szabad volt-e beszélni erről, és egyáltalán ilyen tisztán, világosan, értetően elmesélni. Aki abban az időben megpróbálta, üldöztetésnek volt kitéve. Tehát el kell teljen 40-45 év, hogy ez napvilágra kerüljön. Azok, akik hallják, vagy akik
átélték ezeket, legalább a környezetükbe beszéljenek róla, ami természetesen nem egy könnyű dolog, de lehet, hogy valakiknek segít az elkövetkezendőkben. Döbbenetes és fájdalmas, hogy így van, és hogy a Jóisten ajándékát így visszautasítani, finoman szólva, eldobni, vagy számba sem venni. És majd, nagyon szépen le van itt írva és kihangsúlyozva, évek után, akkor rájön maga az édesanya, aki ő is egyik áldozata ennek a cselekménynek, hogy egyáltalán nem az jött be, amit ő várt. Nem lett boldogabb, nem lett könnyebb, nem lett jobb a sorsa, hanem éppen ellenkezőleg. És a teher nyomja. Jó, hogyha valaki fel tud állni, és a bűnbánatban Jézushoz menni, és bocsánatot kérni. Ilyen nagyon nehéz lelkiismeretet nyomasztó, tépdeső történet után, amely sajnos naponta megismétlődik, bizonyos helyeken óránként is, úgy gondolom, el lehet gondolkozni, és a jó lelki ismeretre hallgatva, igenis, lemondani erről a fájdalmas lépésről, és az elmúltakban volt ilyen sorozat, amikor jól döntöttek az anyukák, minden nehézséggel megküzdve, és akik elmesélik, hogy végül is milyen öröm, amikor, ha nehezen is, de el tudták fogadni a harmadik vagy a következő gyermeket, és azt is érzékelték, hogy mennyire jó irányba, tehát nem a nehézséget látták, hanem belátták a családnak a szellemiségét, a fejlődését és a jó irányba menetelését. Egy nagyon kedves történet is ezzel kapcsolatban, egy kint feloldani ezt a nyomasztást az evangelizációs hét befejezéseként, a záró szentmisén ugye nagyon sok gyermek, család volt ott, és előttünk ült egy olyan család, ahol három kisfiú volt, anyuka, apuka, és hát a legkisebb gyermek az egy nyüzsgő, de azzal kezdte, hogy puszit adott mindenkinek, de azt olyan örömmel és szeretettel tette, és legelőször a középső gyermeknek, tehát akivel ugye a legvégén az derült ki, hogy hát az ők azért sokat huzalkodnak, de ő vele kezdte. Ott is elvette a vizet, elvette a játékot tőle, minden, és nagyon kedves volt, mert mindenkinek puszit adott. Még a következő padba ülő nagymamának is. És az a gyerek, akivel, a testvér, akivel úgy huzalkodtak még a szentmise alatt is, és olyan bubánatos volt, mondtam, hogy de látod, ne felejtsd el, hogy az első puszit neked adta, hogy mégis ő nagyon szeret. És ebből az jutott eszembe, amikor az egyik anyuka elmesélte, hogy milyen sokat hozott a harmadik gyermek, hogy mennyire megváltoztatta a testvérek közötti kapcsolatot. Na hát ennek úgymond a fényképe, a lenyomata itt most előttem volt. Úgyhogy édes anyukák, ne a nehézséget tessenek látni, hanem a mögötte lévő jót, örömet, akkor is, hogyha meg kell küzdeni érte.
de van egy lelki béke és egy kiegyensúlyozottság. Kívánok mindenkinek egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy a mai estén is imádkozzunk együtt a nemzetünkért, István Fiszilárd atya vezetésével, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkben az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat nem szabad elhanyagolni. Vakvezetők, megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét. Belül azonban tele vagytok kapsisággal és tisztátalanság.

0: Vággal, vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kicsősben, kedves Mária Rádió hallgatók, egy protestáns nevelésben részesült Nobel-díjas regényíró nő, Sigrid Undset, katolizált. Első római útján azon töpreng, hogy mi okozza egyesek ellenszenvét az egyház ellen, és rájön, hogy 1. Az egyházhoz való csatlakozáskor fel kellene áldozni sok kedves, bűnös ábrándot, le kellene mondani sok helytelen szokásról. 2. Mindig voltak és vannak rossz katolikusok, akik nem jó cégérei az egyháznak. A képmutatás bizony nem jó cégére az egyháznak. Hogy mondta Jézus? Jaj, nektek írástudók és farizeusok, ti képmutatók. Óriási veszély, hogy a keresztény magatartást külső látszattal próbálják helyettesíteni. Hát, micsoda keresztény az, aki nem igazságos, hanem csal? Micsoda keresztény az, aki irgalmatlan és nem irgalmas? Micsoda keresztény az, aki nem szívből hűséges, hanem hűtlen Krisztusához és a krisztusi törvényekhez? Keserű panasz fakad Jeremiás próféta ajkáról. Járjátok be Jeruzsálem utcáit, nézzetek körül, győződjetek meg róla a terein, kérdezősködjetek felőle. Vajon találtok-e olyan valakit, aki az igazsághoz szabja tetteit, és hűségre törekszik? Hányszor kapjuk rajta magunkat, hogy fontosabb az első áldozási ruha, mint a gyermek mély vallásossága? Hányszor törődünk sokkal többet a mennyasszonyi ruhával, mint a lelki készüléssel? Hányszor fordul elő, hogy vallásosságunkat a persejbe dobott pénzzel akarjuk helyettesíteni? Istennek igazságosság, irgalom és hűség kell. Az igazi odaadás tükröződik Szent Pál szavaiból. Nem az embereknek igyekszünk tetszeni, hanem az Istennek. Isten mentsen meg minket a látszat kereszténységtől. Tegyen fel magamnak a kérdést, vallásosságom az igazságosságra, az irgalomra és a hűségre épül? Olyannak mutatkozom-e az emberek előtt, amilyennek az Isten lát engem? Fontos-e, hogy a lelki életem egyensúlyban legyen? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez minket. Megsebez másokat is, és minket is, és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői legyünk, és lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög érettünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Megköszönjük kedves hallgatóink, hogy a mai estén is együtt imádkozhattunk, együtt hozhattuk a Jóisten elé a mi nemzetünket. Egy áldott, szép estét kívánok mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
11: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári, illetve a nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ference Mesét és Tibor atyát hallják. Folytatnánk a rózsafűzéről szóló beszélgetésünket, elmélkedésünket, ma szemlélődés teológiájáról lesz szó. Kedves Tibor atya, mi a különbség a szóbeli ima, az elmélkedés és a szemlélődés között?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. A keresztény imádság különböző formái nem egymással versengenek, hanem egymásra épülnek. A katolikus egyház katekizmusa három alapvető imádságformát különböztet meg: a szóbeli imát, az elmélkedést és a szemlélődő imát. És a rózsafűzér különleges helyet foglal el közöttük, mert mindhárom imádságformát magában egyesíti. A szóbeli ima az, amikor a szív hangot ad a hitnek. Ez a legősibb formája a keresztény imádságnak. Tehát, hogy az ember kimondott vagy belső szavakkal fordul Istenhez. Ugye maga Jézus Krisztus is tanított szóbeli imát, amikor megtanította a mi atyánkot. A szóbeli ima azonban nem pusztán csak egy szövegmondás. A szóbeli ima előnye, hogy közös nyelvet ad, megtanít imádkozni, és akkor is segít Istenhez fordulni, amikor saját szavainkat nem találjuk. Az elmélkedés, ez már nem csupán csak a szavaknak az ismétlése, hanem egy belső gondolkodás Isten szaván és hitünknek az igazságain. Tehát az elmélkedésben feltesszük a kérdéseket, egy mit mond nekem ez az evangéliumi rész, mit akar ezzel tanítani nekem Jézus Krisztus, és hogyan vonatkozik erre az én életemre, és mire hív ma engem az Úr. Tehát az elmélkedés táplálkozhat a Szentírásból, a liturgiából, a szentek írásaiból, vagy akár egy élethelyzetből is. Tehát a katolikus egyház katekizmusa szerint az elmélkedés mozgósítja az ember gondolkodását, képzeleteit, érzelmeit, vágyait, hogy ne maradjanak csupán ezek a hitigazságok elméleti ismeretek, hanem ezek váljanak egy kicsit az életben valósággá. És akkor a lényeg, a szemlélődés, ez amikor a szeretet csendben időzik Istennél. A szemlélődő ima a keresztény ima legmélyebb formája. Itt már nem az ember gondolkodása áll a középpontban, hanem az Isten jelenlétében való szeretetteljes időzés. A szemlélődésben kevesebb a szó, kevesebb a gondolat, több a csend. Az ember nem annyira beszél Istenhez, mint inkább engedi, hogy Isten nézze őt, és ő maga is szeretettel tekintsen Istenre. Katekizmus szép meghatározása szerint a szemlélődő ima a hit tekintete, amely Jézusra szegeződik. Ez nem rendkívüli misztikus élmény, hanem a szeretet egyszerű jelenléte. A három ima fajta nem zárja ki egymást. Sokszor ugyanabban az imában is jelen vannak. Például valaki elmond egy zsoltárt, ez a szóbeli ima, közben elgondolkodik egy-egy mondaton, ez már az elmélkedés, majd hosszabb ideig csendben marad, így Isten jelenlétében, na ez a szemlélődés. Ez természetes fejlődése az imának. És a rózsafűzér különlegessége is éppen ez, hogy mindhárom imádságformát magába hordozza. A keresztény hagyomány szerint az imádság rendszerint ezen az úton mélyül. Megtanuljuk az egyházimáit, ezek segítségével elmélkedünk és eljutunk oda, hogy már nem csak beszélünk Istenhez, hanem szeretetben időzünk nála. És ez nem egy merev sorrend, nem mindenki ugyanazon az úton halad, de a lelki mesterek szerint ez az imádság természetes kibontakozása. Tehát a szóbeli ima az ember ajkának és a szívének az imája, az elmélkedés az értelem és a szív közös keresése, a szemlélődés pedig a szeretet csendje.
1: Hogyan vezet át a rózsafüzér a kimondott szavaktól a szemlélődésig?
2: A rózsafüzér nem a szavakkal kezdődik igazán, hanem a titokkal. Minden tized elején az imádkozó felidézi Krisztus életének egy eseményét, az angyali üdvözletet, Jézus születését, a táborhegyi színeváltozást, a kereszthalált vagy a feltámadást. A titok kijelöli az ima irányát, és miközben az ajkak az üdvözlégyet ismétlik, a lélek egyre mélyebben belép az evangéliumi eseménybe. Nem pusztán emlékezik rá, hanem jelen valóvá engedi azt saját életében. Sokan úgy vélik, hogy az ismétlés elvonja a figyelmet. A rózsafűzérben azonban éppen az ellenkezője történik, tehát amikor egy szöveget már jól ismerünk, akkor nem kell minden szóra külön figyelnünk, tehát az ima ritmusa szinte magától hordoz bennünket. Az ajkak imádkoznak, miközben a szív és az értelem egyre szabadabban szemléli Krisztus misztériumát. Ez hasonlít ahhoz, amikor egy édesanya újra és újra ugyanazt a bölcső dalt énekli gyermekének. A dallam ismétlődik, nem válik üressé. Éppen az ismétlés teremti meg a szeretet légkörét. Ugyanígy a rózsafűzér ismétlődő imái sem öncélúak, hanem a szemlélődés csendjét készítik elő. Tehát a rózsafűzér elején az ember még gondolkodik, felidézi az evangéliumi eseményt, elképzeli a helyszínt, meghallja Jézus szavát, keresi üzenetét a saját életére nézve. De ahogy azonban az ima halad előre, a gondolkodás fokozatosan háttérbe húzódik, már nem az a fontos, hogy minél több gondolatunk legyen Krisztusról, hanem hogy vele maradjunk. És a szemlélődés éppen ezt jelenti, hogy szeretettel időzni annál, akit szeretünk. És a rózsafűzérben a szűzanya nem a figyelem középpontja, hanem a szemlélődésnek a mestere. És a rózsafűzér ezt a lelkületet tanítja. Tehát Mária nem siet tovább egyik eseméről a másikra, hanem őrzi Isten műveit a szívében. Tehát az imádkozó ember ugyanebbe az iskolába lép be, megtanul megállni, szemlélni, és engedi, hogy Isten igéje lassan őt is átformálja. A rózsafűzér végső célja nem az, hogy minden üdvözlégyet hibátlanul elmondjunk, hanem hogy eljussunk a belső csendig. És ez a csend, ez nem egy üresség, hanem jelenlét. Az ember már nem keresi görcsösen a megfelelő szavakat, mert felismeri, hogy Isten jelen van. A szív egyszerűen megpihen nála. Ez az a pont, ahol a szóbeli ima átadja a helyét a szemlélődő imának. 6. Pál pápa mondotta a Marialis Cultus apostoli buzdításban, hogy a rózsafűzér elveszíteni lényegét, ha hiányozna belőle a Krisztus misztériumain való elmélkedés. Az ismétlődő üdvözlégyek csak akkor töltik be feladatukat, ha a hívőt a szemlélődés belé vezetik. A rózsafűzér sajátos útja abban áll, hogy a kimondott szavaktól a belső csend felé vezet. Az ismétlődő imák ritmusa lecsendesíti a szívet, és Krisztus életének szemlélésére irányítják a figyelmet. Mária példája pedig megtanít arra, hogyan őrizzük és forgassuk szívünkbe Istennek a műveit. Így a rózsafűzérben a szóbeli ima nem ér véget a kimondott szavaknál, hanem fokozatosan átadja helyét az elmélkedésnek, majd a szemlélődésnek, és végül az imádkozó eljut oda, hogy már nem csupán beszél Krisztusról, vagy Krisztushoz, hanem szeretettel időzik az ő jelenlétében. Tehát ez a rózsafűzér legmélyebb célja és a legnagyobb ajándéka.
1: Miért segíti az ismétlés az elmélyülést, és nem akadályozza azt?
2: A rózsafűzérrel kapcsolatban felmerül gyakran az a kérdés, hogy a sok ismételt ima, ez segít bennünket az Istennel való találkozásban? Nem egyhangú képiessé válik? A keresztény hagyomány ezért mindig különbséget tett az üres szóhalmozás és a szeretetből fakadó ismétlés között. Mert a rózsafűzér ismétlés az nem öncélú. Nem azért ismételjük ugyanazokat a szavakat, mert Isten sok kérlelés után hallgatna meg bennünket, hanem azért, mert az ismétlés sajátos belső ritmust teremt, amely megnyitja a szívet a szemlélődésre. Tehát az ismétlés nem idegen az emberi élettől. Éppen ellenkezőleg a legmélyebb emberi kapcsolatokban természetes módon van jelen. Ugye a gyermek is újra és újra kimondja édesanyjának, hogy szeretlek. A házastársak nap mint nap ugyanazzal a szeretettel köszöntik egymást. A zenész hosszú éveken át ugyanazokat a mozdulatokat gyakorolja, hogy a zene végül természetessé váljon. A sportoló ezerszer ismétli ugyanazt a mozdulatot, míg a személyiségének részévé nem válik. Az ismétlés tehát nem a tartalom hiányát, hanem a szeretet állandóságát és a belső formálódást szolgálja. A Szentírásban számos példát találunk arra, hogy az ismétlés az imádság természetes formája. A zsoltárokban úgy gyakran ugyanaz a refrén tér vissza újra és újra, hogy mert örökké tart a szeretete, például a 136-os zsoltárnál, vagy az angyalok a mennyei liturgiában szüntelenül éneklik, az olvashatjuk ezt Izaiásnál, vagy Jelenések könyvében is, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Jézus is a Getsemáni kertben háromszor ugyanazzal a könyörgéssel fordul az atyához. Tehát az ismétlés az nem idegen a szentírási bibliai imádságtól. Akkor válik problémává, amikor a szavak elveszítik kapcsolatukat a szívvel. Tehát a rózsafűzér egyik legmélyebb pszichológiai és lelki sajátossága, hogy az ismert imák ismétlése fokozatosan tehermentesíti az értelmet. Amikor már nem kell minden szóra külön figyelni, a belső figyelem szabaddá válik Krisztus misztériumáinak az ismétlésére és szemlélésére. És ez hasonlít a légzéshez. Ritkán gondolunk rá tudatosan, mégis állandó ritmusa fenntartja az életet. Tehát a modern ember egyik legnagyobb nehézsége ugye a szétszórtság. Gondolataink egyik témáról a másikra ugranak, figyelmünket számtalan inger köti le. A rózsafűzér nyugodt ritmusa segít lelassulni. Az ismétlődő üdvözlégyek rendezik a belső világot. A zaklatottság fokozatosan csendi alakul, a csend pedig teret nyit Isten jelenlétének. Ezért a lelki mesterek gyakran úgy tekintenek a rózsafűzére, mint a szív lélegzésére. Az ismétlésből abból mindig szemlélődés születik. Az ima elején tudatosan gondolunk a titokra, elképzeljük Betlehemet, a táborhegyét, nagy a Golgotát, és ahogyan azonban haladunk előre, a sok gondolat lassan háttérbe húzódik, és a figyelem egyre inkább magára, Krisztusra irányul. Ebben a pillanatban az ismétlés már nem a gondolkodást szolgálja, hanem a jelenlétet. Az ember már nem annyira elmélkedik Krisztusról, hanem egyszerűen vele marad. Ez a szemlélődés kezdete. A görög szöveg is azt sugallja, hogy Mária újra és újra visszatért ugyanazokhoz az eseményekhez. Nem azért, mert nem értette őket, hanem mert a szeretet mindig új és új mélységeket fedez be. Keresztény életben az ismétlés nem csupán emlékeztet, hanem formál is. Ahogyan a liturgia évről évre ugyanazokat a misztériumokat ünnepli, és mégsem válik unalmassá, úgy a rózsafűzér is újra meg újra ugyanazokhoz a titkokhoz vezet vissza. Nem azért, mert Krisztus története ismétlődik, hanem mert a mi szívünknek van szüksége arra, hogy egyre mélyebben befogadja ugyanazt a kegyelmet. Tehát a rózsafűzér ismétlése nem mechanikus szóhalmozás, hanem a szeretet ritmusa. Az ismétlés nem akadály az elmélyülésnek, hanem éppen az elmélyülés egyik legfontosabb eszköze. Ahogyan a tenger hullámai szüntelenül mossák a partot, úgy formálják az üdvözlégyek ismétlődő szavai is lassan, szeliden és kitartóan az imádkozó szívét.
1: Hogyan értelmezhető a rózsafüzér a keleti és a nyugati keresztény ima hagyomány fényében?
2: A rózsafűzért gyakran a nyugati kereszténység legjellemzőbb Mária imádságának tartják. Ez történetileg igaz, hiszen mai formája a latin egyházban alakult ki. Mégis félrevezető volna csupán nyugati sajátosságként tekinteni rá, mert lelkiségi szerkezete, szemlélődő jellege és az ismétlődő ima alkalmazása olyan elemeket hordoz, amely a keleti és a nyugati keresztény hagyomány közös örökségéhez tartoznak. A rózsafűzér így hídat képez a keresztény imádság két nagy hagyománya között. Már az első keresztény századokban kialakult az a meggyőződés, hogy az állandó imádság nem csupán sokféle szóval, hanem ugyanazon rövid imák hűséges ismétlésével is megvalósulhat. Tehát a sivatagi atyák rövid fohászokat ismételtek, hogy teljesítsék Szent Pálnak a buzdítását, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez a gyakorlat nem kelet vagy nyugat kizárólagos öröksége, hanem az osztatlan egyház közös tapasztalata. A bizánci lelkiség legismertebb ismétlődő imája a Jézus ima. Uram Jézus Krisztus Istenfia, könyörülj rajtam bűnösön. És ezt az imát gyakran ima kötélen végzik, ugyanúgy, ahogyan a rózsafűzét az ima fűzéren. A keleti hagyomány célja nem a szavak sokasága, hanem hogy az ima fokozatosan leszálljon a szívbe, és az ember egész életét áthassa Krisztus jelenléte. A belső csend lelkiségből ezt a belső nyugalmat és Istenre figyelést tekinti az ima gyümölcsének, és ebben a tekintetben a Jézus ima és a rózsafűzér között mély rokonság fedezhető fel. Mindkettő az ismétlődő ima ritmusán keresztül vezet a szemlélődés felé. A nyugati kereszténység más hangsúlyt adott ennek az útnak. Krisztus misztériumainak a szemlélését vette a nyugati hagyomány, míg a keleti hagyomány inkább Krisztus nevének folyamatos segítségül hívására összpontosított. Addig ugye a rózsafűzér Krisztus életének az eseményeit állítja az ima középpontjába. Tehát, ahogy mondottuk az elmúlt műsorokban is, a rózsafűzér minden tizede egy evangéliumi titok köré épül. Az ismétlődő üdvözlégyek nem önmagukban állnak, hanem keretet adnak annak, hogy az imádkozó Máriával együtt szemléje Krisztus megtestesülését, nyilvános működését, szenvedését, halálát és feltámadását. Két hagyomány különböző hangsúlyokat hordoz, de ugyanarra célra vezet, az élő Krisztussal való egyre mélyebb közösségre. A keleti egyház mély tisztelettel fordul az Isten szülő felé, hogy az ikonokon Mária szinte mindig Krisztusra mutat, őt hordozza, vagy őt mutatja fel a világnak. A rózsafűzér ugyanebben a lelkületben értelmezhető. Mária nem áll Krisztus helyén, hanem hozzá vezet. Az üdvözlégy ismétlése nem Máriát teszi az ima végső céljává, hanem segít abban, hogy az imádkozó az ő szemével szemléje Krisztus arcát. Ebben a tekintetben kelet és nyugat mély összhangban áll. Mária mindig Krisztushoz vezető út. És mindkét hagyomány végső célja az ember belső átalakulása. És a keleti atyák ezt az istenivé válás, az isteni életben való részesedés fogalmával írják le. A nyugati hagyomány inkább Krisztushoz való hasonulásról, a kegyelemben való növekedésről, az életszentség útjáról beszél. Tehát a megfogalmazás különböző, de a lényeg ugyanaz, az ima célja nem pusztán vallásos élmények keresése, hanem az ember teljes életének átformálása Krisztus által. Tehát a rózsafűzér a nyugati egyházban alakult ki, mégis olyan lelki sajátosságokat hordoz, amelyek az egész kereszténység közös örökségéhez tartoznak. Két hagyomány hangsúlyai eltérnek, ahogy mondottam, a keleti lelkiség inkább Krisztus nevének szüntelenül segítségű hívását és a szív csendjét emeli ki, míg a nyugati rózsafűzér Krisztus életének evangéliumi misztériumait szemlélteti Mária vezetésével. Tehát a rózsafűzér nem csupán a latin egyház egyik legkedveltebb áhítata, hanem olyan szemlélődő ima, amelyben kelet és nyugat közös keresztény öröksége is felismerhető.
1: A rózsafűzér nevezhető-e krisztológiai meditációnak?
2: Igen, az egyház azt tanítja, és mélyebb értelmezést is ad annak, hogy a rózsafűzér mindenek előtt krisztológiai meditáció. Vagyis Krisztus személyének és üdvözítő művének szemlélődő elmélkedése Mária vezetésével. Tehát Krisztus áll a rózsafűzér középpontjában. Tehát a rózsafűzér nem Máriáról szól önmagában, hanem arról, amit Isten Krisztusban végbe vitt, és amit Mária hittel befogadott. Tehát tegyétek meg, amit mondja a szűzanya. Tehát ő mindig a fiára mutat. És ez a mondat, hogy tegyétek meg, amit mond, ugye ez a kánai mennyegző hangzott el, ez a rózsafűzér egész lelkiségének a kulcsa. Tehát a rózsafűzér titkai végig vezetik az imádkozót Krisztus földi életének fő eseményein. Ugye az örvendetes titok, a megtestesülés és a rejtett élet misztériumát szemlélik, a világosság titkai Krisztus nyilvános működésének döntő eseményeit állítja elénk, a fájdalmas titok a szenvedés történetbe vezetnek, a dicsőséges titkok Krisztus feltámadását, mennybe menetelét és a Szentlélek kiáradását szemlélik. Tehát a rend, ez a rend valójában az evangélium rövid, imádságos összefoglalása. Tehát a meditáció tárgya az mindig Jézus Krisztusnak a misztériuma. Keresztény meditáció az mindig a kinyilatkoztatásból indul ki. Nem önmagunk belső világa és annak a megfigyelése, hanem Krisztus szemlélése az evangélium fényében. Tehát a rózsafűzér minden tizede arra hív, hogy mit tesz Krisztus ebben az eseményben, mit nyilatkoztat ki az atyáról, mit tanít tanítványainak, és hogyan formálja az én életemet. És Mária ugye a meditációnak a mestere, a tanítóhivatal is ezt tanítja 6. Pál, vagy Szent II. János Pál pápa is, hogy az evangélium összefoglalása, amelynek célja Krisztus arcának a szemlélése a szűzanyával. Tehát a krisztológiai meditáció nem csupán egy értelmi tevékenység, és a rózsafűzér végső célja nem az, hogy több ismeretet szerezzünk Jézusról, hanem egyre inkább hasonlóvá váljunk hozzá. Keresztény meditáció igazi gyümölcse az, hogy Krisztus életét formálja ki bennünk. Tehát a rózsafűzér nem csak Mária iránti szeretetre nevel, hanem Krisztus mélyebb megismerésére és követésére. Éppen ezért a rózsafűzér, ahogy Szent II. János Pál pápa is fogalmazta, Mária iskolája is, és Krisztus iskolája is. Hisz mindkettő, minden titka Jézus személyét és művét tárja elénk. Tehát a rózsafűzér nem egyszerűen csak Mária tisztelet, hanem mélyen evangéliumi és krisztológiai ima. Tehát Mária nem önmagára irányítja tekintetet, hanem a fiára. Ebben az értelemben a rózsafűzér a keresztény meditáció egyik leggazdagabb és legteljesebb formája.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak, folytatjuk majd 2 hét múlva. Áldott szép estét és további jó rádiózást kívánunk Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Antoine de Saint-Exupéry, fohász. Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kislépések művészetére. Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez. Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életem, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk. Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg. Azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk. Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen, szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek. Őrizd meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Taníts meg a kis lépések művészetére.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtünk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, Te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem. És a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a Te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.

0: könyörögjünk. Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
0: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
0: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Böcskei Georginával, a budai irgalmas rendi kórház gyógytornászával,

0: mai vendégünk bekonferálása előtt egy kis személyes történetet szeretnék önökkel megosztani. Néhány hónappal ezelőtt sajnos gerincsérvel a Budai Irgalmas Kórházba kerültem, többféle gyógykezelésnek vetettek alá. Ennek az egyik, sőt nem is az egyik, talán azt mondhatom, a leghatékonyabb eleme a gyógytorna volt. És ez első napokban közvetlen enyhülést adott nekem, testi-lelki enyhülést, és aztán napok alatt látványos javulás következett be. És ezt konkrétan egy gyógytornász nőnek köszönhetem, aki nem csak szakmailag volt, ahogy szokták mondani, ott volt a szeren, hanem az segített engem lelkileg, hogy kezdettől fogva éreztem és láttam, hogy bízott a gyógyulásomban. És ez nekem akkora motivációt és erőt adott, hogy mondhatnám, hogy szárnyakat adott, nagyon sokat segített. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és hát azért is hálás, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Mári Rádió stúdiójában Böcskei Georginát, aki a Budai Irgalmas Rendi Kórház gyógytornásza.
1: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a kedves meghívást.
0: Gyógytorna, ugye ez egy összetett szó. Az egyik része a gyógyításra utal, a másik része meg a mozgásra. Hogyan választotta ezt a pályát? A gyógyításhoz hogyan kapcsolódik, illetve a mozgáshoz?
1: Igen. A gyógytornász pályához azok közé tartoztam, akiket az orvosira elsőre nem vettek fel, és a biológiai tanárom, aki egy meghatározó ember volt az életemben, és valószínű ő akkor jobban ismert engem, mint az én akkori önmagamat, saját magam ismertem, ő javasolta, hogy ez egy ilyen segítő szakma, gyógyító szakma, nagyon hatékony, és effektíve lehet segíteni az embereken. Így lettem gyógytornász, személyes tapasztalatom, bár sportélményeim voltak, nem volt gyógytornásszal, tehát komolyabb sérülés nem ért, mert még ilyen indítatásból szoktak jönni, tehát hogy mindenképp a segítő szakmát emelném ki, mint gyógyítás lényege, és nagyon megtisztelő, amikor hozzánk fordulnak a páciensek bármilyen panasszal. Én ezt teljesen 100%-osan komolyan gondolom, hogy ők a bizalmukba helyezik a testüket, lelküket, és akkor próbáljunk a legnagyobb szaktudásunkkal, és hogy egyére szabottan, mert ez az egyik legnehezebb, hogy megtalálni, hogy az egyént hogy motiváljuk, vagy éppen hogy vezetjük, azzal segíteni, ha gyógytorna, fizioterápia, gyógyítás és a mozgás elegye. A mozgás olyan szinten szerepel ebben a gyógyításban, hogy mindenképp egy hosszú távú hatást lehet ezzel elérni, jó kondícióba kerülést, életminőség megtartását, testi-lelki jólétet.
0: Menjünk vissza egyelőre oda, hogy az ön kedves biológia tanára javasolta az orvosegyetem helyett a gyógytorna szakot. Nyilván segítő szakma, de azért ugye itt a mozgás az nagyon fontos, tehát önnek semmi problémája nem volt azzal, hogy itt lesz egy torna faktor is ebben a dologban?
1: Engem a kíváncsiság hajtott, ami úgy tűnik, hogy az egész pályámat vezérli, hogy lássuk meg, próbáljuk meg, és hát majd talán egy év után újra próbálkozom az orvosival. Viszont annyira érdekes tantárgyakat tanultunk, és annyira párhuzamot láttam az alapozó tantárgyakban, ugye élettan, belgyógyászat, anatómia az orvosi pálya között, hogy gondoltam, hogy ez egy nagyon hasznos, és közben kaptam a megerősítéseket, mert hogy szakmai gyakorlatok voltak közben, hogy mennyire hatékony. Aztán szintén az első éven volt egy meghatározó találkozásom Pap Lajos professzorral,
0: a
1: szívsebészszel, az Zalaegerszegen működött akkor, osztályt vezetett, és be lehetett menni beöltözve a műtéteire, azok 5-6 órás nyitott szívműtétek voltak.
0: Végig lehetett asszisztálni ezt az 5-6 órás?
1: Nem. Hogy ott lehetett egy kis sámlin állni a háta mögött, és az az ember szeretet, az a szemlélet, és ahogy ő a tudását adta át, és aztán azokat a érintett betegeket, akiknek a mellkasa össze volt, aztán drótozva, helyreállítva, az ő mozgásterápiájukat lépésről lépésre kialakítani, és akár vissza a sportba építeni, ez megint csak a kíváncsiságomat keltette fel, és gondoltam, hogy ez tényleg nekem való.
0: Tehát ha jól értem, akkor ez fogta meg önt a gyógytornász pályán, hogy mennyire van látszatja annak, tehát hogy A-ból B-be el lehet juttatni egy beteget, van fejlődés.
1: Igen, lépésről lépésre, hát az gyorsan kiderült, hogy nem mindig könnyű ez a dolog, tehát hogy sok nehézséggel szembesülünk, esetleg társbetegségek kapcsán, de ez nem okozott problémát. Akkoriban én egy türelmetlen embernek gondoltam magamat. Szerettem, hogyha így elsőre sikerülnek a dolgok tanulás terén, sport terén, és ez nem olyan, hogy varázsütésre itt egyszerre sikerül a beteg jóléte, de úgy éreztem, hogy ehhez van türelmem. Tehát az emberekhez, a páciensekhez, itt felmerülő problémákhoz, és itt vannak visszaesések és hullámzások ebben a gyógyító szakmában, hogy ez talán személyiségfejlesztő számomra, és majd a türelmemet trenírozza, és ezáltal majd a személyiségem is fejlődik.
0: Említette a biológia tanárát, illetve Papp Lajos szívsebészt. Volt esetleg más valaki, aki segítette, inspirálta még a pályáján?
1: Meghatározó tanárok is voltak, aztán egy évvel a zalaegerszegi gyógytornász tagozat után én átjelentkeztem Budapestre, és Zalaegerszegen is, Budapesten is voltak olyan akkori nagy nevek, akiket szerintem az egész gyógytornász gárda ismer Magyarországon, és ilyen ízig-vérig mozgásterapeuták, gyógytornászok voltak, akik ezt a mozdulat művészetté alakították, vagy hát onnan is ered a gyógytorna a mozdulat művészetből. A Magyar Aliszt említeném, élőzenés torna mozdulatokból, és hogy tényleg ez egy testi és mentális és lelki terápia is egymás.
0: Ez hogy lehet, hogy kell értelmezni, mondta, hogy mozdulat művészet? Van valami külön foglalkozás, vagy a gyógyításon túl, vagy ez a gyógyítás részévé tették ezek a gyógytornász mesterek?
1: Igen, igen. A főiskolán ezek tantárgy keretén belül zajlottak. Komoly vizsgánk volt ebből, hogy általunk választott zenére, milyen jellegű problémára, milyen mozdulatsorokat alkalmazzunk. Ez egy technika, és hasonló más mozgás technikák is léteznek a képzés során, tehát 4 éves a gyógytornász képzés. Ezután még el lehet végezni 2 év mesterfokozatot, és nagyon sok színű. Tehát ha úgy elképzeljük, az orvosi tantárgyakon kívül, és azoknak a külön fizioterápiás része, és még a szülészetnőgyógyászat, és annak a szülészetnőgyógyász fizioterápia, azon kívül még ilyen egyes technikák is, amik a mozgásokat analizálják, vagy azokat így rendszerré fejlesztik. Olyan tantárgyaink vannak.
0: Önnek van valami kedvenc része a gyógytornából, vagy a munkájában, amit kifejezetten kedvel?
1: Hát azt gondolom, hogy minden, de szerintem mindenki nem érthet minden szakterülethez, tehát nagyon differenciálódik a szakma. Azért meghatározóan mozgásszervi és belgyógyászati esetek, vagy illetve felnőtt gyerek, vagy idősebb korúak, tehát ezek ilyen vízválasztók. A gyógytornászok elfoglaltságai során, illetve még az is, hogy ki melyik ízületben, melyik testtájban érzi magát otthonosan, és milyen irányú tanulmányokat vagy gyakorlatot szerzett. Nagyon komoly posztgraduális képzések vannak, magyar és nemzetközi képzések is, illetve a saját tapasztalat azért formálódunk, érünk egyes visszajelzésekből. Nekem így a térdízület, a vállízület és a gerinc szerintem az a kedves területeim.
0: Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor a gyógytorna is, tehát olyan mértékben, ugye mondta ezt a szót, hogy differenciálódik, hogy ugye nem csak a szó szerint a klasszikus értelmet mozgásszervi problémákat lehet kezelni gyógytornával, hanem mondta, hogy akár belgyógyászati problémákat. Ugye hallottam például a stroke utáni felépülés, nyilván ott is mozgáskoordináció, tehát ahol a mozgás valamilyen szempontból benne van a csomagban, mondjuk így, akkor ott a gyógytorna be tud lépni, segíteni a saját eszközeivel, ezt jól értelmezem?
1: Igen, igen, tehát, hogy még a spektrumot szélesítsük, még ugye a belgyógyászati problémákra, tehát szervekre is tudunk a mozgás által hatni, májra, vesére, tehát hogy a vérbőség, a keringés jobb lesz, és a hormonháztartás is jobb lesz egyes szerveinknek. Nagyon fontos, és egyébként talán 5-10 éve a trend is afelé irányul, hogyha komolyabb baleset van, sérülés, belszervek sérülnek, tehát akár belgyógyászati vagy mozgásszervi probléma van, vagy egy akut lumbágó, vagy porckorongsérv. A lehető leginkább minimalizáljuk az immobilizációs, tehát az inaktív időszaknak a tartamát, és minél előbb mobilizáljuk, és akkor ennek vannak szabályai, hogy akkor a esetleg fekvő pozícióban, vagy éppen vertikálisban, milyen intenzitással, milyen ritmussal, milyen tempóval, és nekem ez is nagyon tetszik, és szintén a szakmában egy változatosságot jelent a ritmus, a tempó, a dinamikával játszani.
0: Tehát ugye régebben az volt a vélekedés, hogy hát amíg nagyon kényes a helyzet, vagy nagyon friss a sérülés, addig aztán még a gyógytornádnak a nevét, gyógytornádnak a nevét se ejtsük ki, de most meg az, hogy mihelyt lehet, nyilván nagyon óvatosan, de mihelyt lehet, már kezdjük el, mert hogy ez a felismerés születhet meg.
1: Igen,
0: a gyógyításban.
1: Hát kiderült, hogy nagyon gyorsan sorvadnak az izmok, és mind a tartás, mind az egyensúly, mind a keringés, értem úgy, hogy a szívműködés vagy a szédülés oldaláról sokkal több a negatív hatása az immobilizációnak, mint a vezetett. Tehát ezért mondjuk inkább, hogy vezetett gyógytorna, hogy mit szabad.
0: Visszatérve erre a keret történetre, amikor én benfeküdtem az irgalmas kórházba, akkor a legtöbb beteg társam nálam jóval idősebb, tehát akár 70-80, sőt talán idősebbek is voltak. Az ő esetükben is működik ugyanúgy a gyógytorna, tehát hogy, mert mondhatná valaki, vagy gondolhatná, hogy ó, én már 80 pluszosan vagy, mert én már, hát már hol vagyok én, meg a torna, meg nekik mit üzenne, akik így legyintenének?
1: Szerencsések vagyunk, hogy ezek a hölgyek és urak befáradnak, és tulajdonképp bizalmat adnak nekünk, hogy a testükkel foglalkozzunk. Nagyon komplex fizioterápiát kapnak, és mozgásterápiát is nálunk, tehát előfordul, hogy 4 gyógytornája van egy embernek egy nap, és azért ennek van hatása, nagyon intenzív, és becsületükre legyen mondva, hogy ez végigcsinálják 79-80-87 évesen. Persze ott, tehát, hogy figyelünk a lehetőségekre, az ő kardiális állapotukra, de nagyon látványos tud lenni. A Budai Irgalmas Rendi Kórházba 2 vagy 3 hétre jön befekvésre valaki, erre van lehetőség. Van lehetőség hosszabb időre is, műtétek után rehabilitációra, akár ott 4-5 hétben is mérhető az ott töltött, tehát a mozgásszerven ott töltött idő. Van egy ilyen gyógytornász szleng, hogy amikor bejön valaki, hogy olyan, hogy mintha csak a vázán lógna. Tehát, hogy a csontrendszerén lóg. Ugye nagyon látványos, hogy a lépése olyan szinte romos, szabálytalan, és akkor 3-4 nap után, 1 hét után, 1,5 hét után látszik, hogy azok az izmok elkezdenek aktivizálódni, és azok nem ilyen összehúzó izmok, hanem azok a tartó izmok, és hogy szinte magasabbnak érzik magukat, jobban kap levegőt, a mentális képességeik javulnak, szóval a klinikai kép, látvány is szembetűnő, és nagyon örömteli.
0: Min múlik ön szerint a gyógyulás? Tehát most én a beteg oldalon nézem, hogy mert nyilván önök beleteszik a szakmai, lelki-szellemi tudásukat, de a betegek részéről hogyan segíthető elő a gyógyulás?
1: Nem csak sikertörténetek vannak, hanem vannak persze olyanok is, akin nem tudunk segíteni. Azokat a téveszméket el szoktuk hessegetni, hogy ha bejön ide 2 hétre, itt olyan csoda történik, Tehát, hogy sajnos a matematika az mindig is működik, hogyha 5-7-ben nem annyira aktív a páciens, akkor a maradék 2 hétben, tehát, hogy arányaiban nagyon nem jön össze. Az elején előfordul, hogy van egy kis elégedetlenség, mert az elején minden fizikoterápiás és fizioterápiás kezelés bolygatja ezeket a szöveteket. Tehát 3-4 nap alatt akár egy állapotromlás is lehet, és akkor talán megijednek, akkor egy kicsit kell őket biztatni, és ez is egy kiváló időszak, hogy az otthon töltött időre előre vetítsek, hogy ott is kell csinálni, nem lehet ilyen állapotba bekerülni. Ha esetleg jövőre tud jönni újra, akkor egy kicsit dolgozza elő magát, aktivizálódjon. Tehát ez az egyik ok, hogy hozott anyagból dolgozunk. A másik ok, hogy van, hogy a személyiség nem alkalmas, van, hogy mentálisan nem elég közreműködő valaki. Nem mondom, hogy mindenkit meg tudunk nyerni magunknak, de az egy nagy öröm, amikor egy ilyen ellenségeskedő, nem túl kedves embert végül sikerül mozgásra bírni. Akkor van, hogy én is kemény vagyok vele, de nem gondolom, hogy sértően, de akkor ilyen választási lehetőséget adok, és akkor megijed, egy kicsit motiválja magát, vagy esetleg keresünk olyan kapaszkodókat, dédunoka, unoka, valaki miatt, és akkor, tehát, hogy talán én nekem az ember szeretetem, azt gondolom, hogy nagyon nagy, és próbálok valami, nekik is olyan kapaszkodókat adni, ami motivációra ösztökéli őket. Egyedül nem tudjuk ezt megoldani, tehát csak a beteggel együtt.
0: Azt mondják, hogy a legjobb gyógymód, idézőjelben, a megelőzés. Gyógytornászként mit üzenne a hallgatóknak? Mit tehetnek a saját testi jól létükért?
1: A gyógytornából ez is egy külön szakterület. Primer, terciér, szekunder prevenció, tehát ez nagyon komoly megfogalmazások. Létezik olyan, amikor valami betegség várható, és a kialakulása előtt 5-10 évvel el lehet csípni.
0: Ezt hogy lehet? Ez már ilyen, hát kicsit már ilyen talán, misztikus. Mit jelent ez, hogy várható egy beteg például? Hogy kell érteni?
1: Igen, a primer prevenció esetleg pont a reumatológiai betegségek előtt, kialakulása előtti megelőzést jelenti, tehát hogyha apának, anyának a családban van ilyen szűrés, és egy mozgás gazdagabb élet, vagy speciális, az is szinte vezetett, célzott mozgásterápiát jelent. Aztán primer prevenció az életmód is, hogy most, hogy használjuk magunkat, mennyi időt töltünk rossz pozícióban, számítógép előtt, hányszor állunk fel a munka időnk során, hányszor mozgatjuk át magunkat, táplálkozást, folyadékfogyasztást, hogy építjük ehhez fel. Óvodában, általános iskolában történne az ilyen jellegű prevenció, és akkor ugye van a szekundár, terciér, de tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenkiben lehet élet, tehát senkiért sem teszem fel a kezem, hogy elengedem. Különböző lehetőségek vannak az embereknek, nálunk megtanult gyógytornát otthon folytatni, önkormányzatok is biztosítanak házhoz kijárós gyógytornást, van, akit csak átmozgatni lehet, és az jelenti az életminőség javulását, valakivel lehet izmot építeni.
0: Nagyon megérintett, amit mondott, hogy akármilyen mentális állapotba is kerül önökhöz egy beteg, ön személy szerint, meggondolom, hát a kollégái is így viszonyulnak hozzá, hogy megpróbálják őt valahogy motiválni, vagy valahogy kapcsolódni hozzá. Ez számomra óriási dolog, mert hogy nem tudom, én orvos lennék, vagy gyógytornász, tehát nem akar, hát felnőtt emberek vagyunk. De és hogy mégis ezt teszi, és mondta, hogy hát az ember szeretete nagyon sok mindenek átsegíti. Honnan meríti ehhez az erőt, ezt a hozzáállást?
1: Én tényleg nem érzem magam különlegesnek. Budai Irgalmas Rendi Kórházban szerintem nagyon jó csapat van és volt. Én 21 éve ott dolgozom. Szakmailag sokszor egymásból merítünk erőt, egyes eseteket át lehet beszélni, segítünk egymásnak motivációt adni, Nehéz periódusok persze ott is vannak, de mindig valami gondviselés adott segítőkezet. Nem tudom, hogy van-e esetleg nem optimista gyógytornál, szerintem én magam körül csak ilyen optimista, pozitív gyógytornászokat találok. Persze szerencsés vagyok, családból fakad ez a hozzáállás.
0: Mit tanácsolna egy fiatal pályakezdő kollégájának vagy kolléganőjének, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ezen a pályán?
1: Az ember szeretet az elengedhetetlen ehhez. Elengedhetetlen valami belső nyugtalanság, kíváncsiság, és ami motivációt ad. Elengedhetetlen a logika, hogy egyes eseteket összefüggésbe hozzuk, és egyes esetekből ezáltal tanuljunk, és ezáltal fejlődjünk. Kitartás kell hozzá, és az, hogy ne tüneti terápiát adjunk, hanem próbáljuk feltérképezni az igazán kiváltó okot.
0: Említette az előbb, hogy hát a gondviselés mindig tovább segíti önöket, bármilyen probléma is adódik. Mit jelent az ön számára a hit?
1: Egy gondviselés, és a Jóisten vezérli az utamat. A pályaválasztásban is azt gondolom, hogy hálás lehetek, és ebben a türelmetlen természetemben segít, hogy egy kicsit olykor kivárjak, lecsendesedjek, kicsit ilyen szemlélődővé váljak, és aztán mindig jön valami megoldás ezekben a nehéz esetekben. Szóval segít visszacsendesedni nekem, segít fókuszálni dolgokra, és talán kapcsolódni ezáltal. A Budai Irgalmasrendi Kórházban Kozma Imre atya, Máltai Szeretett Szolgálat vezetője, napi vendég volt az ő vidám természetével. Nagy közös adventi gyertyagyújtások szoktak lenni. Egyszer úgy köszönt adventi gyertyagyújtásnál Kozma Imre atya, hogy szép napot, és hogy manapság ezt hallja többet. Hogy régen azt mondtuk, hogy jó napot, és hogy a szép és a jó között különbséget, és hogy maradnánk konzervatívak részemről én is, hogy jó napot, és hogy a jóságban eleve benne van a szépség. Fordítva nem feltétlen igaz, de hogy a jóra törekedni, és hogy akkor az szép is lesz, és megszépül. Nekem ez sokszor segít.
2: Böcskei Georginával, a Budai Irgalmas Rendi Kórház gyógytornászával Osvai Péter beszélgetett.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága. Kedves Mári Rádió hallgatók, legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. Az elmúlt percekben Szent Máté evangéliumából hallottunk egy nagyon szép részt, ahogyan az Úr bátorítja követőit, 5-ös fejezet 13-as, 14-es vers. Kedves Mári Rádió hallgatók, van egy kérdés, melyet ritkán teszünk fel önmagunknak. Nem azt, hogy sikeresek vagyunk-e, nem azt, hogy mennyit keresünk, nem azt, hogy hány ember ismer bennünket, hanem azt, hogy vajon jobb lesz-e valakinek a napja, miután találkozott velünk? Vajon gazdagabb lesz-e, értékesebb-e, lesz-e töblete, minőségi töblete? Mert kedves Mári Rádió hallgatók, jó tudnunk azt, hogy életünk végén talán ez lesz az egyik legfontosabb, vagy talán az egyetlen kérdés, amit feltehetünk. Nem az, hogy mennyi embert ismertünk, mennyi gyűjtöttünk, kik voltunk, mit értünk el, hány diplománk van, hanem hogy milyen emberek voltunk azok számára, akik ismertek bennünket. Olyan emberek voltunk-e, akikkel érdemes volt találkozni, akikkel öröm volt találkozni, akikkel megérte találkozni. A Szentírásból tudjuk, hogy minden találkozás, ha nyitott rá az ember, üdvösségszerző lehet. Nincs olyan, hogy véletlen találkozás. Isten minden nap embereket bíz ránk. Embereket küld a mi életünkbe. És lehet az a családunk, munkatársaink, talán egy idegen, de lehet az a szomszéd, a pénztáros az üzletben, a buszon mellettünk ülő ember. És talán a legtöbb emberről nem is sejtjük, hogy mennyi terhet hordoznak, milyen nehézségeken mennek át, milyen kereszteket cipelnek. Lehet, hogy valaki éppen akkor veszítette el a reményét, a hitét. Lehet, hogy valaki egész nap nem hallott egyetlen kedves, emberi, meleg szót sem. És éppen akkor találkozik velünk. Kedves Mári Rádió hallgatók, milyen nagy felelősség az, amikor kilépünk otthonról, a családi házból, amikor valakihez szólunk, vagy nem szólunk. Egyszer egy idős papbácsi mesélte, hogy volt egy tanára a szemináriumban. Nem emlékezett arra, hogy pontosan mit tanított, hogyan tanított, de arra emlékezett, hogy hogyan nézte őt. Azt mondta, mindig úgy nézte, mintha azt mondaná, örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy vagy. És ez a papbácsi azt mondta, hogy lehet, hogy a hivatásomat nem egy prédikáció döntött el, hanem az, ahogy az a tanár velem bánt, ahogy rám nézett. Kedves Mári Rádió hallgatók, egyetlen mosoly, egyetlen bátorító mondat, egyetlen őszinte kérdés, érdeklődés néha egész életeket tud megváltoztatni. Milyen jó látni azt, hogy ha megnézzük az evangéliumokat, Jézus után mindenki több lett, gazdagabb. Érdemes végig gondolni. Akivel Jézus találkozott, az más emberként ment és élt tovább. Zakeus reményt kapott, a házasságtörő asszony új életet, a vak Bartimeus látást, Péter megbocsátást, a tanítványok küldetést. Jézus jelenléte felemelte az embereket. És ez a keresztény ember küldetése is, felemelni a másikat, hogy több legyen, hogy jobb legyen, emelni,
tanítgatni repülni. És mitől lehet jó velünk egy találkozás? Nem attól, hogy mindig okos dolgokat mondunk. Nem csak az, hogy mindig vidámak vagyunk. Hanem az, hogy tudunk figyelni, meghallgatni. Tudunk örülni a másiknak, az ő sikerének. De tudunk adni reményt, vigasztalást. És valamiképpen a szentek ilyen emberek voltak, akikkel érdemes volt találkozni. Amikor az emberek találkoztak egy Assisi Szent Ferenccel, azt mondták, mellette közelebb kerültem Istenhez. Amikor az emberek találkoztak egy kalkuttai Szent Terézzel, azt mondták, árad belőle a szeretet. A szentek nem magukra mutogattak, nem önmagukat mutatták, hanem Krisztust mutatták meg, Istenre mutattak. Kedves Mári Rádió hallgatók! Holnap reggel, vagy a mai napon akár, új emberek közé megyünk. Talán senki sem fog emlékezni arra, amit mondtunk. De emlékezni fognak arra, hogyan érezték magukat mellettünk. Érezték-e, hogy fontosak? Érezték-e, hogy meghallgatták őket? Érezték-e, hogy Isten szeretetéből valami elérkezett hozzájuk? Valamit megtapasztalhattak? Milyen szép is volna életünk, hogyha minden egyes reggel így indulnánk. Uram, add, hogy ma olyan ember legyek, akivel érdemes találkozni, aki rád mutat, hogy ne keserűséget vigyek magammal, hanem békét, ne ítélkezést, hanem irgalmat, ne közönyt, hanem figyelmet, ne önzést, hanem szeretetet. Mert lehet, hogy valakinek éppen a velem való találkozása lesz a napnak a legnagyobb ajándéka. Nem tudhatjuk, hogy az Úr mit készít számunkra. Éppen ezért nagy a mi felelősségünk. És ha így élünk, akkor rajtunk keresztül Krisztus találkozik az emberekkel. Éppen ezért a mai napon, a jövő héten legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. Mert mindig van egy jó szavuk, egy bátorításuk, szerető jelenlétük a másik számára. Legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek, az angyalok citeráján. Szent István napja az egyik legrégibb magyar ünnep. Magyarország hivatalos nemzeti, állami és egyben egyházi ünnepe. Ekkor emlékezünk meg a keresztény magyar államalapításra, első királyunkra, annak szenté avatására, és ezen a napon ünnepeljük az aratás végét, az új kenyeret is. Első királyunk a keresztségben az István nevet kapta. A névválasztás tudatos lehetett az európai keresztény államok közé beilleszkedni vágyó Géza fejedelem részéről. István görögül Stefanos azt jelenti koszorú korona. Hogy a név jelentőségét felismerték, arról a kálmánkori Hartwig püspökféle István legenda tudósít. Eszerint a szülés előtt álló sarolt fejedelem asszony előtt álmában megjelent Szent István első vértanú, s így szólt hozzá. Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy fiút fogsz szülni, akinek nemzetségében először jár korona és királyság, és az én nevemet ruházd rá.

Garai János, a Szent Korona. Részletek. Rómában a keresztény világnak főura, sok századdal előtte nagy álmot lát vala. Az álmot Isten küldte, mint jó sugallatot, szavára áhítattal a pápa hallgatott. Előtte angyal állott, Istennek hírnöke, s ajkáról így hallatszik az intő szent ige. Igaz hitnek szolgája, Istentől fölkenett, a földön millióktól tisztelve rettegett. Adj mindenkinek áldást, ki kér áldásodért, de meg ne vond érdemtől, az érdemtelenért. Szólott az égi hírnök, a pápa megriad, s Istennek intéséért buzgó hálákat ad. Ajtóját ismeretlen követség nyitja meg, párduccal és kócsaggal ékes magyar sereg. Egy főpapa vezérök, tisztes ruházatú, asztrikus érsek, ékes és dús szónoklatú. A Kárpátok honából köszönt egy hősi nép, kezdi szavát, s a pápa előtt féltérdre lép. Fejedelme Kárpátoktól parancsol tengerig, övé a föld Dunától Erdélynek széléig. István fejedelmet értem, ha hallottad hírét, dicső Árpád utódját és Géza gyermekét. S lefesti szónak ajkal múlt mellé a jelent, újabban a magyar nép mi szépre, nagyra ment. Lefesti lelkesedve Istvánt, az új vezért, ki új pályán indult el aratni új babért. S most merre a Dunának, Tiszának habjam én, áll millió magyarral az egyház küszöbén, melynek keblére vévén magas sugallatát, a békés haladásnak tűzéki zászlaját. De még a munka kezdve van,

Csak végezve nem, folytatja a magyar pap, küldöm kérdést, s teszem, hogy amit a vallásért honában mívele, az egyház fejedelme megszentelendie? Megszentesíti késze Jézusban szándokát, s melyet viselni kíván fején a koronát, hogy lenne, mint más ország Árpádnak hős hona, s fejedelmét díszítse királyi korona. Szólott a szónok érsek, s a pápa összemér örömkönnyűje látszik, arcát övezi fény. Engem címeznek úgymond apostol címivel, de küldőd ilyen címet még méltóbban visel. Eredjetek, s mondjátok. Mondásom az vala, hogy István nemzetének fölkent apostola. Eredjetek, s mondjátok, áldásom van fején, s mely nyomdokába lépett dicső hős nemzetén, az egyház fejedelme királynak ismeri, mert már előbb az Isten királynak tűzte ki. Eképp nyeri meg István az ősi koronát, mely 800 századnak óta díszíti homlokát magyar királyainknak. Megemlékezzetek, hogy azt az ősi monda, s a kor szentelte meg. Noha a legfőbb királyi jelvény a korona általában mindenütt nagy tiszteletben részesült, az a fajta szentség és közjogi méltóság, mint a magyar nemzet, amit a magyar nemzet tulajdonított a szent koronának, másutt ismeretlen volt. A megkülönböztetett tisztelet okai közt első helyen szokás emlegetni, hogy a hagyomány Szent István koronájával azonosította, sőt sokáig még a korona kutatók is úgy hitték, hogy a koronának legalább a felső része Istváné lehetett. Szent István név ünnepe István király, Szent király, vagy egyszerűen királynapja. 1949 óta az alkotmány és az új kenyér ünnepe, a rendszerváltás óta a legfőbb állami ünnep lett Magyarországon. István szentélyavatása, névünnepének naptárba iktatása, amihez 7. Gergely pápa adott felhatalmazást, Szent László király és a magyar püspöki kar érdeme. A szentélyavatási eljárás részeként 1083. augusztus 20-án Nagyboldogasszony 8. első vasárnapon nyitották meg István király sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta a naptárba István névünnepeként, olvashatjuk Jankovics Marcell jelkép kalendáriumában. Bálint Sándor szerint pedig István ott áll két világ határán. A pogány Isten királyság s az Ószövetségtől ihletett Isten kedvező kegyelméből való uralkodói méltóság az ő hatalmas, mitikussá vált alakjában ötvöződik össze. Kós Károly, Szent Istvánt idéző, az országépítő címet viselő történelmi regényéről olvashatunk az Új Ember katolikus hetilapban, Vidor Miklós tollából. 100 év futott el a honfoglalás óta. A magyarság birtokba vette a tágas Kárpát-medencét. Törzsei megtelepedtek a rájuk osztott szálláshelyeken, s a szabad mezőkön folytatják pusztai életüket, de képzeletük mélyén őrzik még hadúr pogány hitvilágát. Árpád nemzetségéből választott feledelmeik során Taksony fia Géza tartja kezében a vezéri botot. Ő az első jövőbe néző, aki fölismeri a nyugati, megszilárdult keresztény birodalomnak, s a keletről tóduló, hazát kereső nomádok között csak úgy biztosíthatja a rábízott név fönnmaradását, ha véget vett felemás létformájának. A múltból tanulta. Félelmes történelmi bizonyosság rá a hatalmas hún meg avar hódítók szétszóródása. Pusztító szélvihar helyett a megépített kőfalak állandóságát választja. Az őrzi épségben a megszerzett földet, az forrasztja egységes nemzetté a törzsek népét. Erre a roppant feladatra
az ő életéből már nem telik. Egyetlen fiára vajkra hagyja örökül. S hogy megvalósíthassa, megkeresztelteti. István lesz a neve, és nyugati módon uralkodik majd. De míg föl nem nő, maga lát munkához. Bajorországból, Itáliából hívja be a rátermett embereket, az új hitet hirdető papokat, a tudomány írástudóit, az építészet, a kézművesség tapasztalt mestereit. Birtokadományt, kedvezményeket nyújt nekik. A gyökeres változást ígérő intézkedések nem egy törzsi vezérről heves ellenkezést váltanak ki. Úgy érzik, a magyarságot idegenek jármába hajtja velük a fejedelem. Ebben a bizonytalan, megosztott helyzetben rendeli az esztergomi udvarába az idős, beteg Géza az ország nagyjait fejedelem választó gyűlésre. Itt még híveinek többsége fiát István teneri pajzsra. Az alig 23 éves ifjú a válság szorításában lép halálra készülő apja helyére a torlódó események között. Ebből a széles történelmi képből lép elénk a fiatal fejedelem alakja, Hós Károly mesteri módon idézi föl a magyar állam megszületésének korát, hogy felmutassa hősét, a közibükvetett embert, Istvánt. A rendkívüli személyiség mindig titok. Marad benne valami alig vagy egyáltalán nem érthető. Ő az ország építő Szent István, akivé a magyarság emlékezetében válik majd. Istvánt a kereszténység meghonosításáért, erélt buzgalma elismeréséért hamarosan királyi koronával jutalmazza Szilveszter pápa, s ezzel kötődött végérvényűn Magyarország Európához. A kezdetben határozatlan uralkodót maguk a körülmények alakították önálló, tekintélyes királyá, törvénytevő, államalkotó személyiségé. A pogány szokásrendből a keresztény erkölcs, a lelkiismeret és a felelősség parancsa emelte ki uralkodása alatt népét, hogy védelmezőjévé váljon a krisztusi életelveknek, a szeretet hitének. Kormányzása megvalósította állam és egyház együttes fölemelkedését, sosem került a kettő ellentétbe egymással. Alig 40 esztendő során megváltoztatta az ország arculatát. Egységet teremtett a törzsi széttagoltságból, valódi hazát adott a nemzetnek. Nem csak a templomépítésben, de civilizált városok fejlesztésében és szaporításában is a nyugati példát követte. Gazdag, erős és kiegyensúlyozott társadalmat nevelt a hajdani portyázó, kalandozó nomád népből. Küldetéses, önfeláldozó, a hatalmat szolgálatnak valló király volt, ismerte és gyakorolta az alázatot. Nem volt önérdeke, beváltotta apja álmát, s életét tette föl a magyarság jövőjére. Hós Károly látomása ezt a képet mutatja föl István királyról. Amit tudhatunk róla, művében maradt meg, s fiához Imre herceghez intézett intelmeiben. Ki volt végül is? Eszményé nőtt, be nem érhető legendává. Csak a sóhajtozás fejezheti ki, majd egy ezred év után. Hol vagy, István király?

Szék Sándor, Szent István himnusz. István király ünnepének örvendezzünk, keresztények. Isten adta e napot, fel a szívvel magyarok. Szent királyunk, árva népet hódolattal jöveléved, légy velünk, országodról el ne vedd a te áldott jobb kezed. Országunknak építője, ronthatatlan szegletkőre építette be hazát. Krisztus küldte koronád. Szent királyunk, megfogadjuk, örökséged el nem hagyjuk. Esküszünk. Esküszünk, mindörökké az vezet, halhatatlan jobb kezed. Dicsőséges koronádod Máriának felajánlottad. Ő vigyáz azóta ránk, nagyasszonyunk, szűzanyánk. Szent királyunk, esdve kérünk, kérd a mennyben most is értünk Máriát, Máriát. Útja vesztett népedet vigye hozzá szent kezed. Erényeit fénye, lángja, szétragyogott hét országra. A te áldott nyomodon, szentek földje lett elhon. Szent királyunk, felsír hozzád tépet szívű Magyarország, légy velünk, régi jámbor népedet, támassza fel szent kezed. Kérjük édes Istenünket, kinek súlyos karja büntet, ám ha hozzád fordulunk, újra védő jó urunk, szent királyunk érdeméért, rajtunk tartott szent kezéért, megbocsát, s minden régi jót megáld, Szent Istvánunk szép hazát. István nagyobbik legendája, amely László király rendeletére 1077 körül íratott, szent életű bölcs királyt fest, keresztény és emberséges uralkodót, kegyes királyt, akinek kezéhez vér, mocsok nem tapadt, s aki szent életével érdemelt magának helyet a szentek között. Olvashatjuk Szigeti Gábor István király ünnepeihez jutalmazó szavában. Könyves Kálmán. A tudós király 30 év múlva szigorú törvényekkel igyekezett rendet teremteni elkanászodott országában. Az államalapító birodalmat szervező Szent István királyt nagy uralkodó elődnek tekintette, s emlékét, tiszteletét kívánta alattvalóiban minden tartani. Bizonyítani. Uralmának szigorúsága István uralkodásának szigorúságában gyökerezik. Jeles prózaírónk a Kartaúzi

vannak, mire nyakunkon a török égetően szüksége lenne. Kartauzi névtelen, verses dicséret. Idvez légy boldog Szent István király, te népednek nemes reménysége. Idvez légy mi megtérésünknek bizony doktora és apostola. Idvez légy minden szentségnek és igazságnak fényes tíköre. Te miattad hittünk Jézus Krisztusban, te miattad üdvözültünk is Krisztusban. Kérünk, imádj ezt a népedért, imádj egyházi szolgálónkért is, hogy egy ellenség se légyen ragadozó ezt a néped között. Hol vagy, Szent István király? Urunk, Szent István király, fejezd be, amit elkezdtél. Te igazítottad rá lábunkat Európa ország útjára, s ami történt, nemes és jó, emiatt magasztal téged. Ez a gondjai közül minden viszontagság viharában hozzád fohászkodó nemzet. Tűz Tamás, Szent István király. Jól megjelölte ezt az ezredévet. Kereszttel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan győzedelmi ék. Alapkő lett, de kőnél súlyosabban vetett el az épülő falakban toronyszökkentő férfias hitét. Amint alázatát mindegyre inkább urrá emeli roppant erején, a bércre hág, s egy országon tekint át, hol hajnalpirban reszket még a fény. Komor felhőkből bomlik ki a kék ég, s virrasztva várja a népe ébredését, a századok szél futta reggelén. Nem tétován, de biztos mozdulattal lendül előre tervező keze. Míg port kavar, és szilajkedvel nyargal a forró puszták zendülő szele. Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba, s pillantásával féltőn átkarolja a frissen szántott szűzi földeket. Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet, hogy megkösse a rónák vad porát, szőlőteremjen is kenyér, fehéret, s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szerítség. Arany szív, mely eltékozolja kincsét, hogy új szívekbe ragyogjon tovább. Hát, róla zengjen most a lelkesének. Uram, téged dicsérünk általa, mert ő volt a te választott edényed, apostolod, híved, s a föld sava. És ő volt a ma bibliai sáfár, kire bejó, hogy éppen rátaláltál, midő megvirratt napunk hajnala. Befejezésül hallgassanak meg egy rövid részletet, Szabó Magda, amit tettél, az ég csodája volt című írásából. Köszönjük neked, Szent István király, hazánkat és önmagunkat. Ezt az első 1000 évet itt kérünk, ne vondd el rólunk romolhatatlan jobbodat. Te vagy legendáink legnagyobbika, István, Szent király, aki megnyitottad előttünk az élet kapuját. Amit te tettél, valóban az ég csodája volt. Hitet adtál, jövendőt, és anyanyelvünk legfigyelemre méltóbb elvont főneveit. Józan határú emlékezés, felejtés és bocsánat. Isten áldja meg a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Zalder Éva Mária üzent önöknek, az angyalok citeráján.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.
1: Maradj velünk, mert immár beesteledék, és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velük maradjon.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Valdens szinódusnak. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Szent Atya a spanyol Marsodító szövetséghez. Fedezétek fel Krisztust minden ember arcán. 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi sem vészel. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. Perdonanza búcsút.
1: XIV. Leó a Valdens szinódushoz. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és Valdens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és Valdens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leó pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és Valdens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leó pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. XIV. Leó pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodétó szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékossággal élőket és agyi bénulásban szenvedőket támogató spanyol nem kormányzati szervezet tagjait emlékeztette, hogyha Krisztust látjuk a leggyengébbek és legkiszolgáltatottabbak életében, akkor emberi és keresztény társadalomként növekedhetünk. Az 1980-ban alapított szervezet zarándoklatra érkezett Rómába, hogy megünnepelje az intézmény küldetésének 45. évfordulóját. Leó pápa elismerte, hogy a szövetség munkája kétségtelenül nehéz feladat, sok rejtett munkát foglal magában, amit senki sem lát, és amit csak Isten jutalmazhat meg. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egy olyan küldetés, amely nagyon lélekemelő, megtalálni minden ember arcában magát Jézus Krisztust. 14. Leó azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodétó Szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás.
2: La solidaridad, la defensa de la dignidad humana.
1: Azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodeto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leo pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi spanyolországi látogatása során említett. Krisztus szeretete sürget minket fivéreink és nővéreink felé, és az a szeretet és gondoskodás, amellyel az ő késztetéseire válaszolunk, a hitünk bizonyítéka. Leo pápa a Marsodeto Szövetség tagjaihoz intézett beszéde végén Szűz Mária oltalmára bízta őket, hogy ő kísérje a csoportot munkájuk során.
2: Protección maternal de María Santísima.
1: Mária bátorítson benneteket a legnagyobb nehézségek pillanataiban, és segítsen, hogy tekinteteteket mindig az Úrra szegezzétek, hogy a szövetségetek továbbra is igazi hivatkozási pont legyen az egyház és a társadalom számára. Isten áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leo pápa.
0: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádióüzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a várakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni.
3: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
0: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvényszékek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva, Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, a mi Úrunk nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. Szólunk ma, amikor ismételt buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, Amikor a lelkekben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése, mi atyai lélekkel új és forró felhívással fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kísérjei meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bátorítsa a kormányzói béketörekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vészel, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jogokat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreuntását és hazájuk pusztulását. Adja mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgák szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek. Mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak. Az apáki, akiknek el kellene hagyniuk családjukat. Az alázatosaki, akik dolgoznak, de nem tudnak. Az ártatlanoki, akikre a szörnyű fenyegetés hárul. A fiataloké, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kéri az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
3: A nostra paterna benedizione.
0: Zárta 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. Két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzékönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatásra, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent 5. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiori nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények sem léteznének. A megbocsátás tüzének szimbólumában a fény a Szentlélekre emlékeztet, a kegyelem és az isteni bölcsesség ajándékára. A megbocsátásban újra felfedezzük a remény fényét, amely képes új életutat elindítani. A Szentlélek teszi lehetővé számunkra, hogy kilépjünk félelmeink belső köréből, és új egzisztenciális útra induljunk. L'Aquila idén az olasz kultúra fővárosa. A város érseke szerint a kultúra legnagyobb és legszebb jele éppen a megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tűze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióval köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsis Szent Györgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek

Nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Az

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szent titka, aki érettünk vére verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Tól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

Isten, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostorcsapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.

0: Ryan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszár jogarát kezében. Nézd meg őt jól! Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól! Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól! A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtöv is égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék még a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

gonosztól. Amen. Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Goráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

királyán, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

Isten, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk.

Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Az

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merről tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lépdelsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: gurulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonoszodból. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: szolgáljan. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivettem a hálót, válaszolta Simon. És így is tett, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Egyik kedvencem a csodálatos halfogás. Nem egy hosszú történet, de bennem nagyon az tükröződik. Nincs is benne így a remény, de hogy talán az, amikor Simon Péter feladja a küzdelmet, hogy tényleg egész éjszaka kint voltak. Most így belegondolok, hogy így a mai világban mennyire érdekes lenne, hogy én is kimennék tengerbe, és például elmennék így halászni, vagy horgászni például. És hogy miért is ez a történet ragad meg engem, hogy de türelem fázist érzem magamban, ami nincs meg. Tetszik így ebben a kis történetben, hogy Simon Péter így elvesztette magában így ezt a reményt, hogy tényleg egész éjszaka kint voltak, és tényleg egy halat nem tudtak kifogni, és a hal akkoriban egy étel volt, szóval, hogy szükséges eledel. És hogy kint vannak egy éjszaka is, most is ezt látva így néha magamba, hogy feladtál volna mindent, és akkor megjelenik előtte Jézus, vagy valami jel, és hogy teljesen így változik. Ők is sikeresek lettek, hogy másnap két zsáknyi halat is ki tudtak fogni, és én is talán néha ezt érzem így a pörgő életemben, hogy talán így néha így elvesztem így a türelmemet, vagy így a reményt, és tényleg adatik valami jel, vagy valaki, aki be tudja aranyozni így a addigi süllyedő napomat, vagy nem is napomat, valami programtermemet, vagy bármi, vagy csak egy ötletet adni, amivel kicsit megint a gondolatmenetem változni fog.
1: Pont a család edző gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-i üzenetet hallották.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben beszélünk egy picit a hitről. Onnan indulnék ki, abból a szentírási mondatból, hogy Uram, növeld bennünk a hitet. Ma erre nagyon szükség van, de mit jelent ma hinni? A hitről beszélni felnőttként különösen fontos. Gyermekkorunkban talán egyszerűbb volt hinni. Elhittük, amit a szüleink, a nagyszüleink, a pap mondott. Imádkoztunk, mert mások is imádkoztak. Elmentünk a templomba, mert természetes volt. De aztán felnőttünk, jöttek a kérdések, csalódások, betegségek, veszteségek, sikertelenségek. Találkoztunk igazságtalansággal, szenvedéssel, halállal, és egyszer csak megkérdeztük, Istenem, hol vagy? A felnőtt hit éppen itt kezdődik. Nem ott, ahol már minden kérdésünkre tudjuk a választ, hanem ott, ahol a kérdéseink ellenére is Isten kezébe merjük helyezni az életünket. Mi a hit? A hit nem egyszerűen azt jelenti, hogy elhiszem, hogy Isten létezik. A Szentírás szerint a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk a 11. fejezet első versében. A hit a remélt dolgok biztosítéka, és a nem látott dolgok bizonyossága. A hit elsősorban kapcsolat. Nem egy tantételhez kötődő, hanem egy személyhez. Jézus Krisztushoz. Lehet valaki úgy is, hogy tudja, mit tanít az egyház, ismeri a méltyánkot, jár templomba, sőt, rendszeresen még imádkozik is, de közben a szívében nincs valódi bizalom Isten iránt. És lehet valaki, aki sok mindent nem ért, sok kérdése van, mégis azt mondja, Uram, nem értem, mi történik velem, de nem akarok elszakadni tőled. Ez már hit. A hit nem azt jelenti, hogy soha nincs bennünk kételj. Nagyon fontos ezt felnőttként megérteni. A kételj önmagában nem a hit ellentéte, sokszor éppen a kérdezés által válik mélyebbé a hitünk. Az evangéliumban egy apa ezt mondja Jézusnak, hogy hiszek, segíts hitetlenségemen. És milyen őszinte mondat, mintha ezt mondaná, Jézusom, szeretnék hinni, de gyenge a hitem. Szeretnélek követni, de félek. Bízni akarok benned, de közben tele vagyok kérdésekkel. És Jézus nem küldi el. Isten nem tökéletes hitet kér tőlünk, hanem őszinte szívet. A hit, bizalom. Gondoljunk egy gyermekre, aki édesapja kezét fogva,

megy egy forgalmas úton. A gyermek nem ismeri a közlekedési szabályokat olyan mélységben, mint az apa. Nem lát minden veszélyt, nem tudja, mi fog történni, de fogja az apja kezét, ez a hit. Nem azért megyek előre, mert mindent látok, hanem mert tudom, kinek a kezét fogom. Az életben sokszor nem tudjuk, mi lesz holnap. Nem tudjuk, hogyan oldódik meg egy problémánk. Nem tudjuk, mit hoz a betegség. Nem tudjuk, hogyan alakul a családunk jövője. Nem tudjuk, miért enged meg Isten bizonyos dolgokat. De a hit azt mondja, nem tudom, mi lesz holnap. De tudom, hogy Isten ott lesz velem. Ez a keresztény ember biztonsága. A hit próbája a nehézség. Amíg minden rendben van, könnyű azt mondani, Istenben bízom. De mi történik akkor, amikor elveszítünk valakit? Amikor nem sikerül valami, amit nagyon szerettünk volna. Amikor igazságtalanul bánnak velünk. Amikor imádkozunk valamiért, és Isten mintha hallgatna. Ilyenkor derül ki, hogy a hitünk valóban Istenre épül-e. A hit nem azt jelenti, hogy nem fog fájni. A hit azt jelenti, a fájdalomban sem engedem el Istent. Lehet sírni és hinni egyszerre. Lehet kérdezni és hinni egyszerre. Lehet félni és hinni egyszerre. Lehet összetörteni és azt mondani, Istenem, most nem értelek, de nem hagylak el. Tehát a hit nem csak vasárnapi dolog. A hitnek be kell költöznie a hétköznapjainkba. Nem sokat ér, ha vasárnap a templomba Istenre bízzuk magunkat, hétfőn pedig mindenkitől rettegünk, mindenkin bosszút akarunk állni, és úgy élünk, mintha Isten nem is létezne. A hitnek láthatóvá kell válnia. Abban, ahogy beszélek a házastársammal, abban, ahogy nevelem a gyermekeimet, abban, ahogyan dolgozom, abban, ahogyan bánok az idős emberrel, abban, ahogyan megbocsátok, abban, ahogy a pénzhez és az anyagjakhoz viszonyulok, abban, ahogyan a szenvedést hordozom. A hit nem csupán az, amit a templomban mondok Istenről. A hit az, ahogyan hétfő reggel élek. A hitet ápolni kell. Ahogyan a tűz kialszik, ha nem teszünk rá fát, úgy a hitünk is gyengülhet, ha nem tápláljuk. És mi táplálja? Az imádság, a szentírásolvasás, a szentmise, a szentgyónás, a szent áldozás, a közösség, a szeretetből végzett jó cselekedetek. Sok ember azt mondja, nincs hitem. De lehet, hogy valójában nem arról van szó, hogy nincs hite, hanem arról, hogy régen nem táplálta a hitét. Nem lehet évekig úgy élni, hogy az ember nem imádkozik, nem hallgatja Isten igéjét, nem keresi Istent, és közben azt várja, hogy erős maradjon a hite. A hit és a szeretet összetartozik. Szent Jakab apostol nagyon keményen fogalmaz, a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt. Ha azt mondom, hiszek Istenben, de képtelen vagyok megbocsátani, akkor valami nincs rendben. Ha azt mondom, szeretem Istent, de közben megvetem a másik embert, akkor valami nincs rendben. Ha azt mondom, vallásos vagyok, de nincs bennem irgalom, türelem és szeretet, akkor a hit még nem érkezett el igazán a szívemig. A hitből szeretetnek kell születnie. Mit jelent felnőtt módon hinni? Felnőtt hittel hinni azt jelenti, nem azért hiszek, mert minden könnyű, hanem akkor is hiszek, amikor nehéz. Nem azért imádkozom, mert mindig megkapom, amit kérek, hanem mert tudom, hogy Isten akkor is az atyám, ha másképpen válaszol. Nem azért megyek templomba, mert így szoktuk, hanem mert találkozni akarok Krisztussal. Nem azért keresem Istent, hogy megoldja helyettem az életemet, hanem azért, hogy velem legyen az életemben. És talán ez a legszebb. A hit nem azt jelenti, hogy Isten mindent elvesz a vállunkról. A hit azt jelenti, hogy nem egyedül visszük a keresztünket. Egy idős ember minden reggel kiült a háza elé egy kis padra. Egyszer egy fiatal ember megkérdezte tőle, mit csinálod minden reggel? Az öreg mosolygott, várok. Mire vár? Istenre. És ha ma sem jön el? Az öreg elmosolyodott, de hogy nem, ő már itt van. Én csak arra várok, hogy észrevegyem. Tehát ez a hit egyik legmélyebb titka. Isten nem mindig akkor érkezik, amikor mi várjuk. Sokszor már ott van mellettünk, csak mi másfelé nézünk. Mit tegyek, ha gyenge a hitem? Ne szégyeld, mondd ki Istennek, Uram, hiszek, de erősítsd a hitemet. Ne menekülj Istentől a kérdéseid miatt, hanem vidd oda a kérdéseidet Isten elé. Ne várj arra, hogy majd egyszer tökéletes lesz a hitet. Kezd ma,
egy rövid imával, egy őszinte gyónással, egy szentmisével, egy megbocsátással, egy jó szóval, egy kis idővel a Szentírás mellett, és minden nap mond: Uram, nem látom az egész utat, de látom a következő lépést, add, hogy megtegyem veled. Uram, néha erősnek érzem a hitemet, máskor pedig úgy érzem, mintha minden bizonytalanná vált volna. Te látod a kérdéseimet, a félelmeimet, a sebeimet és a gyengeségeimet. Nem tökéletes hitet kérek tőled, csak azt, hogy ne engedjelek el. Amikor nem értelek, adj bizalmat, amikor félek, adj bátorságot, amikor szenvedek, adj kitartást, amikor vétkezem, adj alázatot a visszatéréshez, amikor örülök, adj hálás szívet. És amikor egyszer majd elérkezik az a nap, amikor már semmit sem értek abból, ami velem történik, add, hogy egyetlen dolgot biztosan tudjak. Te szeretsz engem. Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Kedves hallgatók, egy dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk a hitről való katekézisünkben. A hit útjáról vesszük, amikor Istenből nem elmélet, hanem élő valóság lesz. Talán a hitről az egyik legfontosabb dolgot kell megtanulnunk felnőttként, hogy a hit nem kész állapot, hanem út. Nem úgy van, hogy valaki egyszer megkapja a hitet, és attól kezdve minden rendben van. Tehát a hitünknek vannak tavaszai és telei. Vannak időszakok, amikor szinte érezzük Isten közelségét, és vannak olyan időszakok, amikor úgy imádkozunk, mintha az ég üres lenne. De Isten csendje nem jelenti Isten távollétét. A hit akkor kezdődik, amikor Isten megszólít. A kereszténység nem elsősorban arról szól, hogy az ember keresi Istent. A kereszténység legmélyebb igazsága az, hogy Isten előbb keres meg téged. Tehát már az ember teremtése előtt ott volt Isten szeretete. És amikor az ember elfordult tőle, Isten akkor sem mond le róla. Gondoljunk Ádámra és Évára. A bűn után elbújnak, és Isten kérdezi, Ádám, hol vagy? Nem azért kérdezi, mert nem tudja, hol van, hanem azért, mert azt akarja, hogy Ádám felismerje. Elbújtál előlem. És ez a kérdés ma is elhangzik, hol vagy? Nem azt kérdezi Isten, hogy fizikailag hol vagy, hanem hogy hol van most a szíved? Miben bízol? Mit tölti ki az életedet? Mitől félsz? Mitől remélsz? Hová fordulsz, amikor bajban vagy? A hit ott kezdődik, amikor megállok, és válaszolok Istennek. A hit azt jelenti, Istennek igent mondok. Mária egész élete egyetlen nagy igen volt. Az angyal azt mondta neki, ne félj Mária. Mária nem kapott részletes magyarázatot a jövőről. Nem tudta, milyen lesz az élete, nem tudta, mit kell majd átélnie, nem tudta, hogyan fog kinézni a Golgota, csak azt tudta, Isten szól hozzá. És kimondta, íme az Úr szolgáló leánya. Ez a hit. Nem az, hogy mindent tudok, hanem az, hogy amikor Isten megszólít, igent mondok neki. A hitben mindig van egy lépés a sötétbe. Képzeljük el, hogy éjszaka egy erdei úton megyünk egy elemlámpával, nem látjuk az egész utat, csak néhány métert, de tovább indulunk. Miért? Mert elég, hogy a következő lépést látjuk. Isten sem mindig mutatja meg az egész életünket. Megmutatja a következő lépést. Ezért ne azt kérdezd mindig, Uram, mi lesz velem 10 év múlva, hanem Uram, mit kérsz tőlem ma? Ma bocsássak meg, ma imádkozzak, ma menjek el Szent Misére, ma kérjek bocsánatot, ma látogassam meg azt, aki egyedül van, ma ne mondjam ki azt a bántó szót, ma tegyem meg azt a jót, amit már régóta halogatok. Miért engedi meg Isten, hogy szenvedjünk? Ez a felnőtt hit egyik legnehezebb kérdése. Ha Isten szeret, miért van betegség? Ha Isten jó, miért van halál? Ha Isten meghallgatja az imáinkat, miért nem gyógyít meg mindenkit? Ha Isten igazságos, miért szenvednek jó emberek? Ezekre nem lehet néhány könnyű mondattal válaszolni. A kereszténység azonban nem azt mondja, hogy a szenvedés jó, azt mondja, hogy Isten képes a szenvedésből is életet fakasztani. A keresztet nézzük. Nagypénteken minden elveszettnek tűnt, Jézus meghalt, a tanítványok szétszélettek, a remény, mintha meghalt volna, és mégis nagypéntek után húsvét következett. Ezért, amikor életünkben eljön a nagypéntek, nem szabad azt gondolnunk, hogy Isten elfelejtett bennünket. Lehet, hogy még csak nem értünk el a húsvéthoz. Sokszor szeretnénk olyan Istent, aki levesz rólunk minden keresztet. Jézus azonban nem ezt ígérte. Azt mondta, ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Tehát a keresztény ember nem kereszt nélküli ember, hanem olyan ember, aki Krisztussal együtt hordozza a keresztet. És van különbség a két mondat között, hogy miért történik ez velem, és Uram, mit szeretné bennem formálni ezen keresztül? Tehát nem mindegy. Abban a kérdésben, hogy miért történik ez velem, benne maradunk a fájdalomban. A második már megnyit bennünket Isten előtt. A hit megtanít elengedni, és talán ez az egyik legnehezebb része a hitnek. Mi mindent kézben akarunk tartani, gyermekeinket, családunkat, munkánkat, egészségünket, jövőnket, az emberek véleményét rólunk, de egyszer el kell jutnunk oda, hogy kimondjuk, Uram, nem tudok mindent irányítani. És ez nem vereség. Ez a bizalom kezdete. A hit egyik legszebb imája lehet, Uram,
amit nem tudok megváltoztatni, azt rád bízom. Nagyon fontos különbséget tenni a hit és a vallásos babona között. A hit nem azt jelenti, ha elmondok 3 rózsafűzét, akkor Isten köteles teljesíteni a kívánságomat, nem. Az imádság nem barázsige, a rózsafűzé nem automata. A szentmise nem szerződés Istennel. A hit nem azt mondja, hogy Istenem, teljesítsd az én akaratomat, hanem azt mondja, alakítsd az én akaratomat a tiédhez. Ezért olyan fontos Jézus imája Getsemáné kertben, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ez az érett hit egyik legmagasabb pontja. És a hit akkor válik erővé, amikor döntéseket hoz. Lehet sokat beszélni Istenről, lehet sok könyvet olvasni, lehet sok prédikációt hallgatni, de egyszer dönteni kell. Megbocsátok vagy nem? Hazudok vagy igazat mondok? Segítek vagy tovább megyek? Elítélem vagy megértem? Bosszút állok vagy rábízom Istenre? A könnyebb utat választom vagy a helyes utat? A hit döntéseinkben válik láthatóvá. A hit legnagyobb ellensége nem mindig a hitetlenség. Néha nem az a baj, hogy nem hiszünk Istenben, hanem az, hogy túl sok mindenben hiszünk Isten helyett. Hiszünk a saját erőnkben, az emberek véleményében, hiszünk a sikerben, hiszünk abban, hogy majd minden problémát mi oldunk meg, és egyszer eljön egy pillanat, amikor rájövünk, ezek közül egyik se tud megmenteni engem. A hit azt jelenti, Isten az egyetlen biztos pont az életemben. Tehát a hitből remény születik. A keresztény ember nem azért remél, mert minden jól alakul, hanem azért, mert Isten kezében van a történelem, és ez az életünk. Lehet, hogy ma könnyek között fekszem le, de holnap is van Isten. Lehet, hogy ma elveszítettem valakit, de a halál nem az utolsó szó. Lehet, hogy ma nem látom a kiútat, de Isten látja. Hogyan tudom megvizsgálni a hitemet? Érdemes néha csendben feltenni magunknak néhány kérdést. Valóban bízom Istenben, vagy csak akkor keresem, amikor bajban vagyok? Tudok-e imádkozni akkor is, amikor nem kapom meg, amit kérek? Van-e olyan ember, akinek még mindig nem tudtam megbocsátani? Mennyire része Isten a hétköznapi döntéseimnek? Ismerem-e Jézus Krisztust, vagy csak vallási szokásokat gyakorlok? Mikor olvastam utoljára új szentírást, hogy Isten személyesen hozzám szólt? Mitől félek a legjobban? És talán a legfontosabb, ha holnap mindent elveszítenék, amit birtoklok, maradna-e bennem valami, amit senki nem tud elvenni? Ha a válasz az, hogy igen, Isten szeretete, akkor van mire építeni. A hit találkozás. A keresztény hit nem egy filozófiai rendszer, nem pusztán szabályok gyűjteménye, nem hagyományok összessége, nem az, hogy katolikusnak születtem. Találkozás egy személlyel, Krisztussal. Ő nem azt kérdezi, hány imát mondtál el, hanem azt kérdezi, szeretsz engem? Péter 3-szor megtagadta Jézust, Jézus mégis 3-szor kérdezte, szeretsz engem? És amikor Péter igent mondott, Jézus újra feladatot adott neki. Isten nem a múltunk alapján dönti el, hogy van-e jövőnk. A hit mindig újrakezdés. Lehet, hogy ma valaki úgy érkezik, hogy azt gondolja, gyenge a hitem. Lehet, de ne feledd. A kicsi hit is Isten felé tud fordulni. A mustármag is kicsi. Jézus mégis azt mondja, hogy ha akkora hitünk van, mint egy mustármag, akkor hegyeket mozdíthatunk meg. Nem az a kérdés, hogy mekkora a hitünk, hanem az, hogy kibevetjük a hitünket. Mert ha a hitünk Krisztusba kapaszkodik, akkor a legnagyobb viharban sem vagyunk egyedül. És egyszer talán életünk végén nem azt fogjuk mondani, hogy mindent megértettem, hanem csak ezt. Uram, nem értettem mindent, de bíztam benned. És most már látom, hogy végigfogtad a kezem. Ez a hit, ez a felnőtt hit, és ez az a hit, amely hazavisz Istenhez.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag Közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Boldog Percy Tamás, vértanú. 1528-ban született Northumbriában. Thomas Percy egy olyan northumbriai grófi nemzetségből származott, melynek tagjai Shakespeare több király drámájában szerepelnek. Apját 1537-ben két évvel Fisher Szent János és Mórus Szent Tamás után kivégezték, mert nem ismerte el 8. Henrik egyház főségét. Tamást öccsével, Henrikkel együtt elszakították katolikus anyjától. Az apa kivégzésével a család elvesztette polgári, politikai jogait, de amikor Tamás nagykorú lett, visszakapta. A katolikus barát Tudor Mária királynő hálából megengedte, hogy újból felvegye a grófi címet, amiért Scarborough-ben levert egy összeesküvést. Egy évvel később feleségül vette a Worcesteri grófok régi, híres nemzetségéből származó Anne Somersetet. Northumbria Észak-Angliában a skót határ közelében fekszik. Tamás gróf ott szolgált katolikus királynőjének, Máriának hűségesen és sikeresen. Kezdetben az anglikán egyházat pártoló első Erzsébet királynő idejében is jól alakultak a dolgai. Azonban csak hamar túlságosan katolikusnak találták. Tamás bizonyos megfontolás után visszavonult, amiért később szemrehányást tett önmagának. Anglia északi része akkoriban még meglehetősen katolikus volt. Egy protestáns megfigyelő azt közölte, hogy egész Yorkshire-ben alig akadt 12 befolyásos férfi, aki helyeselni a királynőnek a vallással kapcsolatos eljárását. 1568-ban a skót Stuart Mária királynőnek menekülnie kellett, mivel őt a katolikus hit védelmezőjének tekintették. Tamás gróf hozzápártolt. Amikor azonban 1569-ben Észak-Anglia nemesei felkelést terveztek Stuart Mária érdekében, Tamás grófnak kételjei támadtak. Úgy látták jónak, hogy írásban tanácsot kérjenek Szent 5. Pius pápától. Erzsébet királynő értesült erről, s már néhány nappal azután, hogy az írást elküldték, Tamás grófot és egy másik nemest a királynő elé idézték. Nem volt idő arra, hogy megvárják a pápa válaszát, ezért sietve tanácsot tartottak, és elhatározták, hogy nem engedelmeskednek a királynő hívásának, hanem Durhambe vonulnak. A hívők mindenfelé szabadítóként köszöntötték a katolikus hitért felkelők hadseregét. Minden templomban ismét szentmisét tartottak a lakosság újongása közben. Szívükben ezek a 11 éve hittagadásra kényszerített emberek ugyanis katolikusok voltak még. A Krisztus 5 szent sebét mutató hadi jelvény előtt egyik város a másik után hódolt meg. Sikerük azonban csak addig tartott, amíg Erzsébet meglepetéséből magához térve csapatokat nem küldött. Ezután megfordult a hadi szerencse. A felkelőket leverték, a hadsereg feloszlott, vezérei pedig, köztük Tamás is, átmenekültek a határon Skóciába. Sussex grófja véres bosszút állt. Tamás megpróbált Skóciában eltűnni, de elárulták. A skót kormányzó hatalmába került, aki fogva tartotta, de arra mégsem tudta magát elhatározni, hogy ellenségének, Erzsébetnek kiszolgáltassa. Tamás 2,5 évig raboskodott Skóciában. Egy pap, aki meglátogatta, azt közölte később, hogy a gróf példás türelemmel viselte sorsát, főleg a feleségétől és 4 kisgyermekétől való fájdalmas elszakítottságát. Minden nap sok órát szentelt az imádságnak és a szemlélődésnek. Börtönben írt imáinak gyűjteménye máig fennmaradt. Az új kormányzó tárgyalásokat kezdett a királynővel. A börtönőre viszont hajlott arra, hogy a foglyot tekintélyes váltságdíj ellenében szökni engedi. Tamás hitvese tehát beutazta az országot, hogy összeszedje a kívánt összeget. Erzsébet azonban gyorsabb volt. 2000 font megfizetése ellenében kiszolgáltatták neki a foglyot. Amikor Tamás ismét angol földre ért, felajánlották neki, hogy tagadja meg hitét. Mivel erre nem volt hajlandó, közölték vele, hogy készüljön a halálra. Kivégzése előtt csak nem az egész éjszakát imádságban töltötte. Mint főnemest, akasztás helyett lefejezték 1572. augusztus 22-én Yorkban. Katolikusként halok meg, mondta az összegyűlt tömegnek, mert nem ismerhetem el Anglia új egyházát. Fáj neki, mondta, hogy oly sok embernek, aki őt követte, az életével kellett fizetnie. Bizonyos azonban abban, hogy lelkük eljutott a mennyei dicsőségre. Tamás grófot nagyon kedvelte a nép. Amikor lefejezték, százával tolongtak a holttest körül, hogy kendőiket hozzáérintve erekjét őrizhessenek tőle. Hitvese 24 évvel később halt meg franciaországi számüzetésében. Legkisebb lánya, aki sohasem látta az apját, bencés kolostort alapított Brüsszel.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Egyéni hivatásunk betöltése megkívánja, hogy ne csak arról mondjunk le, ami önmagában rossz, hanem mindarról a jóról is, amit Isten nem nekünk szánt. Mondta Thomas Merton.

0: Erre várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a következő hitkapuja@gmail.com. A mai adásban is folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már megtudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású, orvos volt, pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írhatta, a legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Józsefus Flavius is alátámasztja az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínén található emlékekből használ feljegyzéseket és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásban az első fejezetet ismertük meg együtt, ma a második fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk! A második fejezet a keresztény egyház indulásának felemelő és szó szerint csodákkal teli pillanatait mutatja meg számunkra. A Szentlélek eljövetelének mikéntjét és annak különleges hatását mutatja be, majd Péter apostol szónoklatával folytatódik, amelynek hatására aznap mintegy 3000 fő tér meg, és az első közösségek működésének fontos és lényeges momentumait mutatja meg számunkra. A Szentlélek eljövetelekor mindenki hallja az erőteljes zúgást, látja a lángnyelveket, és hallják, hogy az egyszerű Galileából származó apostolok hirtelen más nyelveken szólalnak meg. Hol találunk még a Bibliában ehhez fogható jelenséget?
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az apostolok cselekedetei második fejezetében a pünkösd eseményét halljuk. Az egyház születésének a pillanatát, a Szentlélek kiárasztásának a gyönyörű eseményét, amely elindítja a kereszténység történetét. Ennek a leírását találjuk ebben a fejezetben. Keresztelő Szent János megjövendöli azt, hogy ő csak vízzel keresztelt, de utána jön valaki, aki hatalmasabb, akinek a sarusziját sem méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Ez teljesedik be pünkösd napján. Jézus maga is beszél erről az apostoloknak, azt mondja nekik, maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket a magasból. Vagy másutt azt mondja, jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha majd elmentem, elküldöm a vigasztalót, aki megtanít titeket mindenre, elvezet a teljes igazságra. Isten megjelenésének jelei, a hatalmas hang, a szél és a tűz. Erről a nagy hangról, amely olyan, mint a vizek zúgása, mint a harsona, mint a mennydörgés. Nagyon sok helyen hallunk a Bibliában, például a Sínai hegynél. Isten mennydörgésben, tűzben száll alá, az egész hegy remeg. A jelenések könyvében azt halljuk, hogy Isten hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Aztán hallunk a szélviharról is, mint Isten jeléről, például a teremtés elbeszélésének a legelején. Azt halljuk, hogy Isten lelke, de a szó szerint fordítjuk, Isten hatalmas vihara lebegett a vizek fölött, az isteni szél. A régi ember mindig elcsodálkozott az emberi lehelleten, amit nem lehet megfogni. Kibeárad az ember szájából, és amikor valaki meghal, egy utolsót lehel, kileheli a lelkét, eltávozik belőle az élet. Ezért lett a lehelet az ember szellemi részének, a lelkének a szimbóluma.

0: Nagyon sok nyelven a két szó hasonlít, mint magyarul is, lélegzet és lélek. A héber nyelvben a két szó teljesen azonos. S hasonló módon a régi ember úgy érezte, hogy a szél, a vihar, a Teremtő Isten hatalmas lehelete, szimbóluma Isten erejének. Maga Jézus is beszél erről, azt mondja, a szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Ugyanerről beszél Ezekiel próféta is. Egy hatalmas látomásban egy óriási csontmezőt lát, amely szimbolizálja az élettelen, a halál szélén levő választott népet a babiloni fogságban. És utána azt látja, hogy a négy égtáj felől hatalmas szél támad. Isten lelke négy oldalról előjön, és ezekre a csontokra fúj, amelyek életre kelnek. A népet életre kelti. És végül a tűz. Ott van a Sínai hegyen is. Isten lángokban száll alá. De gondolhatunk Illés prófétára, akit Isten tüzes szekéren ragad az égbe. Vagy a Jelenések könyvében az Isten trónjától hatalmas tűzfolyó indul el. A szél, a zúgás és a tűz tehát Isten megjelenésének, az ő cselekvésének a jelei. Hogy közelebbről értsük a pünkösd eseményét, fontos tudni ennek az ószövetségi eredetét. A pünkösd nem egy keresztény eredetű ünnep, hanem egy sokkal régebbi. Tulajdonképpen még nem is egyszerűen az Ószövetségben, hanem annál is régebben keletkezett. A húsvét ünnepe, a kovásztalan kenyerek ünnepe az aratás kezdetének az ünnepe volt a kánaánita népeknél. És 50 nappal később, pünköstkor, az aratás végét ünnepelték. Tehát ez egy aratási hálaünnep volt eredetileg. Az Ószövetség ennek ad történelmi jelentést. Húsvét az egyiptomi kivonulás pillanata. És 50 nappal később érnek a Sínai hegy alá, ahol Isten lángokban leszáll. Megjelenik a népnek és adja számukra a 10 parancsolatot. Itt történik a szövetségkötés. A pünkös tehát a törvényadás, a Sínai szövetségkötés ünnepe az Ószövetségben. Erre az ünnepre jön Jeruzsálembe a keresztény pünkös napján Jézus feltámadása után is a nagyon sok zsidó zarándok. Mit vallott a zsidó hagyomány a pünkösd ünnepéről? Josephus Flavius, aki Krisztus korabeli zsidó történetíró, azt írja, hogy hatalmas hang támadt az égből, és ez behatolt, eljutott mindenkihez, aki a tömegben ott állt. Filon pedig, az egyiptomi zsidó tanító, azt írja, hogy Isten hangja olyan volt, mint a hatalmas harsona. Harsona zúgás. A legtávolabb állók is meghallották világosan. De a legérdekesebb, amit a rabbik tanítanak a pünkösd ünnepéről. Azt állítják, hogy ahogyan a tűz leszáll a Sínai hegyre, a láng nyelvek, ez egy érdekes dolog, magyarul is így van, hogy a láng nyelv és az emberi nyelv, illetőleg a beszélt nyelv ugyanazzal a szóval kerül kifejezésre. Nyelvnek nevezzük a lángoknak az érdekesen mozgó, különleges alakját és az emberi nyelvet is. Héber nyelven is így van. Tehát leszállnak a lángok, és a rabbik azt tanítják, hogy ezek a lángok, mint nyelvek, elkezdenek beszélni, mégpedig 70 nyelven. A zsidó hagyomány így tartja, hogy a világon 70 nép van, és 70 nyelv. Ennek a leírását találjuk meg egyébként a Teremtés könyve 10. fejezetében, ahol a népek tábláját, a 70 népnek a létrejöttét mondja el a Biblia a vízözön története után. 70 nép van tehát a világon, és 70 nyelv. Éppen ezért a Sínai hegyen a lángnyelvek 70 felé oszlanak. És 70 nyelven, a világ minden nyelvén kihirdetik a 10 parancsolatot. Azonban a többi népek, akik szintén hallják ezt, nem fogadják el. és ezek a lángnyelvek visszatérnek az égbe. Egyes egyedül Isten népe, az Ószövetség népe fogadja be a 10 parancsolat üzenetét. Így születik meg az első szövetség a zsidó néppel, az Ószövetség népével. Ami ott a sínai szövetségkötéskor félbe maradt, nem teljesedett be, az itt az új pünkösd ünnepén, a keresztény pünköstkor beteljesedik. Újra lángnyelvek ereszkednek le az égből, és megint csak sok nyelven beszélnek, illetőleg pontosabban sok nyelvből vannak ott emberek, és mindannyian értik, érzik azt, amit az apostolok prédikálnak. Szent Lukács leírja, hogy vannak ott pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadókiának, Pontusnak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának és Egyiptomnak lakói, Líbia Cirene körüli részének lakói, Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mindannyian a saját nyelvükön hallják Isten nagy tetteinek az elbeszélését. Valaha a lángok a kőtáblákba vésték bele az isteni parancsokat. Isten írja bele a tűzből, a lángokból a 10 parancs törvényét a kőtáblákra. Most ezek a lángok nem a kőtáblákra szállnak, hanem emberekre. Ember szívekbe írják bele a szeretet új törvényét, Isten igazi, beteljesedett végső törvényét. Így születik meg Isten új népe, most már a világ minden népéből. Erről jövendőlt Joel próféta, amikor azt mondta, hogy a végső időkben kiárasztom lelkemet a magasból, minden testre. És erről beszél Ezekiel próféta is. Azt mondja, új szívet adok nektek, új lelket oltok belétek, kiveszem a kőszívet kebletekből, érző és eleven szívet adok nektek. A szívetekbe írom törvényemet, hogy megtartsátok, s aszerint cselekedjetek. És beteljesedik az is, ami a Bábel tornya történetben, az ellenkező irányban indult el az emberi történelemben. A Bábel tornya történetben arról hallunk, hogy az ember égig érő tornyot akar építeni. Olyan akar lenni, mint Isten, a világ korlátlan ura. Hatalmas felhőkarcolók, torony templomok. Az ember akarja magának megszabni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Korlátlan szabadságot akar. Világhatalmat. Ennek volt az egyik legfőbb megtestesítője az ókorban a hatalmas babiloni birodalom, Bábel, és annak a toronytemploma, az Etemen Anki. A babiloni birodalom leigázta a népeket, összekeverte a nyelveket. És azt akarja a Biblia itt a különleges ősi történetben elmondani, hogy ha az egyik nép a többi fölé akarja magát emelni, szinte Istennek gondolja magát, és a többi népeket megszüntetni, eltörölni akarja, akkor az emberiség nem érti többé egymás nyelvét. Az egyik nép nem érti többet a másik nyelvét, és következnek a háborúk. Pünkösd ünnepén az ellenkező dolog történik meg. A Szentlélek kiárad minden emberre, és ők értik egymás nyelvét. Létrejön Istennek az új népe, most már nem egyetlen népből, hanem a világ minden népéből. Isten családja, az egyház. Jézusnak ez a különleges nem vér szerinti családja, amely egyetlen közös nyelvet beszél, a szeretet nyelvét.
1: A következő részben olvashatjuk részletesen Péter nagyhatású beszédét. Nézzük meg, milyen részekre osztható, és mennyi ószövetségi utalást tartalmaz.
0: Az apostolok cselekedeteiben sok ókeresztény, őskeresztény beszédet hallunk. Az apostolok ige hirdetését Péter ajkáról, aztán István diakónusnak a gyönyörű védőbeszédét, és végül Pál apostolnak nagyon sok prédikációját. Ezek tartalmazzák az ősegyház ige hirdetését, kérigma hirdetését, az örömhírt, Azt, ahogyan az első időkben az evangélium lényegét az apostolok átadták. Vannak beszédek, amelyek zsidó hallgatósághoz szólnak, és vannak, amelyek elsősorban pogányokhoz. A zsidóknak szóló beszédek általában öt részből állnak. Az első rész egy bevezető rész, ahol a konkrét helyzetre, illetőleg a hallgatókra utal az apostol. A második rész Jézus életét, keresztelő János keresztségétől kezdve a tetteit, csodáit, szenvedését és föltámadását mondja el röviden. A harmadik az apostolok tanúságtételéről szól, akik tanúi az ő föltámadásának, találkoztak vele. A negyedik rész bibliai igazolás, bibliai idézetek, amelyek mindezt alátámasztják, előrejelzik. És végül az ötödik rész meghívás a megtérésre. A legelső beszéd azonban, a pünkösdi beszéd egy kicsikét eltér ezektől. Péternek a beszéde négy fő részből áll. Az első magának a pünkösdi csodának az üzenetét mondja el. Megmagyarázza azt, ami történik. A második meghirdeti Jézus föltámadását. A harmadik világossá teszi, hogy a Szentlélek kiáradása, a megdicsőült Krisztusnak az ajándéka, a föltámadás gyümölcse. És végül a negyedik rész meghívás a megtérésre. Mindegyik részhez Péter apostol bibliai idézetet kapcsol. Az első részhez, ami a pünkösdi csodát magyarázza, Joel prófétának a jövendőlését, amely így hangzik: a végső napokban, mondja az Úristen, kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak. Az ifjak látomásokat látnak. Az öregek álmokat álmodnak. Még szolgálimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban. Prófétálni fognak. Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön. Joel próféta tehát megjövendőli, hogy a végső időkben Isten lelke kiárad a magasból, és leszáll minden testre. Újra lesznek próféták, Szentlélektől ihletett emberek, ahogyan ezt látjuk az apostolok esetében. A második rész Jézus feltámadása. Itt Péter apostol a 16. Zsoltárt idézi, amely így hangzik: szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt testem is reményben nyugszik el, mert nem hagyod a lelkem az alvilágban, nem engeded, hogy rothadás érje szentedet. Az élet útját mutatod nekem, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. A zsoltárok Dávid királynak az énekei. Arról szól ez a zsoltár, hogy nem engedsz át engem a halálnak. Nem engeded, hogy rothadást lásson a te szented. Nem hagyod lelkem az alvilágban. És Péter apostol azt mondja, hogy ez nyilvánvalóan nem Dávid esetében teljesedett be, hiszen az ő sírja ott van Jeruzsálemben. Mindenki ismeri, mindenki tudja. Az ő sírjában ott van Dávid holteste. Van azonban egy másik sír, egy üres sír. Krisztusé, Dávid őróla jövendőlt, Dávid fiáról, az ő késői utódáról, a messiás királyról, akit az Úristen föltámaszt és maga mellé emel a mennyei dicsőségbe. Az élet útját mutatod nekem, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. A beszéd harmadik része Jézus megdicsőléséről szól. Följutott az atyához, és onnan árasztja ki Isten lelkét, a szent lelket. Itt Péter apostol a 110. Zsoltárt idézi, amely így hangzik: így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobbomra, és ellenségeidet lábad elé teszem zsámolyul. Az Úristen szól a messiás királyhoz, Jézushoz. Ülj az én jobbomra. A mennyei atya föltámasztja fiát Jézust, jobbjára ülteti, és onnan a mennyből kiárasztja a Szent Lelket, Isten lelkét Jézus tanítványaira, a születő egyházra. És végül a beszéd negyedik része arról szól, hogy engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Ez egy rövid utalás a második törvénykönyv 32. fejezet 5. versére és a 77. Zsoltár 8. versére a görög fordítás szerint. Kiárad a lélek. Egy lélektől átitatott beszédet hallunk, amelynek a hatására 3000 ember megtér, megszületik az első keresztény közösség, a jeruzsálemi ősegyház.
1: Az első keresztényekről ezt olvassuk ebben a fejezetben, hogy álhatatosak az apostoli tanításban és a közösségben, az imában és a kenyértörésben. Mindenüket szétosztották a szükséget szenvedők között, és minden nap szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban. Azt írják róluk, hogy az egész nép szerette őket. Ezt az erős és hiteles közösséget napjainkban leginkább a szerzetes rendekben élő keresztények hordozzák tovább. Hogyan lehetne laikusok számára is ehhez hasonló, szorosan együtt járó plébániai közösségeket létrehozni? Célja ez a mai egyháznak, és megvalósítható?
0: Szent Lukács leírja az első keresztény közösség életét egy ilyen rövid összefoglalásban, elmondja számunkra, hogy mi volt ennek a közösségnek a titka. Mik voltak a közös életüknek az alappillérei, a legfontosabb vonásai. És ezzel példát akar adni a későbbi évszázadok keresztény közösségeinek is, a mi számunkra is. Arról hallunk, hogy az első keresztények kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Vagyis mindenek előtt őrzik az apostoli tanítást, a hagyományt, az igaz hitet. Aztán hűségesek a közösséghez, a kenyértöréshez, az imádsághoz. Hűséges tagjai az Eukarisztia közösségének, amit kezdetben házaknál, titokban végzett az első keresztény közösség, és általában agapéval is társult a közös együttlétnek, ünneplésnek, szeretett közösségnek az átélése is volt. Aztán Szent Lukács említi, hogy az apostolok által sok csoda és sok jel adatott. És azután beszél arról, hogy mindenük közös volt. Nagyon sokan eladták, amiük volt, és oda tették az árát az apostolok lábaihoz, és ebből a szegényeket gondozták. A szegények rendelkezésére bocsátották mindazt, amiük volt. És végül arról hallunk, hogy együtt imádkoztak a templomban, vagyis a jeruzsálemi zsidó templomban jártak föl a szokásos imádságokra, de a kenyeret, vagyis az eukarisztiát házaknál törték meg. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt, az egész nép szerette őket, és az Úr nap mint nap vezetett hozzájuk olyanokat, akik az üdvösség örömhírét befogadták. Az első 300 évben a kereszténységnek egészen különleges, világot átformáló ereje volt. 300 év alatt annak ellenére, hogy üldözték, annak ellenére, hogy nem voltak nyilvános templomok, nyíltan prédikálni nem is lehetett. Mégis a kereszténység, mint kovász, átjárta az egész római birodalmat, meghódította azt. Mi volt ennek a titka? Mi rejtőzik emögött, a döbbenetes történelmi fordulat mögött? A keresztények mások voltak, mint a többiek. Abban az időben kereszténynek lenni nem olyasmit jelentett pusztán, hogy mostantól eljárok a templomba. Mostantól hiszek Istenben. Mert az ókorban nagyjából mindenki hitt Istenben, és mindenki járt valamilyen templomba. Nem ez volt a különlegesség, hanem az volt a különleges, hogy aki keresztény lett, csatlakozott egy olyan közösséghez, amelynek a körében egy új világ, egy másfajta világ volt születőben. ahogy a mondja Lukács, mindenük közös volt. Adtak a szegénynek. Több olyan esetet is tudunk, ahol egy közösségben az egyik család nagyon nagy anyagi nehézségekkel küzdött. A közösség kihirdette, hogy egész héten mindannyian böjtölünk. És amit a saját gyomrunkon megspóroltunk, az következő héten, vasárnap, amikor összejövünk, ennek a családnak adjuk oda. Egy kicsikét túlléptek azon, hogy enyém és tied. Egy új világ volt születőben. Amilyennek Isten valaha a világot megálmodta, a világ javait ő mindenkinek szánta, nem csak a milliárdosoknak, nem csak a dúsgazdagoknak. Tudunk arról, hogy Rómában a harmadik század közepén nap mint nap a keresztények kb. 1500 szegénynek, özvegynek, árvának adtak enni. Nem voltak dúsgazdagok, nem voltak sokan, de számukra ez létkérdés volt. Aztán embernek tekintették a rabszolgát is, éppen olyannak, mint bárki mást. Érvényesnek fogadta el például az első keresztény közösség a rabszolgák és szabadok házasságát, amit a rómaiak tiltott és érvénytelennek tartott. Több olyan esetről is tudunk, amikor egy korábbi rabszolga pápa lett. Ilyen volt például Szent Kallixtus. Épp olyan embernek tekintették a rabszolgát, mint akárki mást. Zsidókból és pogányokból egyetlen közösség született, ami akkor már Krisztus korában, vagy 500 éve elképzelhetetlen volt. Zsidót és pogányt hatalmas falak választották el. A pogány ételét a zsidók úgy tekintették, hogy tisztátalan. A pogány házába be sem volt szabad menni, és leginkább pogánnyal összeházasodni. Egy szörnyű vétek volt. Ezek a hatalmas falak, évszázados falak keresztények között leomlottak, és a kettőből egy új nép, Isten népe született meg most már a világ minden népéből és nemzetéből. A keresztények úgy tartották, hogy aki katonának áll, az nem méltó arra, hogy keresztény legyen. Nem azt jelentette ez, hogy aki katona volt már, az ne lehetett volna keresztényé. Az ókorban, és különlegesen a Római Birodalomban a katonaságot elhagyni szinte lehetetlen volt. A katona szökevényt azonnal kivégezték. De úgy gondolták, hogy aki szabadon, saját döntésével belép a római hadseregbe, az méltatlan arra, hogy keresztény lehessen. A Római Birodalom rettenetes, véres háborúi, nem a kereszténységnek a lelkülete szerint valók. Tudunk egy esetről Alexandriában. Egy hatalmas pestis járvány tör ki a harmadik század vége felé. Mindenki menekül a városból. Az orvosok, a város parancsnoka, a gazdagabbak. A keresztények úgy döntenek, hogy ott maradnak. És elkezdik ápolni a betegeket, akiket igen gyakran kitettek az út szélére, ott haltak éhen szomjan, illetőleg haltak meg a betegség következtében mindenfajta emberi segítség nélkül. A keresztények elkezdték fölszedni a haldoklókat, ápolni őket. A járvány végére meghalt szinte az összes pap és diakónus, és rengetegen a keresztények közül. Másfajta világ volt itt születőben, a szeretett társadalma. Így is nevezik ezt a Biblia tudósok kontraszt társadalom. Megmutatta a világnak, hogy másképpen is lehetne élni. És aztán a IV. Század elején, ahogy a keresztény üldözéseknek vége szakad a milánói ediktummal 313-ban, nagyon sok keresztény egy kicsikét visszasírja a vértanúk korának a hősiességét, és keresik ugyanezt a radikalitást. És ilyesfajta módon születnek meg a remete mozgalmak. Először is az egyiptomi remeteség. Remete Szent Pál, Remete Szent Antal, Pakhomiosz és aztán a többiek. Nem sokkal később születik a nyugati szerzetesség is. Szent Márton, Szent Jeromos, Szent Ágoston. Aztán hamarosan a nagy szerzetes rendek. Szent Benedek, aki elhagyja, kicsit kiábrándulva a feslett római keresztény ifjak életéből, kicsit kiábrándulva elhagyja Rómát, és Subiaco barlangjában annak a hatalmas csendnek a megtapasztalása által születik meg benne a bencés regula, a bencés rendnek a gyönyörű alaptörvénye, és aztán ennek nyomán születnek a bencés kolostorok. Szent Norbert, a premontrei rendnek a nagy alapítója, Bernát, a ciszterreformnak a nagy hőse, Szent Ferenc, Szent Domonkos, a ferences kolostorok, ahol minden bent élő Istennek szentelt ember testvér, méghozzá kisebb testvér, aki szolgálni akar. Nincs vagyonuk, újra megjelenik az egyszerű, a szegény Krisztus a történelemben. Ma is lehetne ezt a fajta radikalitást élni, és a kereszténységnek ma is ugyanez a küldetése. Amikor fiatalon becsöppentem abba az ifjúsági hittamba, ahol az egész középiskolai időszakot tulajdonképpen átéltem, vagy ahonnan töltekeztem, ugyanezt éltem át. Szombatonként 50-60-an voltunk az ifjúsági hittanon, és nem csak hallgattuk a Bibliát, hanem igyekeztünk úgy élni. Gyakran mentünk kórházakba, sérülteket hoztunk ki az otthonból, ahol éltek, hogy egy-két boldog órát próbáljunk számukra ajándékozni. Néha hajléktalanok is bejöttek a hittanórára, nem küldtük el őket. Ilyen módon lettem egy hajléktalan bácsinak keresztapja is, ott a gimnazista éveim alatt. A hittan csoportunkból, csak az én korosztályomból hárman lettünk papok, és lettek közülünk szerzetes nők is. De hasonlót élnek meg a lelkiségi mozgalmak. Egy nagyon eleven élő közösségi életet, és karitatív, a szegények felé megnyilvánuló valóságos szeretetet, önátadást. Ilyen például az Új Jeruzsálem közösség, a Kurzió, a Schönstadt, a Schömennöf, az Antiókia is lehetne hosszan sorolni, a Focolare közösség. De tulajdonképpen minden plébánia erre kap meghívást, hogy közösségek közössége legyen. Nagyon jó lenne, ha minden plébánia ajtaja nyitva állna, és az emberek ott otthon éreznék magukat. A plébáni épület nem egyszerűen a plébános lakása, hanem a közösségnek a közös otthona. Hála Istennek van sok ilyen plébániánk, ahol a fiatal bármikor bemehet, akkor is, ha épp az atya nincs otthon. Ők otthon vannak, és ott tartják igen gyakran az ünnepeiket, töltik a közös időt, és igen gyakran segítenek. Vannak olyan plébániáink, ahol van ifjúsági karitász, és fiatalok mennek idős otthonokba, kórházakba vagy szegényekhez. Egy élő plébánia tele van közösségekkel. Közösségek közösségeként működik, ahol van házas csoport, bibliakör, karitász, énekkar, imacsoportok, képviselőtestület, babamama klub, ovismise, cserkészet, lelkiségi mozgalmak. 16. Benedek pápa mondta azt, hogy a 21. századnak a tömegtársadalma, ahol igen gyakran a hatalmas városokban az emberek egyre magányosabbak. Ez a tömegtársadalom talán újra fel fogja fedezni a hiteles keresztény közösségeknek az óriási értékét, erejét, és ezek újra vonzani fogják az istenkereső, meg a hiteles értékeket kereső embereket. Tegyünk meg mi is mindent azért, hogy a közösségeink egyre inkább hasonlítsanak ez ideálhoz, amit Szent Lukács leír az apostolok cselekedeteiben. Hasonlítsanak a mi közösségeink is ahhoz, ahogyan az első keresztény közösségek éltek.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, augusztus 16-án az évközi idő 20. vasárnapján Leó pápa szokásához híven elimádkozta az urangyala imát az összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal, és röviden beszélt a napi evangéliumról. Beszédében a kánaáni asszony példáján keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten kegyelme titokzatos módon már a találkozásainkat megelőzően is működik a szívekben, a szívünkben. Következő percekben a Szentatya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok! Tegnap Szűz Máriát szemléltük a fiúval való felbonthatatlan kapcsolatában. A halál sem tudta szétszakítani azt a lelki, testi közösséget, amely az örök élet. Minden vasárnap arra emlékeztet bennünket, hogy ugyanez a teljesség vár mindazokra, akik Jézust követik. Az ő feltámadása nem múltbéli esemény, hanem új élet, amely bennünket is magával ragad. Erről tanúskodik az a kánaáni asszony, aki a mai liturgiában hallott evangélium főszereplője. Bár nem tartozik Jézus népéhez, és idegen földön él, kitartóan igyekszik beszélni vele, és úgy követi, mint egy tanítvány, akit már belső kapcsolat fűz hozzá. Korábban bizonyára sohasem találkoztak, de titokzatos módon a hit már megszületett bennük. Nem önmagának kér valamit, hanem gyötrődő lánya számára kér békét, és bízik Jézusban, akiben felismeri a Messiást, Dávid leszármazottját. Az evangélista nem hallgatja el az akadályokat, amelyekkel ennek az asszonynak szembe kell néznie. A tanítványok kellemetlenkedő személynek látják, és maga Jézus is ellenáll kérésének. A mester ugyanis visszavonult arra a vidékre, és elképzelhetjük, hogy más alkalmakhoz hasonlóan egy csendes helyet keresett, ahol imádkozhat és tanítványait taníthatja. Akkor azonban valami váratlan dolog történik. Ezen elmékedve megérthetjük Jézus engedelmességét, aki úgy teljesíti küldetését, hogy engedi, hogy megérintse az, amit lát és hall. Végül ezt mondja neki: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. Az egyház ma is engedheti, hogy Isten működése meglepje, és Krisztus békéjét a már meghúzott határokon túlra is elviheti. Küldetését megelőzi az isteni kegyelem, mely a lelkiismeretek rejtekében működik. Ezért minden találkozásban, még azokban is, amelyek megzavarják terveinket, oda kell figyelnünk, ki kell nyitnunk szemünket és szívünket arra, amit Isten mondani akar nekünk. A kánaáni asszonytól alázatot és eltökéltséget tanulunk. Hitének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára megvan terítve, és senkinek sem, csak a mózsák jutnak. Az Atyánál mindenkinek megvan a maga helye. Ennek a hitnek a fényében elviselhetetlené válnak az egyenlőtlenségek, a hátrányos megkülönböztetések és azok a korlátok, melyek Isten fiainak és lányainak elfogadhatatlanul sok embernek a méltóságát lábbal tiporják. Kedves testvéreim! Jézus Krisztus egyháza vagyunk, egy békét kereső, gyötrődő világban. Kérjük Máriát, édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ajkáról fagad a valaha elhangzott legerőteljesebb és leginkább újító ének, a Magnificat. Ez annak az embernek az éneke, aki immád Isten szemével látja a valóságot, és ezért nem veszíti el a reményt, és szeretetben cselekszik.
0: Mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap

0: Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben,
0: mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban.